0: találkozás Jézussal.
1: Isten célja a Bibliával. Van ez a könyv, már sokat beszéltünk róla most, az elmúlt előadásokban, de igazából mi is Isten célja a Bibliával? Ez a könyv, ami a kezünkben van, amit a kezünkbe vehetünk, azt látjuk, hogy nagyon összetett, nagyon sok információ áll rendelkezésre benne. Szerintem fantasztikus látni a történelmi eseményeket, azokat a hasznos dolgokat, amelyeket olvashatunk a könyvben. Azonban mi volt az eredeti célja Istennek a Bibliával? Miért adta azt a mi kezünkbe?

Az emberi értelem kutatja az élet nagy kérdéseit. Honnan tartunk, hová megyünk, mi lesz a halál után, lesz-e munkánk, ha nem, akkor mi lesz utána velünk, törődik-e valaki velünk, ha fáj, akkor megvigasztal-e majd bennünket valaki. Rengeteg ilyen kérdés van. És egyik ilyen kérdés az, hogy mit tudhatunk magáról, Istenről. Van Isten az égben, vagy pedig nincsen? Néha úgy vagyunk, hogy elkezdjük a válaszokat megadni azokra a kérdésekre, amelyek fájdalmat okoznak, amelyek kínoznak bennünket, amelyeket szeretnénk tisztázni, és elég furcsa válaszokat adunk. Van egy képsorozatom, az a címe a képsorozatnak, hogy ez Afrika. Amikor írástudatlan emberek írják fel azt, hogy stop az utcára, vagy a kereszteződés elé, akkor ez lesz az eredménye a feliratnak, vagyis a munkának. Tehát ahhoz, hogy valaki felírja az utcára, és az útra fel tudja festeni a feliratot, mit kell tudnia? Legalább írni és olvasni, nem? És milyen sok ehhez hasonló probléma van a világban, hogy olyan emberek válaszolnak meg kérdéseket, akik nem kompetensek a megválaszolásban. Vagy olyan területre tévedünk, ahol tájékozatlanok vagyunk. Hadd mondjuk egy történetet, amikor kikerültünk Tanzániába dolgozni, akkor minden héten elmentünk a piacra vásárolni. És minden héten találtunk egy újfajta gyümölcsöt, amit soha nem láttunk, nem ettünk, azt sem tudtuk, hogy milyen. És minden héten vettünk egyet ebből, és megnéztük, hogy vajon ez milyen. És az egyik héten elmentünk a piacra, és láttunk egy hatalmas sárga gyümölcsöt, ilyen nagy, mint egy dinnye. Vagy még nagyobb, mint egy dinnye, egy jó megtermett dinnye. És mondom a feleségemnek, hogy hú, te, ezt vegyük meg, ez biztos nagyon finom. És akkor beleegyezett, hogy megvegyük, meg is vettük, hazavittük, kérdeztük, hogy hogy hívják. Azt mondják, hogy ez jackfruit. Hát az a neve a gyümölcsnek, hogy jack. És akkor gondolkoztunk rajta, hogy hát, hogy is kell ezt enni. A külseje rapcsos volt, kicsit szúrós, nagyon kemény. Fogtam a nagy kést, felvágtam, azt gondoltam, olyan lesz, mint a dinnye. De teljesen más volt, mint a dinnye. Hús volt belül, benne ilyen jó nagy magházak, a magházon belül pedig ilyen nagy galantojás méretű magvak voltak. És ránézek a Szilvire, kérdezem, hogy melyik részét kell megenni? Azt mondja, nem tudom, hát kóstoljuk végig. Úgyhogy elkezdtük kóstolgatni, a magot néztem, ezt nem lehet megtörni. Magházat néztem, finom, édes, de milyen a hús benne, azt is megkóstoltuk, abból ilyen fehér folyadék jött ki. De azt is megkóstoltuk. Az nem volt olyan finom, és amikor azt a fehér folyadékot le akartam törölni a kezemről, láttam, hogy nem is olyan egyszerű. Az olyan volt, mint az olvasztott rágógumi. A meleg rágógumi. Az arcunkra, ahogy ráment a kezünkre, súroltuk vimmel, gyökérkefével, minden, és nem tudtuk leszedni ezt a fehér anyagot a bőrünkről. Úgyhogy szégyen szemre átmentem a szomszédasszonyhoz, Mama Chikingóhoz, úgy hívták, és mondom, Mama Chikingó, hát mi ez a fehér anyag? Hogy kell ezt leszedni? És akkor, amikor meglátott, akkor szinte nevetéstől alig tudott megszólalni, amikor egy fehér idegen, egy muzungó jön, és megpróbál valami afrikait enni. És a végén elmondta, hogy a magházat kell enni, a fehérről ezt a ragasztót, meg étolajjal simán le lehet dörzsölni a bőrről. Nevetünk az ilyenen, de biztosan tudna mindenki ilyen történetet mondani, amikor olyan területre tévedünk, amiben nem vagyunk kompetensek, amikor nem kőműves építi a házat, milyen lesz a ház? Amikor nem autószerelő javítja az autót, amikor nem fodrász vágja a hajunkat, lehetne még a sort folytatni, nem? Mi lesz a végeredménye? A végeredménye rögtön látszik, hogy valaki nem értett ahhoz, amit éppen csinált. És gyakran így vagyunk az élet nagy kérdéseivel. Hányféle választ adnak például az élet értelmére, az élet eredetére nézve az emberek? Rengeteget, nem? Hogy reinkarnáció van, hogy teremtés van, hogy evolúció van, hogy energiák születek, ufók hoztak, meg mindenfélét mondanak róla. Kinek van igaza? Valamelyik válasz biztos, hogy kontár, nem? Hát valamelyik válasz biztos, hogy nem hiteles. Mit tudhatunk Istenről? Sokan azt mondják, hogy ők nagyon sokat tudnak az Istenről. És ezt állítják, de megnézzük a végeredményt, akkor az időnként tragikus. És talán sokkal őszintébbnek tűnik, hogyha megállunk időnként, és azt mondjuk, amit Jób is mondott, ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességeig eljuthatsz-e? Tanástalanságában ott állnak jó barátai, és felteszik a kérdést egymásnak. Ki tudod-e találni, hogy mi az Isten titka? Ki tudják találni? Hát aligha. Isten nincs itt, nem foghatom meg, nem írhatom le, nem nézhetem meg, nem látom. Hát mit tudhatok az Istenről? Csak annyit és semmi többet, mint amennyit ő magáról kinyilatkoztat. Amit elmond magáról. És különféle útja, módja van annak, hogy Isten az emberrel kommunikáljon. Egy pár ilyen lehetőséget mondanék. Isten az emberhez szólhat a természeten keresztül is.
a természet segítségével. Azt mondja a Zsoltár író, az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Maga az, amit alkotott, az a sokszínűség, az a szépség, egyszerűen fantasztikus, nem? Az arról beszél, hogy van valaki, aki ezt tervezte. Hogyha nem menne designer, akkor nem menne design. Nem menne tervező, akkor nem menne tervszerűség. Nem tudom, megfigyelték-e már, hogy milyen sokféle virág van a természetben. Ez a fantasztikus. És bármerre megyünk a világban, megyünk a makrokozmoszba, megnézzük a csillagokat, mit látunk? A végtelenséget, a fantasztikus tervszerűséget. Mozognak a csillagok, és még a Föld is fennmaradt, pedig már hányszor veszélyeztették. Üstökösöknek sok minden, de Isten úgy megalkotta, hogy minden a saját pályáján mozog. Megyünk a mikrokozmoszba, vesszük a nagyítót, vagy a mikroszkópot, és a mikroszkópon, hogy elkezdjük vizsgálni az atomok világát, ott is a végtelenség tárul fel előttünk. Bármilyen irányba megyünk, azt látjuk, hogy a végtelenség van ott, és a tervszerűség, a tervezettség. Az emberi kapcsolatok által is megismerhetjük Istent. Fel lehet tenni az evolúciónak a kérdést, honnan van a szeretet? És a legfontosabb emberi szerv az evolúcióban micsoda? Az ember könyöke, nem? Tudjon könyökölni, nem? Sokan használják is, és aki jól könyököl, az mit csinál? Halad előre. Akinek rossz a könyöke, és nagy a szíve, az evolúció szerint. Mire való a szeretet az evolúcióban? Semmire. Teljesen fölösleges, csak akadályozza az embert a könyöklésben. Mert ha szeretek valakit, akkor nem tudok könyökölni. Tehát kettő az ellentmond egymásnak. Honnan van a szeretet? Honnan van a gondoskodás? Ösztön csupán, amit az anya tesz? Hát az anyát, hogyha azt veszük az evolúció által, ha azt veszük, hogy az anyának mi az érdeke, a könyöklés, akkor azt látjuk, hogy azt tenni az anya, amit a természetben gyakran meg is tesz, megeszi a saját utódját, ha nincs más. De a Biblia azt mondja, hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Ha el is feledkezne, én te rólad el nem feledkezem. Mondja, tehát az emberi kapcsolatok által azt látjuk, olyan gazdag az érzelemvilág az embernek, hogy ebből arra következtethetünk, hogy van valaki, aki az embert úgy alkotta meg, hogy tudjon szeretni, és van még egy másik, ami sokkal fontosabb, hogy szeressenek is. Nem ott van bennünk? Milyen jó az, ha szeret valaki? Igényeljük is. Tehát az igény, a vágy bennünk. És ha bennünk van ez a vágy, akkor feltevődik a kérdés, hogy került az oda, ez a vágy. Igazából a szeretet az, ami értelmessé teszi az életünket. Az az ember, aki úgy érzi, hogy senki nem szereti, az nem akar tovább élni. És Magyarországon ez egy nagyon komoly probléma. Magyarország az első helyen állt, és áll sokáig gyakran az öngyilkossági statisztikában. Azért, mert az emberi kapcsolatok nagyon gyengék. De a Biblia azt mondja, hogy az emberi kapcsolat rávilágít arra, hogy van egy teremtő, aki kapcsolatra teremtette az embert. Jézus Krisztus által. Az ember sokféleképpen gondolkodott Istenről, Jézus lejött a földre, hogy be is mutassa, milyen az Isten. Azt mondja, hogy Jézus, aki engem látott, látta az atyát. Vagyis megismerhetjük Jézuson keresztül magát, Istent is. Ezért jött le a földre, hogy eloszlassa a tévedéseket Istennel kapcsolatban. A személyes tapasztalat segítségével. Hadd kérdezzem meg, van itt valaki, aki már tapasztalta, hogy van gondviselés? Szinte mindenki jelentkezik. A legnagyobb ateistát is, ha megkérdezem, hogy tapasztaltad már, hogy van gondviselés, akkor mit mondanak? Igen, valahol, mintha éreztem volna. Tehát érezhetjük, hogy van valaki, aki gondot visel rólunk, mintha Isten a tenyerén hordozna időnként. Mintha körülvenne, és azt mondaná, hogy most kicsit megszeretgetlek téged. És milyen jó érzés, amikor érezzük, hogy van gondviselés. Ez is arra világít rá, hogy van valaki, aki törődik velünk. A Szentlélek munkáján keresztül. Például itt ez a kanibál, akiről hallottunk az előző előadásban. Egy ember, aki szereti az emberhúst. Ki kell ahhoz, hogy meggyőzze az kanibálta, hogy ne fogyasszon tovább embereket? Ember fölötti hatalom. Mert hiába győzködni a törzsfőnök, alig ha mondana le a finom pecsenyéről. Ismertem egy embert, aki hirtelen haragú volt. De olyan, hogy amikor látták, hogy pirosodik az arca, akkor menekültek az emberek. De amikor hirtelen harag rájött, akkor egyszer nem tudta fékezni magát. Pár év múlva, amikor találkozok vele, a legbékésebb ember volt a világon. És kérdezem, hogy mi történt veled? Azt mondja, megtértem. És mondom, a temperamentum? Azt mondja, kértem Istent, vegy el tőlem. És elvette tőlem teljesen. És nézem a feleségét, azt már évek óta nem volt ilyen kitörése neki. Hirtelen harag. Teljesen megszabadította őt Isten ettől. Azért, mert Isten az emberben is munkálkodik. Tehát megismerhetjük Istent ezen keresztül is. Azonban mindez nem elegendő ahhoz, hogy Istennek az akaratát pontosan megismerjük. Rájöhetünk arra, hogy van Isten.
Rájöttünk arra, hogy Isten szeret bennünket. Azonban nagyon sok mindent mondani akar még az Isten az embernek, ami fontos nekünk. Ezért fogta az Isten, vett egy tollat, egy papírt, emberi eszközökön keresztül, és leírta, hogy ő kicsoda, hogy ő milyen, és hogy mit gondol az élet nagy kérdéseiről. Így a Szentírás által ad olyan kinyilatkoztatást az embernek, amit a többi forrásból nem szerezhetünk be. És ezért van az, hogy aki nem veszi kezébe a Bibliát, de hisz Istenben, mert látja a természetet, hisz Istenben, mert érzi, hogy van valaki, aki törődik velünk, többnyire olyan, mint egy ember, aki jót akar, de nincs iránytűje. És nem tudja, hogy hogyan is kell tájékozódni a világban. Megvan a jó szándéka, de igazából önmagában kevés ahhoz, mert nem tanulta meg Istentől, hogy mi az igazán jó, mi az igazán helyes. Elég a jó szándék csupán ahhoz, hogy jót is tegyünk? Voltak már úgy, hogy jót akartunk és rosszul sült el? Biztos volt meg mindenki. Tehát fontos, hogy sokkal direktebb, érthetőbb, egyszerűbb tanítást kapjon az ember, mint csak érzelmeket csupán, vagy megérzéseket. Az kevés. Isten egy levelet adott a kezünkbe, amin keresztül bemutatkozik. Levelezést én sosem szerettem. Életemnek egyetlen fázisa volt, amikor én rákényszerültem, hogy levelezzek. És még élveztem is, hát melyik volt az? Igen, amikor én Németországban tanultam az egyetemen, amikor megismerkedtem a Szilvivel, a feleségemmel, és hát nem tudtam mindig hazajönni, ezért elkezdtünk levelezni. Előtte én senkivel tartósan nem leveleztem. Én nem szeretek levelet írni. De akkor évente olyan 120-130 levelet írtunk egymásnak. Mellette még ott volt, hogy kazettára is felvettük a mondani valót, mert már nem bírtuk írással, kivettük a kazettának a szalagrészét, azt beraktuk a levélbe, ugye levél költségen elment, 90 perc, ugye, mire azt leírtam volna, amit elmondtam 90 percbe, úgyhogy ezt küldtük egymásnak. És tulajdonképpen egy jó másfél éven keresztül mi így ismerkedtünk meg egymással. Rengeteget írtunk egymásnak. Levelek, kazetták mentek, telefonok, amikor lehetett, bár a telefon az nagyon drága volt. És így ismerkedtem meg a feleségemmel. Akit nem látunk, azzal többnyire levelezünk, vagy most már e-mailezünk. Ugye? Isten egy levelet írt az embernek, és ez a levél, ez a Biblia, amin keresztül nagyon konkrétan bemutatkozik. Tehát rajta keresztül, a Biblián keresztül ismerhetjük meg az Istent. Továbbá elmondja azt, hogy mi az ő akarata, mi az ő szándéka, kicsoda ő valójában. Megismerhetjük azt, hogy ő mit tett eddig, és mi a terve, arra nézve, hogy mit akar ezután tenni. A Biblia által kerülhetünk kapcsolatba Istennel. Ezért van az, hogy a Biblia nélkül nagyon nehéz Istenben hinni. Ha találkozok valakivel, és azt mondja, nem hisz Istenben, megkérdezem, hogy szoktad a Bibliát olvasni? Azt mondja, nem szoktam. Hát akkor természetes, hogy nem hiszel Istenben. És nézzem, hogy miért. Biblia nélkül nagyon nehéz igazából Istenben úgy hinni, hogy az egy letisztult hit legyen. Ezért mondja a Biblia Róma 10. fejezet 17. versében, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Vagyis a Bibliának, ennek a levélnek hit teremtő ereje van. Ha valaki tehát kételkedik önök közül, mit kell tennie? Keressen a Bibliában Istent, az ő akaratát, az ő személyét. Mert a Bibliának hit teremtő szerepe van. Egyszer egy fiatalasszony megkeresett, még Békés Csabán voltam lelkész, és akkor azt kérdezte, hogy én szeretnék hinni az Istenbe, de nem megy. Mit tegyek? És a következőt mondtam neki. Minden este, amikor lefekszel, térdelj le az ágyad mellé, és mondd el az Istennek, hogy te keresed őt. Szeretnél vele kapcsolatba kerülni, szeretnéd őt megismerni. És utána, amikor lehetőséged van, vedd a kezedbe a Bibliát, vagy Bibliáról szóló nagyon jó könyveket, de legjobb a Biblia, és olvassad. Találkoztunk egy hét múlva, azt mondja, hogy hát még mindig nem hiszek Istenben. És mondom, hogy imádkozol? Azt mondja, igen, szoktam. Olvasod a Bibliát, és igen. Akkor mondom, csak csináld tovább, és majd jön az eredmény. Találkozunk két hét múlva, szóval még mindig nem történt semmi. Mikor történik már valami? Hát mondom, Isten teszteli a kitartásodat is, azért jó, hogyha kitartasz. Három hét múlva találkozunk, azt mondja, hát még mindig nem történt semmi. Mondom, nem baj, ne add fel, adjál két hónapot magadnak. És a negyedik, ötödik héten azt mondja, hogy mintha megmozdult volna valami. Azt mondja, valami, mintha történt volna. És kérdezem, mi volt az? Azt mondja, nem tudom leírni, de úgy éreztem, mintha nem egyedül olvasnám a Bibliát. 5-6 hét elteltével azt mondja, hogy találkoztam Istennel. A kitartó keresésnek megvan a jutalma. Azt mondja az Isten, aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik. De a keresés az nem olyan, hogy hopp, keresek, már találtam is. Nem? Meddig kell dolgozni egy havi keresetért? Egy hónapot, többnyire. Többnyire egy hónapot, bár ha valaki jókor van, jó helyen, akkor kevesebbet is. Ugye? Tehát aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik.
Mi Istene célja a Bibliával? Egy igét olvasnék a Bibliából, ami már ma is elhangzott utalásképpen, Timóteus 2. levele 3. fejezet 15. versétől a 17. verséig terjedő szakaszt. Itt azt mondja Isten, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. Ezt mondja Pál apostol Timóteusnak, szóval gyermekségettől fogva tudod a Bibliát, ismered a Biblia szövegét, ami bölcsé tud téged tenni. Tehát az élet nagy kérdéseiben a Biblia bölcsé teszi az embert. Ezért adta az Isten az embernek a kezébe a Bibliát. És továbbá azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos, tehát a Bibliának mi az egyik célja? Hasznot hajt az emberek, szeretik a hasznot. Ki az, aki nem szereti a hasznot? Nem? Senki sem jelentkezik. Ki az, aki szereti a hasznot? Most csak teszem, hogy alszik-e valaki. Azt mondja, hasznos, de nem a magasabb keresetnek a megszerzésére, hanem a következő célokra. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát Isten azért adta az embernek a Bibliát, mert az hasznos, az segít tájékozódni, az segít tanítani, időnként fedd is. Jó az, hogyha fedd, vagy nem jó az, hogyha fent. És képzeljük el a szituációt. Mi lehet, hogy nem szeretjük, hogyha valaki bennünket fedd? De amikor a házastársunk már századszor csinálja ugyanazt a hibát, és nem hallgat ránk. Milyen jó érzés, ha valaki más is megfeddi őt, nem? Így van? És milyen jó, hogy az embert, az Isten szava formája, engem is, őt is, a harmadikat, a negyediket is, formálja az ige, és ezáltal Isten átalakít bennünket. És mi az átalakítás célja? Azt is leírja a Biblia, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a tökéletesség a célja, az ember tudja, hogy mi a helyes, mi a jó, és azt cselekedni tudja. Ezért adta Isten a Bibliát az ember kezébe. Isten célja tehát a Bibliával az, megismerik őt, megismerik az ő akaratát a Biblián keresztül, választ kapunk az élet nagy kérdéseire. Honnan jöttünk, hová tartunk, mi az élet értelme, mi történik akkor, amikor szenvedünk, és mi a megoldás a szenvedésre, valamint formálja mi jellemünket, ami akaratunkat tanít, fed bennünket, átalakít, és a végeredménye pedig az, ha valaki figyelmesen olvassa a Bibliát, hallgat Isten szavára, hogy tökéletes lesz az ember azáltal, hogy Istenre figyel. Tehát a Bibliát érdemes kézbe venni mindenképpen, fő célja az, hogy megismerjék jobban a Bibliát, hogy valahol közel kerüljünk ez a könyvhöz, mindenki közelebb kerülhet ehhez a könyvhöz, akár milyen szinten tanulmányozt eddig azt, egymásnak ebben segíthetünk és partnerek lehetünk. Én azt kívánom mindenkinek ezt a könyvet, egyre jobban megismerje, megszeresse, és valahol el tudjon indulni Isten felé a könyv segítségével még jobban.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább tanulmányozzuk Isten igéjét. Jézus példázatait tanulmányoztuk ebben a sorozatban. Igaz, hogy nem tudtunk minden példázatot megbeszélni, több mint a fele a példázatoknak még hátra maradt, azonban ma estére választottam egy olyan példázatot, amely úgy gondolom, hogy

Tudjátok, testvéreim, itt szeretném idézni Jézus Krisztusnak szavait, hogy eljön a vigasztaló Szentlélek, és az elvezérel titeket minden igazságra. És ha mi nyitottak vagyunk az Isten igazsága felé, akkor ő vezet bennünket napról napra, inkább elmélyedünk, azonban egy dolgot szeretnék mondani. Ne gondolja senki se közöttünk azt, hogy újabb kinyilatkoztatást kap Istentől, csak azért, hogy a kíváncsiságát kielégítse Isten. Ezért Isten nem ad újabb kinyilatkoztatásokat. Ha azokat az igazságokat, amelyeket megértettünk, azt elfogadjuk és gyakoroljuk, megvalósítjuk az életben, akkor igen, újabb igazságokat ad Isten, és mindinkább elmélyedünk az igazság ismeretében. Azonban megint egy negatív mondatot elmondok, senki sem fog üdvözülni azért, mert mélyen ismeri a Biblia igazságokat. Amikor Jézus Krisztus eljön, ahogy a mai témakörben is látjuk, a jellemnek lesz egyedül értéke. Ha szeretnénk mélyen megérteni a tíz szűzről szóló példázatát Jézus Krisztusnak, akkor legalább 2-3, vagy ha lehet 4, de leginkább 2 vagy 3 dolgot, ha tudunk, akkor sokkal közelebb kerül hozzánk egy-egy példázat. Úgy kell tanulmányoznunk a tíz szűz példázatát, mint soha eddig. Ez Ellen Gould White-nak a felhívása, és én azt mondom, drága testvéreim, hogy ma este is, amikor áttanulmányozzuk, ki tudja, hogy hanyadszor a tíz szűzről szóló példázatot, még utána is próbáljunk elmélyedni benne, mert ez isteni felhívás, hogy úgy kell tanulmányoznunk a tíz szűz példázatát, mint soha eddig. Annál inkább, kedves testvéreim, mert a tíz szűz példázata nem egy elméleti igazságot tartalmaz. A tíz szűz példázata rólad és rólam szól. Azokról szól, akik Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt élnek közvetlenül. Ezért egy néhány fontos kérdést. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Hol? Az olajfák hegyén. Másik kérdés, mikor mondta el? Mindössze 2 nappal húsvét előtt, ha pontosítani akarunk, pénteken meghalt, és kedden mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot az olajfák hegyén, és Jézus Krisztus ettől számítva 3 nap múlva meg lett feszítve. Ami azt jelenti, hogy a tíz szűzről szóló példázat Jézus Krisztusnak egyik utolsó példázata az életében, amit elmondott a 40 példázat közül. Kinek mondta el? A 4 tanítványának. Nem a 12-nek. Hangsúlyozni szeretném, azért, mert Márk evangéliumában név szerint elmondja az evangélium azt, hogy Péternek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak, ők voltak 4-en, a 4 tanítványa volt Jézus Krisztussal együtt, akkor, amikor délelőtt Jézus Krisztus megtartotta utolsó prédikációját a Jeruzsálemi templomban. Ha akartok gyönyörű dolgokat megérteni a Bibliából, akkor melegen ajánlom, hogy Máté evangélium a 21. részének a 17. versétől kezdjétek olvasni, egészen Máté evangélium a 23. rész utolsó 38. verséig. Ezt Jézus Krisztus mind kedden mondta el a jeruzsálemi templomba. Ehhez hozzátartozik az úgynevezett jajbeszéd is. Azonban az, ami le van írva Máté evangélium a 24. és 25. részében, a 26. rész második versével bezárólag, ezt Jézus Krisztus ennek a 4 tanítványnak, Péternek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak mondta el az olajfák hegyén. Példázat a tíz szűzről. A példázatot nem fogjuk egyszerre elolvasni, hanem versenként fogjuk átgondolni, tanulmányozni.

Olvasom tehát Máté evangélium 25. részében az első verset. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Kedves testvéreim, a 40 példázat közül 12 példázatot Jézus Krisztus így kezd el, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Először azt szeretném megbeszélni veletek, hogy hány országa van az Istennek? 2. Így van. Tehát hány országa van Istennek? 2 van. Melyik az a 2? A dicsőség országa és a kegyelmi országa. Mikor állította fel a kegyelmi országát Jézus Krisztus? Az ő első eljövetelekor, amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, biztosította a kegyelmet. És meddig járulhatunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, zsidókhoz írt levél 4.16 alapján, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül, addig, amíg Jézus Krisztus közben jár értünk a mennybe. Ez az egyik válasz. A másik válasz addig, amíg élünk. Mert senki sem tudja közülünk, akik most itt vagyunk, hogy ma este elmegyünk haza, és lefekszünk, és holnap felkelünk el. Megbékélni Istennel csak addig tudunk, amíg élünk, és addig tudunk, ameddig Jézus Krisztus közben jár értünk. Jézus Krisztus világosan beszél az ő dicsőséges országáról, a dicsőséges országáról Máté evangélium a 25. rész 31. versében. Jézus azt mondja, amikor eljön az embernek fia, beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Melyik országról mondja Jézus Krisztus ezt, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz? Kegyelmi országáról, vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról, vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról. Honnan tudjuk, hogy kegyelmi országáról? Azért, mert 10 szűz kimegy várni a vőlegényt. Ki a vőlegény? Jézus. Kimegy várni. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy a 10 szűzről szóló példázatnak mi nem szemlélői vagyunk, nem tanulmányozói vagyunk, mi részvevői vagyunk. Mi várjuk Jézus Krisztust. Kik a szűzek? Már megadtuk a választ. Mi a lámpás? Isten igéje, erre még később külön kitérek. Ki a vőlegény? Jézus Krisztus. És már is teljes a kép. Mert azt mondja, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a 10 szűzhöz. 10 szűz mi vagyunk emberek, akik Jézus Krisztus második eljövetele előtt virasztunk, vagyis várjuk. A lámpás Isten igéje, a vőlegény pedig, akit várunk, nem más, mint Jézus Krisztus. Itt hozom ezt a meghatározást, ami világosan rávilágít. Bibliában Isten két országról beszél, Lukács evangéliumának 17. részében 20 és 21. vers. A farizeusok megkérdezték, mikor jön el az Isten országa? Jézus ezt felelte nékik. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt, vagy imé amott van, mert az Isten országa közöttetek van. Károli azt mondja, hogy ti bennetek van, de az Isten országa közöttünk van, és ez egy nagyon jellegzetes kifejezés, majd később elmondom, hogy mit jelent a görög eredeti szerint. Tehát az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Ez késztetett sok embert arra, hogy elfogadja azt, hogy Jézus Krisztus nem nyilvánosan, nem láthatóan jön el, azonban Jézus Krisztus ebben a kijelentésben, amikor azt mondta, hogy nem szemmel láthatóan jön el, akkor kegyelmi országáról beszélt. Annál is inkább, mert sem azt mondják, hogy íme itt, vagy íme amott van, az Isten országa közöttetek van. Miért mondta Jézus Krisztus így, hogy az Isten országa közöttetek van? Azért, mert ő volt közöttük. És ki az Isten országának a megjelenítése? Személyesen Jézus. Van egy nagyon különös kijelentés
János evangéliumának az első részében, nem tudok erre több időt szentelni, csak egyszerűen szeretném felhívni mindannyiatok figyelmét, hogy az ószövetségi időben, Jézus Krisztus golgotai haláláig hol lakozott Isten? Akármikor szó van erről, két igét hozok, talán az egyiket fellapozzuk Mózes második könyvében, a második könyvének a 25. részében, és a 25. rész 8. versében. És készítsetek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Ő közöttük, nem bennük. Ő közöttük. És ha olvassuk János evangéliuma első részének a 14. versét, ezt az igét rendszerint azért, hogy itt Jézusról van szó, most pedig figyeljünk meg még egy dolgot ebből az igéből. És az ige testé lett. Jézus Krisztusról van szó, és lakozék közöttünk, nem bennünk, közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes van a kegyelemmel és igazsággal. Tehát ezért mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten országa hol van? Nem bennünk, közöttünk, mert Jézus Krisztus az kegyelmi Isten országának a megtestesítője. Milyen üzenetet hirdetett keresztelő János? Szeretném hozni, keresztelő János milyen szavakkal kezdte meg a fellépését, milyen szavakkal kezdte el Jézus Krisztus a fellépését, és milyen szavakat adott Jézus Krisztus a tanítványai ajkára, amikor kiküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot. Keresztelő János ezekkel a szavakkal kezdte el nyilvános szolgálatát, melyet Máté evangéliuma harmadik rész második versében találunk. Ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Melyik mennyek országáról beszél keresztelő János, amikor kezdi hirdetni az evangéliumot? A kegyelmi országról, vagy a dicső országról? Melyikről? Kegyelmi országról. Mert ott mondja az embereknek, akkor, amikor kezdte a szolgálatát, térjetek meg, mert elközelítette a mennyeknek országa, kegyelmi országa. De kedves testvérem, ne felejtsük el, hogy először szeretném megfogalmazni egy nagyon fontos dolgot, ami ehhez az eddig felsoroltakhoz tartozik. Mit jelent az, hogy a szívünkben felállította Isten az ő kegyelmi országát? Honnan tudom én, keresztény ember, megállapítani magamnak azt, hogy felállította-e, vagy nem állította fel? Arról tudjuk megállapítani, hogy számunkra Isten országának keresése áll az első helyen. Hogy megtanulunk úgy gondolkodni, mint Jézus, megtanulunk úgy beszélni, mint Jézus, és megtanuljuk azt, hogy az az indulat legyen bennetek, idézem Filippi beliekhez írott második levél 5. versében, amely volt a Krisztus Jézusban is. Teljesítettük ezeket a feltételeket? Ha nem, akkor gondolkodjunk el. Ha igen, akkor adjunk hálát. Mert a Krisztus követés, a keresztény élet nem csak abból áll, hogy én imádkozom, Bibliát olvasok, Isten tiszteletre járok, hanem jellemváltozásom. És abban benne van a gondolkodás, benne van az indulat, benne van az életmód, és benne vannak a szavaim. Ha én olyan dolgokról beszélek, amiről Jézus Krisztus előtt nem mernék beszélni, akkor el kell gondolkodnom, hogy fel van-e állítva a kegyelmi ország az én szívemben. Ez az egyik óriási üzenet. Már a példázat tanulmányzása kezdetén, a másik hatalmas üzenet, csak akkor leszek, legyek én a szenvedő alany, vagy a példa alany, csak akkor leszek Isten dicső országának örököse, ha Jézus Krisztus felállította a kegyelmi országát bennem, és éli a maga életét. Mert ez már az új szövetséghez tartozott. Visszatérek, keresztelő János, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, és azt mondta, térjetek meg,
nekem is szükségem van megtérésre. Nem egyszer megtérni, örökre megtérni, hanem naponta. És azért, hogy ez a napontkénti megtérés megvalósuljon, bődben és imában kell kérnünk az Istent, hogy segítsen meg jelen változásra. Kegyelmi országról beszél Keresztelő János. Milyen üzenettel kezdte Jézus Krisztus nyilvános szolgálatát? Olvasom Máté 4:17-et. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ugyanazokkal a szavakkal kezdte el Jézus Krisztus is nyilvános szolgálatát? És nem is foglalkozok vele, csak hogy lássuk, ugyanazt jelenti. Kegyelmi országot akarja felállítani mindannyiunk szívében. Jézus Krisztus nem közöttünk akar lakni, mint a golgotai haláláig, hanem bennünk akar élni. Milyen üzenetet adott Jézus Krisztus tanítványainak ajkára? Máté evangéliuma 10:7, elmenvén pedig prédikáljátok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Ugyanaz. És kedves testvéreim, ez mind a három esetben Jánosnál is, Jézus Krisztusnál is, meg tanítványainál is a felhívás az, hogy térjetek meg, mert elközelített annak az ideje, hogy Jézus Krisztus fel akarja bennünk állítani az ő kegyelmi országát, és Jézus Krisztus nem csak közöttünk akar lakozni, hanem bennünk akar lakozni. És most kérdezzük meg magunktól, bennünk lakozik-e Jézus Krisztus? Hivatkoztam az előbb, és elmondtuk azt, hogy mi a lámpás Isten igéje, azonban azért hozom a 119. Zsoltár 105. versét, mert kedves testvéreim, itt is egy komoly tanítást találunk. Elolvasom az igét először, Zsoltár 119.105-ből, az én lábamnak szövétnek a te igéd és ösvényemnek világossága. Kedves testvéreim, egyértelmű a szöveg alapján, hogy a lámpás micsoda? A Biblia, a te igéd, ahogy hozza. De kedves testvéreim, mikor lesz számunkra a Szentírás a lámpás, az igazság lámpása? Ha olvasom, vagy ha elfogadom és gyakorlom azokat az igazságokat, amelyek benne van írva. Elég csak olvasni, vagy gyakorolnunk is kell. Gyakorolnunk is kell. Másik dolog, kedves testvéreim, a keresztény világban olyan sok keresztény egyház van, és mindegyik azt mondja, hogy az övé az igaz. Azonban mindegyik igaz? Hány igazság van? Ahány keresztény egyház, vagy egy igazság? Egy igazság van. A Zsoltáros azt mondja, és az én lábamnak szövétnek a tégét, és ösvényemnek világossága. Legyen a Biblia az eligazító mindannyiunk számára. Említettük, hogy ki a vőlegény, most szeretnék Biblia szöveget is olvasni Máté 9:15-ből. Mondanékik Jézus, szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, és akkor bőtölni fognak. Kit nevez Jézus Krisztus vőlegénynek? Önmagát. Mert mit mond? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük. El lett véve Jézus Krisztus tőlünk, amikor megfeszítették a golgotai kereszten? Igen. Tehát ebből az igéből látjuk, hogy Jézus Krisztus a vőlegény. Másik dolog, amit szeretnék a Tízszűz példázatából kiemelni, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban világosan elmondja, hogy a Tízszűz, vagyis a Krisztusvárók között is nem véletlen, felezi. Általában abban a veszélyben kerülhetünk, hogy mi soha nem tartjuk magunkat balgaszüzeknek. Rendszerint azokat tartjuk balgaszüzeknek, akik bennünket megsértettek. Lehetek-e én balgaszűz? És mi határozza meg, hogy okos vagy balgaszűz? Visszamegyünk Máté 25:2-höz, öt pedig közülük eszes, öt pedig bolond, így mondja Jézus, vagy balga. Mi jellemző erre a két csoportra? Olvassuk ott a 25. résznek a 3. és 4. versét. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették,
nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Itt kezdődnek a problémák. Mit jelképez az olaj? A Szent Lelket jelképezi. És most figyeljük meg, mit mond Jézus a bolond szüzekről, a balga szüzekről, hogy szebben fejezzük ki, és mit ment Jézus Krisztus az okos szüzekről, vagy az eszes szüzekről. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővettek, nem vittek magukkal olajat. Mit jelképez a lámpás? Az előbb megbeszéltük. A Szentírást. És most figyeljük meg, hogy hol nem vittek a balga szüzek, hol nem volt olajuk a balga szüzeknek. A lámpásban, vagy az edényben, bizony az edényben. És miük volt az eszes szüzeknek? Olajuk hol? A lámpásban is, meg az edényben is. Most akkor felvetődik az első kérdés, miért van két helyen? Miért van két helyen? Mert ha figyelmesen olvassuk az egész példázatot, amikor felébred a tíz szűz, akkor kérnek olajat az balga szüzek, az okos szüzektől, hogy nehogy a lámpásuk kialudjon. Ami azt jelenti, hogy tud-e égni a lámpás, az a kis mécses, ami akkor gyakoroltak, vagy még mi, akik nagy részünk emlékezünk a petróleum lámpákra, tud-e égni a petróleum lámpa, ha nincs benne petróleum? Nem. Tudott-e égni az a mécses, nem volt benne olaj? Ami azt jelenti, hogy ne felejtsük el, mind a tíz szűznek milyen volt? Lámpása volt, és a lámpásban volt olaj. Csak hol nem volt olaj mind a tíz szűznek? Az edényben. És azért térek vissza, olaj a Szent Lelket jelképezi. Miért van két helyen a Szentlélek? Nem férte? Bocsássatok meg, hogy ilyen nagyon egyszerű szavakkal kötöm össze, nem volt hely, elég hely az egyik helyen, hanem csak másik helyen kellett lenni. Az tény is való, hogy abba a kis mécsesbe nagyon kevés olaj fért. És azért kellett vinni magukkal az edényt, és abban olajat, hogy utána tudják tölteni. Ez, én láttam, amikor Görögországban jártam, több száz ilyen mécsest, amit akkor használtak. Hogy megértsük ezt az üzenetet. Megértsük azt, hogy Jézus Krisztus mit akart az olaj két helyen való létével tanítást adni. Először nézzünk meg egy dolgot. A balga és az okos szüzek közös vonásai. Közös vonásai. Azért foglalkozom ezzel így, hogy mi a közös vonásuk, és mi az, ami jellemző a balga szüzekre. És kedves testvéreim, én arra kérlek benneteket, hogy amíg olvassuk ezeket a jellegzetességet, ezeket a jellemtulajdonságokat, keressük meg magunkat. Keressük meg magunkat. Mind a tíz szűznek van lámpása. Mind a tíz szűznek van edénye. Mind a tíz szűz ismeri a Bibliát. Itt nem Biblia ismeret hiányról beszél a Jézus Krisztus ebben a példázatban. Mindegyik kereszténynek várja magát. Mindegyik várja Jézust. Honnan tudjuk? Ki megy a balga szűz is várni a vőlegényt? Azt jelenti, hogy mindannyian advent reménységben élnek. Mindegyik advent hívőnek várja magát. Mindegyik? Vagy nem? Igen, mert mindegyik kimegy várni a vőlegényt. Tehát mindegyik advent reménységbe él, és advent hívőnek várja magát. Mindegyik kiszi Jézus eljövetelét. Honnan tudjuk? Hát kimentek várni, igaz? És az utolsó, mindegyik a történelem estén viraszt. Földünk történelmén alkonyán. Akkor kiről szól ez a példázat? Rólad és rólam. Rólunk keresztényekről, akik elimádkozzuk, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat, és itt megállunk. Vagy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és ott is megállunk. A balga szüzekre jellemző, és most itt is, itt sokkal több jellemtulajdonsággal találkozunk.
nem képmutatók. Tehát a balgaszüzek nem képmutatók. Azonban az a problémájuk, hogy nem estek a sziklára. Nem ismerik Istent. Nem tükrözik a jellemét. Nem bíznak Istenben. Nem volt élő kapcsolatuk Istennel. Nem engedtek a Szentlélek vezetésének. Nem élt bennük az igazság. És nem igazodtak a bibliai elvekhez. 9 felsorolás, de még nincs vége. Kedves testvéreim, találunk-e olyan dolgot, ami rám is vonatkozik, vagy ránk is vonatkozik? Azért tartom a képet magam előtt. Engedjetek meg, hogy néhány szót szóljak ezzel kapcsolatban. Nem képmutatók. Miért? Mert mindegyik várja Jézust. Szájjal mindenki vallja az igazságot. Azonban a második dolog, emlékeztek, hogy a zsidók is várták a Mesiást? És amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy jó annak, aki áldott állapotban az, aki a sziklára esik, de jajanak, akire a szikla esik rá. Megértették a főpapok, hogy Jézus Krisztus kiről beszélt. Azt olvassuk, hogy igen. Nem ismerik Istent. Tudjátok, ez az ismeret szó egy nagyon általános szó. A bibliai szóhasználatban az, hogy valaki nem ismeri az Istent, ezt pozitív irányban fogalmazom meg. Mi, akik ma itt vagyunk, mindannyian olyan mértékben ismerjük Istent, amilyen mértékben jellemünk hasonló az övéhez. Tudok-e gyűlölködni, tudok-e haragudni, le tudom-e kiabálni a másikat, pletykázni tudok-e a másikról. Ha ezek jelen vannak, akkor azt jelenti, hogy én még nem ismerem Jézust. Bízni Istenben. Tudjátok, mikor kezdődik az igazi bizalom? Amikor a mi bölcsességünk csődöt mond. És azt mondja, hogy nem volt élő kapcsolatuk. Ők vallásosak, de nem volt élő kapcsolatuk. Nem engedik meg, hogy a Szentlélek elvezesse minden igazságra. Nem elméleti síkon. Gyakorlati síkon. És nem él bennük az igazság. Mert ha bennünk él az igazság, akkor látszik, hogy bennünk él. És nem igazodnak a bibliai elvekhez. Menjünk tovább. Nem alakult át jellemük. Nem gondoltak a veszélyre. Nem ismerték fel valódi állapotukat. Nem volt tartós az ige hatása. Nem látták a veszélyt. Isten szolgálatuk formaias volt. Úgy gondolták, minden rendben van. Szerették hittestvéreiket. Párfogolták az igazságot. Testvéreim, ez a második képen, a következő 9 még inkább elgondolkodtatom. 10. hadd kérdezzek meg, minek lesz egyedül értéke, amikor Jézus eljön? Jellemnek. Nem gondolták azt, hogy annyit fog késni a vőlegény. És kedves testvéreim, most tanultuk ezekben a hetekben, a szombatiskolában Pál apostolt, az ő maga véleményét, hogyan gondolkodott Pál apostol önmagáról, amíg nem találkozott Jézussal. Farizeusból való, farizeus törvény tekintetében fethetetlen, hogy ne soroljam az egészet. És ugyanez az apostol, miután találkozott Jézus Krisztussal, a római levél 7 rész 24 versében azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halál testéből. Hol történt változás? Milyen volt a véleménye önmagáról Pálnak, mielőtt találkozott Jézussal? Én elég jó vagyok. Én jobb vagyok, mint te. Bocsássatok meg ezért a szavamért. Én jobbnak vélem magamat. Tehát nem ismerték valódi állapotukat. Figyeljétek meg, hogy miért vetették el a zsidók Jézus Krisztust, és miért feszítették fel. Pont ezért. Nem látták a veszélyt. Más szóval, a 15. Isten szolgálatuk formaias volt. Vitték az áldozatot. Kedves testvérem, micsoda tragédia van leírva a Bibliában, hogy naponta bemutatják a zsidók az áldozatot, amely Jézus Krisztus halálát jelképezi, és ugyanazok a zsidók tervezik Jézus Krisztus meggyilkolását. Milyen az Isten szolgálat? Formaias. Azt gondolták, hogy minden rendben van. 17. is elgondolkodtak. Szerették hittestvéreiket.
pártfogolták az igazságot. 18 elgondolkodható jellemrajzok. Azonban mi már megbeszéltük, de én újból visszatérek, minek a jelképe az olaj. A királyokat az Ószövetségben olajra kenték fel. Az az újszövetségi meghatározás apostolok cselekedete 10 rész 38. versében egyértelmű. A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten szent lélekkel, és hatalommal, ki széllyel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Kedves testvérem, beszélgessünk el egy kicsit. Mióta viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet? Nagyon jó, mondjad bátran testvérem. Tehát születésétől kezdve viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet. Mióta viseli Jézus Krisztus a Krisztus nevet? Krisztus nevet csak keressége óta. Mert mit jelent a Krisztus név? Felkent. Na most testvéreim, felkente bennünket a Szentlélek? Vajon mi is betöltjük-e ezt a szolgálatot, amiről itt szó van? És azt mondja tovább, hogy Jézus Krisztus hogyan tette ezt? Széllyel járt jót tévén is, meggyógyítva mindenkit. Teszem-e én ezt? Ki az ördög hatalma volt, mert Isten volt ő vele. Miért van az olaj két helyen? Ugye ezt a kérdést vetettük fel, és nem adtuk meg rá a választ. Nagyon egyszerű. Testvéreim, a Biblia igazságai olyan egyszerűek. A proféták két esős időről beszélnek, vagyis írnak. A korai és a késői esőről. Így olvasom Joel próféta könyvében a 2. rész 23. versben, ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullatnak néktek az első hónapban. Kedves testvéreim, miért volt két helyen az olaj? Miről beszél Jézus Krisztus? Először beszélgessünk arról, hogy mi a fizikai esőnek a feladata, és mi volt a fizikai késői esőnek a feladata. Mi volt a fizikai korai esőnek a feladata? Az ez ősszel hullott, szeptember-októberben, én most voltam Feketetón, és ott láttam, ilyen vastag repedések vannak, mert nem esett az eső. Azt a földet nem lehet felszántani. Csak akkor, miután megázik a föld. A korai esőnek az volt a feladata, mert szárazság volt nyáron, és megáztassa a földet, hogy megművelhető legyen. És a korai lelki esőnek a feladata az, hogy a bűntől megszáradt emberi szív, hogy éljek ezzel a jelképpel, megázon, hogy az igazság ekéje fel tudja szántani, hogy alkalmassá váljon az emberi szív a Isten igéjének, a magnak a bevetésére, hogy az kikeljen. És kedves testvéreim, mit mond el Jézus Krisztus ebben a példázatban? Mind a 10 szűz melyik esőben részesült? Csak a korai esőben. Az 5 szűz, balga szűz, csak a korai esőben. Félő, hogy nagyon sok keresztény ember ma a korai esővel megelégszik. Mert Jézus azt mondja, hogy a balgák nem vittek az edényeikben olajat. Az okosak az edényeikbe vittek olajat. Most akkor a 10 szűz közül hány részesült a késői esőben? 5. És hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor még egy hatalmas igazságra döbbenünk rá. Ez az egész esemény a késő eső kiárasztása előtt, vagy után zajlik? Után zajlik. Nem említettem még, mi volt a késő esőnek a szerepe. Késő esőnek a szerepe az volt, hogy tavasszal, március-áprilisban hullott, hogy a buza, amely kikelt ősszel és egész télen növekedett, jól megáztassa a földet, szárba szökött már a buza, és a magot kifejlessze, a jellemet átformálja.
Ez volt a késői esőnek a feladata. Hozzunk még Jeremiástól is egy ígét, az 5. rész 24. verséből. Még szívünkben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, még szívükben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak heteit megőrzi számukra. Mit jelent ez, hogy az aratásnak heteit megőrzi számukra? Nincs most időnk arra, hogy részletesen foglalkozzunk vele, de azt mondja, hogy az aratásnak heteit megőrzi számunkra. Kedves testvéreim, Isten úgy fejezte ki szeretetét gyermekei iránt, a zsidó nép iránt az Ószövetségben, hogy az aratás heteiben, amely 7 hétig tartott, ismétlem, 7 hétig tartott, eső nem esett. Van egy ilyen kimutatás, hogyha ez alatt, az aratás ideje alatt esett az eső, akkor azt Isten csapásának tartotta a zsidó nép. Ez Krónikánál valahol találunk erről beszámolót. De mivel nem a korai és késő esőről beszélek, csak ide tartozik, mert a két helyen való olaj szeretném bemutatni. Próbáljuk összegezni és végére vezetni lassan a mai elmékedésünket. Mind a 10 szűz kiment várni a vőlegét. Azt jelenti, hogy várta Krisztust. Miben volt a láthatatlan különbség? Nem a látható különbség. Mert a látható az az, hogy mindegyik kiment várni a vőlegét. És mi is mondjuk, hogy várjuk Jézust. De mi a láthatatlan különbség? Tudták-e az okos szűzek azt, hogy a balga szűzeknek az edényük üres? Nem tudták. Tudták-e a balga szüzek, hogy az edényük üres? És kedves testvéreim, itt a tragédia. Nagyon sok hívő ember megelégszik a korai esővel, és azt gondolja, hogy az elég. És a balga szüzek nem részesültek a késői esőbe. Itt már állításként hozom, lehet, hogy kérdést kellett volna feltenni, hogy mind a 10 szűz elaludt. Igen, mind a 10 szűz elaludt. És most nézzük meg, hogy hogyan írja le Máté evangélium a 25.5. Késvén pedig a vőlegény minnyáján elszunnyadának és elaluvának. Nem csak elszunnyadtak, el is aludtak. Hányan? Mind a 10. Miért? Jézus elmondja. Azért, mert késett a vőlegény. Milyen üzenete van ennek számunkra, drága testvéreim? Én elmondom nektek saját tapasztalatomat. Én 1957 tavaszán itt voltunk egy szombat délután Horgoson. Prédikátor testvér szombat délután beszélt, hogy fel kell készülnünk Jézus eljövetelére, és azt kérdezte, szeretné-e valaki a szívét átadni Jézus Krisztusnak is követni őt. Én felálltam. Amikor felkészültem a keresztségre, engedélyt kellett kérnem édesanyámtól, édesapámtól, mert kiskorú voltam. És azt mondtam édesanyámnak, hogy én szeretnék megkeresztelkedni. Azt mondta, hogy majd, ha 30 éves leszel. Mert Jézus is 30 éves korában keresztelkedett meg. És én azt mondtam neki, garantálja-e édesanyám azt, hogy én megérem a 30 évet. Azt mondta, ezt nem merem garantálni, menj és keresztelkedj meg. Nagyon nyíltan beszélek mindig, és most is. Amikor én megkeresztelkedtem 57. szeptember 23-án, ez évben lesz 60 éve, soha sem mertem gondolni azt, hogy 60 évvel később is még élek. Én tapasztalatomból szemlélve más hívő emberek életét, ti hogy gondoltátok, hogy megértek-e ennyi évet, miután megkeresztelkedtetek? Általában nem. Mi úgy gondoltuk, hogy a közeljövőben 5-10, maximum 15 év, uva Jézus eljön. És figyeljétek meg, kedves testvéreim, miért állt be a laodíciai állapot gyülekezetünkben is?
Egy szó. Miért aludt el mind a 10 szűz? Mert késett a vőlegény. Ha ezt figyelemmel kísérjük azt, amit Péter apostol az ő második levelében így fogalmaz meg, és így mond el, azért keresem ki, hogy szeretném szó szerint olvasni, a második levél 3. rész 9. versében, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Csak ezt olvasom. Akkor most késik az Úr, vagy nem késik? Hosszan túl életünk, nem akarja, hogy némelyek elveszenek. Azt mondja, na most akkor késik, vagy nem késik? Akkor miért mondja Jézus Krisztus, hogy azért alszik el a 10 szűz, mert késik a vőlegény? Azért, mert a mi számításunk szerint késik. Én is azt gondoltam fiatalkoromban, hogy nem érem meg a 30 évet, most meg 76 vagyok. És ez a veszély fenyeget mindannyiunkat, akik várjuk Jézust, hogy nem jött el arra az időre, amelyre mi vártuk. És ennek következtében beáll az a szunnyadás, és utána az alvás. Van egy másik nagy dolog. Ki ébresztette fel az alvó szüzeket? Hányan aludtak el a 10 közül? Akkor a 10 szűz közül valamelyik felébredt és felébresztette a többit? Nem. Mert figyeljük meg, hogy mondta el Jézus tovább Máté 25, 6 és 7. versébe. Éjfélkor pedig kiáltásra, nímhol a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. Figyeljük meg 2-3 dolgot. Éjfélkor kiáltás lőn. A bűn legmélyebb sötétségében valakik kiáltanak, de kik azok, akik felébresztik a Krisztust váró embereket? Angyalok. Isten angyalokat küld el, és felébreszti a Krisztust várókat, és elmondja, ime, itt van, jöjjetek elébe. És most figyeljük meg, hogy mi történik. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, mind a 10 felébredt, mind a 10 felébredt, és mivel voltak elfoglalva? A lámpások elkészítésével. Miért? Nem a jellemváltozással, mert a lámpás mit jelképez? Hogy lehet a Szentírást készíteni? Kezd kifogyni az olaj lámpásból, és utána kell önteni. De ki tudta utána önteni az olajat? Akik el voltak pecsételve az örök életre. Akik részesültek már korábban a késői esőben. Mit mondtak a szüzek? Olvassuk a 8 és a 9. versek. A bolondok pedig mondanak az összeseknek, adjatok a ti olajotokból, mert a mi lámpásunk kialusznak. Az összesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk is néktek, menjetek inkább az árusokhoz is, vegyetek magatoknak. Máté 25, 8, 9. Kedves testvéreim, először is, szent lelket lehet pénzen vásárolni? Miért nem adhattak az elpecsételt szüzek azoknak, akik nem voltak elpecsételve az örök életre? Mert ezt nem lehet adni, nem lehet eladni, nem lehet ingyen sem adni. A jellemet nem lehet átadni egy másik embernek. És a okos szüzek azt mondják, hogy menjetek és vásároljatok, de ne felejtsétek el. Mikor van ez az egész esemény? Éjfélkor. Kedves testvéreim, van-e Jézus Krisztus eljövetelekor közben járó? Nincs. Akkor lehet-e olajat vásárolni? Van-e kegyelemidő a megtérésre? Nincs. És a készekről azt olvastuk, azt olvassuk a 10-11. versben, hogy bementek. Mikor pedig venni járnak, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ővel a menyezőre, és bezáratott az ajtó. Kedves testvéreim, a 10 szűzből hányan mentek be a menyegzőre, amikor Jézus megérkezett? Kik, akik el voltak pecsételve az örök életre, akiknek megvolt a tartalék olajuk, akikben kiábrázolódott a Krisztus, ahogy az eheti tanulmányunkban is
tanultok, bizonyára jól megbeszéltétek szó. És mi történt, amikor bementek a készek, bezáratott az ajtó, és olvasom tovább 12. verstől. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk, ő pedig felelvé mondva, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Mit jelent ez a kijelentése Jézus ajkáról elhangozva? Van egy másik kijelentése Jézus Krisztusnak, majdnem szó szerint ugyanaz, Máté evangéliumának a 7. részében, 23. vers. Akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Ugyanaz a szó, ugyanaz a mondat. Itt azt mondja, nem ismerlek titeket. A hegyi beszédet Jézus Krisztus majdnem ezzel zárja le. Sohasem ismertelek titeket. Mit jelent ez? Valóban van olyan ember a Földön, akiről Jézus nem tud? Akkor mit jelent Jézusnak ez a kettős kijelentése? Sohasem ismertelek titeket. Elmondom, testvéreim. Jézus néz rájuk. Látja őket? Hát beszélget velük. Néz rájuk, és azt mondja, nem ismerlek titeket. Ez azt jelenti, a bibliai szóhasználatban az ismeret szó, hogy én sohasem ismertem az én jellemem visszatükröződését bennetek. Ti vallásos emberek voltatok, ti hívő embereknek tartottátok magatokat, ti kijöttetek várni engemet, de egyet elmulasztottatok, jellemépítését Krisztus képmására. Kedves testvéreim, mire tanít bennünket ez? Tovább olvasom, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amely az embernek fia eljön. Nem kell messze menni, néhány héttel ezelőtt tudjátok, hogy egy fiatal Mohojon nekihajtott autóval a fának is szörnyet halt. Nem kell szörnyi halál. Hol halnak meg legtöbben? Az ágyban. És mégis odafekszünk. Ma este lefekszünk, biztosak vagyunk, hogy reggel fel fogunk kelni. Megismerje a jellemünkben Jézus Krisztus a jellemének visszatükröződését, amikor eljön. Ez a nagy kérdés. Én úgy érzem, drága testvéreim, hogy sehol ilyen egyszerűen, ilyen világosan Jézus Krisztus nem mondta el, mint az utolsó példázatok között a 10 szűzről szóló példázatban. Szívből kívánom, segítsen a jó Isten. Mindannyiunkat ne elégedjünk meg a külső vallásos formálsággal, mert annak semmi értéke nincs. Segítsen bennünket, hogy a jellemünk az ő jelleméhez változzon, hogy készek legyünk, és bemehessünk a kapukon a városba. Amen.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad rolluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseit.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat! Örülök, hogy ma is velünk tartanak itt, a Láthatárban. Sokunk életében van egy hely, amelyre otthonként gondolunk. Egy utca, egy falu, egy közösség, ahol ismerősök az arcok, ahol történetek és emlékek kötnek bennünket egymáshoz. Mégis azt látjuk, hogy számos település egyre inkább kiürül, a fiatalok pedig gyakran máshol keresik boldogságukat. Így felmerül a kérdés, vajon lehet-e ma is vonzó és élhető jövőt építeni vidéken? Mitől marad életben egy közösség, és mi adhat reményt azoknak, akik a szülőföldjükön szeretnének tervezni? Mai beszélgetésünkben a fiatalokról, a közösségekről, a vidék lehetőségeiről és a jövőépítésről gondolkodunk együtt, vendégemmel, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban, Szabó Csorba Zsuzsanna Emese megyei tanácsost. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy együtt beszélgethetünk ebben a témában.
1: Üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket, és üdvözlöm a hallgatókat is egyaránt.
0: Amikor valaki a megyei tanácsos titulust hallja, akkor a hivatalokra gondol könnyen, és a nagy

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

0: Bibliai ABC.
1: A Mi Atyánk előadás sorozatnak a hetedik témaköréhez értünk, azonban ahogy kezdtük tanulmányozni a Mi Atyánkot, említettük azt, hogy 6 kérelemből áll, és az 5. kérelemnél vagyunk. Nekem lenne egy kérdésem. Megtörténhet-e az, hogy valaki imádkozza a Mi Atyánkot, és a Mi Atyánk imádkozásával áldás helyett átkot kér magára? Igen. És pont ez a kérelem tartalmazza erre a kérdésre a választ. Tehát bocsáss meg, mint én. Egy kicsit változtattam, mert Jézus Krisztus többes számba mondja el, hogy magunkra érezzük ezt a kijelentést, vagy ezt a kérelmet, hogy Istenem, úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsátok az én felebarátomnak. Szó szerint a szöveg ezt mondja, az 5. kérelem, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kedveseim, nagyon érdemes ezen a kijelentésen, ezen az 5. kérelmen mélyen elgondolkodni. Általában emberek egymásnak hogyan szoktak megbocsátani? Az első alkalomig. De amikor ezt kérjük Istentől, akkor ugyanazt kérjük szó szerint, hogy Istenem, ahogy én nem vagyok hajlandó tiszta szívből megbocsátani annak, aki engemet megsértett, ugyanúgy kérlek téged, hogy te se bocsáss meg nekem. Miért? Azért, mert mit kérünk? Istenem, úgy bocsásd meg az én vétkeimet, ahogy én is megbocsátok a felebarátaimnak. Én tudom azt, hogy emberek naponta többször elmondják a Mi Atyánkot, de nem élik bele, nem gondolják mélyen át ezt az 5. kérelmet, és haragot, sértődést viselünk szívünkben, mondjuk a Mi Atyánkot, és akkor egyszerűen áldás helyett átkot kérünk magunkra. Miért? Mert azt mondjuk Istennek, Istenem, úgy ne bocsásd meg az én vétkeimet, mint ahogy én sem vagyok hajlandó megbocsátani a szomszédnak, a testvéremnek, az ismerősömnek, a jó barátomnak, és így tovább. Óriási jelentőséggel van ez, és nem véletlen, hogy Jézus Krisztus, amint befejezi a Mi Atyánkot, Máté Evangélium a 6. részének a 9.

akkor az mit jelent számunkra? Az, amit már kétszer eddig is különböző oldalról megfogalmaztam, áldás helyett átkot kérünk magunkra. Ez pedig borzasztó. Borzasztó belegondolni abba, hogy valaki imádkozik Istenhez, és ahelyett, hogy áldást kérne Istentől, átkot kér magára. Az én gyerekeimmel, sorban mindegyikkel először a mi atyánkot tanítottam meg fejből. És tudják, hogy mi volt a nagyon különös? Az, hogy amikor ők elmondták a mi atyánkot, akkor egy kissé tévesen mondták el. Nem azt mondták, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Most kicsit lassabban mondom, így mondták el, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát a megbocsátottunk, ez micsoda? Ez múlt idő. A Bibliában Isten ad egy nagyon jó tanácsot a nézeteltérések rendezésére. Le ne menjen a nap a ti haragotok felett. Miért? Azért, mert minél tovább ferdén nézünk egymásra, annál nehezebben mehetünk el és kérhetünk bocsánatot, hogy bocsátunk meg. Mert rendszeresen mi történik? Egyik sértés tetejében jön a másik, a harmadik, a negyedik, és csak állandóan mélyül a szakadék kettőnk között, és sokkal nehezebb utána elrendezni, a mély szakadékokat betömni, mint hogy csak mindössze a szakadék 1-2 cent is. És ami, figyeljük meg, hogy az összes kérések közül Jézus csak ezt az egyet magyarázza sokkal részletesebben, és most itt van előttünk ez a magyarázat, és Jézus Krisztus így mondja el, hogy a Máté Evangélium a 6. részének a 14 és 15. versében, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Egyértelmű kijelentés ez? És természetes, hogy először Jézus Krisztus a pozitív oldalról közelíti meg, és ezt mondja el, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, akkor a ti mennyei atyátok is megbocsát, azonban ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És kedveseim, mi mit szeretnénk? Hogy Isten nekünk megbocsássa a vétkeinket, vagy ne bocsássa meg. Hát Jézus Krisztus miért tanított bennünket így imádkozni, és miért helyezte ezt a kérelmet is a 6 kérelem közé a mi atyánkban? Azért, mert Isten szeretne nekünk segíteni abban, hogy mi napról napra nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel tegyük fejünket a párnára. Miért lényeges ez? Azért, mert este lefekszünk, ki garantálja számunkra azt, hogy reggel fel is fogunk ébredni? Valaki tudja garantálni azt, hogy este lefekszik, és reggel biztos fel fog ébredni? Nem. Ezért mondja Isten szava, hogy megtörténik a nézeteltérés. Kérem, ha mindannyian emberek vagyunk, és mindannyiunknak vannak sarkaink, igaz? És sokszor olyant is mondunk, amit jó szándékból tesszük talán, és mégis a másik sértődve veszi azt, amit elmondunk. Nem egy ilyen eset történt már bizonyára önökkel, velem is egyaránt. Jézus Krisztus tehát összeköti a két dolgot. Ha mi megbocsátjuk a fele barátunk ellen a vétkeket, akkor Isten is megbocsát nekünk. De ugyanakkor az ellenkezőjét is elmondja, és ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, akkor a mi atyánk sem nem fog megbocsátani nekünk. Márpedig, kedveseim, én úgy gondolom, hogy senki sem közülünk nem szeretné azt, hogy Isten, vagyis nem szeretné azt, hogy Isten ne bocsássa meg a vétkeinket. Azért is imádkozunk. Tehát a mi lelki állapotunktól függ, és a mi készségünktől, hogy megbocsát-e Isten nekünk, vagyis készek vagyunk-e mi megbocsátani mi fele barátunknak. Jézus nagyon hangsúlyozta a megbocsátást. Miért? Szeretnék egy másik néhány fontos dolgot még feltárni. Az első kijelentés, nehéz megbocsátani, vagy inkább kérdésnek is lehetne mondani. Nehéz-e megbocsátani? Vagy könnyű? Hát bizony elég nehéz. Esetek válogatják, mondjuk így. De azért nagyobb rész ott van az, hogy hát én menjek el is, én kérjek bocsánatot. Sajnos, mint lelkész, néha-néha két félnek a kibékítésén is kell fáradoznom. És tudják, hogy az emberek, amikor ketten összerúgják a polt,

akkor egyszerint mit mondanak? Én menjek el, és én kérjek bocsánatot? Na, ez már nem lesz meg. Jöjjön el ő, ő sértett meg, és ő alázkodjon meg, és ő mondja meg nekem azt, hogy ő igazságtalanul bánt velem, vagy csúnyát mondott rám, és ő kérjen bocsánatot. És kedveseim, rendszerint mindig ki a hibás? Én vagy ő? Ha már én csak nem, ez a másik. És mind a két fél azt mondja, hogy ha az megalázkodik, és ha az bocsánatot kér, akkor én meg fogok bocsátani. De szeretnék a Bibliából egy gyönyörű példát megemlíteni. Nekem olyan kedves és olyan bátorító az a bibliai példa, és ezt a bátorítást szeretném mindannyiunknak elmondani. Amikor Ádám és Éva vétkezett, és amikor szófogadatlanokká lettek, akkor ki kit sértett meg? Isten sértette meg az embert az ember szófogadatlanságával, vagy az ember sértette meg az Istent? Az ember sértette meg az Istent. És ki kit ment el keresni? Az ember ment az Istenhez, hogy bocsánatot kérjen? Vagy pedig Isten volt az, aki eljött és feltette az első kereső szót, hogy hol vagy Ádám? Tehát ki kit jött el keresni? A sértett fél, vagy az, aki megvolt, akit megsértett? Akit megsértett. És kedveseim, ha Isten így járt el, akkor mikor leszünk mi az Isten gyermekei? Mikor mondhatjuk jogosan a mi atyánkban azt, hogy mi atyánk? Akkor, hogyha ugyanúgy járunk el, mint ahogy Isten példát adott nekünk, már ott az Éden kertjében, és nem csak ott. Jézus Krisztus elmondott az ember Istentől való elfordulásáról, és az Istenhez való visszatéréséről egy gyönyörű példázatot földi élete alatt. Ez pedig a tékozló fiúról szóló példázat. Csak a legfontosabb mozzanatokat említem meg. A kisebbik fia azt mondta az apjának, hogy add kinek rám eső vagyont. Az apja odaadta neki. Elment, tékozolva élt, mindent elszórt, eltékazolt, és utána végül, mint zsidó gyermeknek el kellett menni, hogy disznópásztor legyen, és Jézus így mondja el a példázatot, hogy abban a moslékból sem kapott eleget, amit a disznók ettek. És ottan éhesen, korgógyomorral eszébe jut az, hogy az atyának házába pedig a béresek is bővölködnek kenyérbe, és elhatározza, megyek vissza. És amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, és amikor a tékozló fiú megy haza, várta-e az apa a tékozló fiát? És ez mit mutat? Mire val? Mire tanít? Hogy Jézus Krisztus vagy Isten késze bármikor megbocsátani önöknek is nekem, ha mi bűnbánó szívvel visszatérünk. Igen. És olyan drámai Jézus Krisztusnak ez a példázata, így mondja el, hogy amikor meglátta az apa, megesett rajta a szíve, és odafutamodván nyakába borula, és megcsókolgatá őt. Hát kedveseim, ki futott? Ki az, aki futott? A fia hazafelé, vagy az apa a fia felé? Az atya az. Tehát az Isten az, aki kész könyörülni, kész visszatérni, kész megbocsátani, és ki kit kezdett csókolgatni? Az apa a hazatérő fiat. Ezért tehát Jézus Krisztus, amikor ezt a kérelmet mondja el a mi atyánkban, akkor az, hogy Isten megbocsát-e nekünk, vagy nem, az Istentől függ, vagy tőlünk? Tőlünk függ. Ezért rendezzük el embertársaink közötti kapcsolatunkat. Bűnös természetünk ezt diktálja, ne bocsáss meg. És ez így van. Talán én nem alázkodok meg, alázkodjon meg a másik. Azonban, ha Krisztusi lelkület hat át bennünket, ahogy tanultuk a sorozatban eddig, hogyha a Szentlélek Isten lakozik bennünk, akkor semmi nem lesz nehéz odamenni embertársainkhoz, és elmondani, hogy nézd, talán zilált állapotban voltam, vagy ideges voltam, vagy siettem, vagy meggondolatlanul tettem. Kérlek téged, bocsáss meg. Most szeretnék valamit megkérdezni. Ha mi megalázkodunk, és elmegyünk embertársunkhoz,
még ha ő is sértett meg bennünket, és mi bocsánatot kérünk, leesik az aranykorona a fejünkről. Nem leszünk kisebbek azzal, hogyha mi megalázkodunk. Mert végsősorban a megalázkodásban van az igazi nagyság. Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon, és adja az ő életét fel a barátaiért. És Jézus ezt megtette. És csorba esett Jézus tekintélyén azzal, hogy ő meghalt az egész emberiségért a Golgotai kereszten? Nem. Akkor tanuljunk Jézus Krisztusnak ebből a viszonyulásából. Ugyanakkor Péter apostol egyik alkalommal beszélget Jézus Krisztussal, és a zsidó rendszabályok szerint, amelyet természetesen a zsidók írtak, nem Isten, az úgy volt, hogy háromszor elegendő, ha valaki megbocsát egy nap alatt fele barátjának. Háromszor kötelessége megbocsátani. És Péter apostol oda megy Jézus Krisztushoz, és azt mondja, úgy gondolja, hogy hát én egy kicsikét fölemelem ezt a zsidó rendelkezést, és azt mondta, hogy Uram, hányszor kell nekem fele barátomnak megbocsátani egy nap alatt? Még 7-szer is? És Jézus Krisztus azt mondja, hogy 70-szer 7-szer. 70-szer 7, az összesen 490-szer. Mit mondott Jézus Krisztus ezzel a kijelentéssel? Bocsáss meg fele barátodnak, ahányszor megsért. Na most fordítsuk meg ezt a tételt, és másik oldalról nézzük meg. Először is nézzük meg, hogy kit lehet megsérteni. Elmondom, hogy kit lehet megsérteni. Ami bűnös énünket. Ami bűnös énünk sértődik meg bármikor, bárki nem úgy szól, nem úgy jár, rosszat mond rólunk, és így tovább. A bűnös énünket. De hogyha a bűnös énünket már odaadtuk Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztus él bennünk, akkor mi meg fogunk-e sértődni? Akkor nincs kit, hogy megsértsenek emberek. És akkor, kedveseim, melyik a jobb lelki állapot? Ha él bennünk a mi bűnös énünk, aki megsértődik, vagy ha a bűnös énünket odaadtuk Jézus Krisztusnak, és Jézus él bennünk helyette. Melyik a jobb lelki állapot? Második. Most erre a következő kérdésemre nem várok választ. És önöknél ez hogy van? A bűnös énük él önökben, vagy Krisztus? Ezt azért kérdeztem, és azért vetettem fel kérdés formájában, hogy tovább gondolkodjunk együtt. Mi a teendőnk, hogyha arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy a bűnös énünk még mindig él bennünk? Vajon tovább folyik-e életutunk ugyanúgy, mint eddig, vagy pedig a bűnrendezést, mivel látjuk Jézus Krisztus, hogy mennyire halál komolyan veszi, hogyha én nem vagyok hajlandó megbocsátani fele barátomnak, akkor én nem juthatok a mennybe, már pedig én szeretnék oda jutni, hiszem, hogy önök is, akkor azt jelenti, hogy ezt komoly imánk tárgyává kell tennünk, és kérni a jó Istent mindaddig, amíg a mi bűnös énünktől meg nem szabadulunk. Mert egyetlen ember sem bűnös énjével együtt nem fog a mennybe jutni. Senki sem fog üdvözülni azért, mert vallásos ember. Jézus Krisztus az evangéliumban arra tanít bennünket, hogy nekünk nem vallásoskodnunk kell az életben, mert ha semmit sem ér magában, hanem Jézust kell követnünk mindenben. És ahogy Jézus megbocsát nekünk, úgy kell fele barátunknak is megbocsátani mindannyiunknak. Jézus Krisztus egy nagyon szép példát mondott el. A gyermekek gyorsak a megbocsátásra. Elmondok például egy konkrét esetet. Az én fiam szomszédba játszott a barátjával, és valami földet kezdtek éles kapával kapálni. És az ugyanolyan kisfiú, 4-5 éves, a föld helyett a fiamnak a fejébe vágta a kapát. És itt egyszerűen lehasította a fejéről a bőrt. Fiamnak folyt a vér, és sírva szaladt feleségemhez, és azt mondta, hogy anyuci, nem az Oli a hibás, ő nem akarta azt, ne haragudj rá. És ha velünk felnőttekkel tenne valaki ilyesmit, nem tudom, hogy mit csinálnánk. De nézzük meg, hogy Jézus Krisztus mire tanácsol bennünket Máté 18:3-ban. És ezt mondta, bizony mondom néktek,
ha meg nem tértek, mit mond Jézus? Miből látszik az, hogy egy ember meg van térve? És olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mehettek be mennyekországába. Mi bizonyítja azt, hogy egy ember meg van térve? Az, hogy nem él benne a többé a bűnös énje, hanem Krisztus él, azt az embert nem lehet megsérteni. Megsértődött-e Jézus Krisztus valamikor földi élete alatt? Nem. Hát akkor mikor leszünk mi Jézus követők? Mikor leszünk mi igazán keresztények? Hogyha ugyanaz a lelkület hat át bennünket, mint ugyanúgy élünk, ahogy Jézus Krisztus. Hogy ez mennyire döntő dolog? Szeretném felhozni Efézus Berekhez írott levél 4. rész 13. versét. Így mondja el, míg eljutunk mindnyájan a Krisztus teljességével kornak, teljességével lévő kornak mértékére. Míg eljutunk mindannyian arra a színre. És kedveseim, lehet, hogy a Bibliából hozom egyik idézetet a másik után, amely úgy tűnik számunkra, hogy ó, hát ez olyan magas, hogy ezt nem lehet elérni. Egyedül senki nem fogja elérni. Ezt ki is mondtam nagyon határozottan. De Jézus Krisztussal karöltve mindannyian elérhetjük. Most ez a nagy kérdés, hogy mi hogy akarunk küszködni. Egyedül, na majd mi aztán mától kezdve más emberek leszünk, vagy pedig készek vagyunk Jézus Krisztus előtt is megalázkodni, és azt mondani neki, hogy Jézusom, segíts meg engemet, hogy én ellen tudjak állni Sátán minden kísértésének, és én győző lehessek, ahogyan te is győztél. Tehát Jézus Krisztus ezért mondja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, vajon mi ugyanolyan könnyen meg tudunk-e bocsátani a fele barátunknak, mint ahogy a gyermekek megbocsátanak egymásnak. Nézzük tovább Jézus Krisztus tanácsát. Ha áldozatot mutatsz be, beszél Jézus Krisztus a zsidóknak, akik az ő bűnükért áldozatot mutattak be, Máté Evangélium 5. része, ez is a hegyi beszédhez tartozó rész, ezt mondja. Ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elé békélj meg a te atyád fiával, és azután vidd fel a te ajándékodat. Tehát ez szóval mit mondott Isten? Azt mondta, hogy ha te neked van haragosod, ezt lefordítva keresztény nyelvre, annyit jelent, addig ne imádkozz, míg el nem rendezed a nézeteltérést. Mert itt is mit mond a zsidóknak? Azt mondja, hogy addig nem mutassátok be a ti áldozatotokat. Meddig nem mutassátok be? Ameddig hagyjátok ott az áldozatot az oltár mellett, és menjetek el, és béküljetek meg a ti fele barátotokkal, akivel nézeteltéréstek van, és ha ti ezt megteszitek, utána mutassátok be az áldozatot. Mi nekünk keresztényeknek nem kell se bárány, se gerlinc, se galambfiókát bemutatni áldozatul, de Isten azt mondja, hogy először menj el, és békülj meg, és azután kezdj fohászkodni a mindenható Istenhez. Tehát ne menj Isten elé, ha elő fele barátoddal nem rendezted el a különböző nézeteltéréseket. Óriási tanítása ez az evangéliumnak, és magának a mi atyánknak is. A mi problémánk és Isten tanácsa, nézzük egymás mellett. Az emberi természetünk irgalmatlan, igaz? És pláne, ha még valaki megsértett, tudunk-e olyan emberről jót mondani? Nehéz erre a kérdésre válaszolni, igaz? Arról az emberről jót mondani, aki bennünket megsértett. Kedveseim, olyan csodálatos valami van a Bibliában, az evangéliumokban. Tudta-e Jézus Krisztus azt, hogy Júdás fogja elárulni őt? És mégis elfogadta, hogy ott legyen a 12 között. Szólt-e Jézus Krisztus egyetlen egyszer kemény szót Júdás ellen, vagy Júdásnak? Egyetlen egyszer sem. Amikor vezette a csőcseléket Gecsemáné kertjébe csütörtök este, hogy elárulja őt, és azt mondta a katonáknak, hogy azt fogjátok meg, akit majd én megcsókolok. És oda ment Jézus Krisztushoz, és megcsókolta, és hogyan válaszolt Jézus erre az júdási árulócsókra? Barátom, avagy csókkal árulod el a mestert? Minek szólította? Barátja, pedig ez volt az árulásnak a jele. Jézus Krisztusnál egyáltalán ezt nem találtunk, mert az igazi szeretet tündökölt még ott is, Gecsemáné kertjében. Korintusi levél
13. részében van feljegyezve az úgynevezett szeretet himnusza. Az isteni szeretetről beszél elejétől kezdve végig. És figyeljük meg, hogy mit mond a szeretetről. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Kedveseim, én nem akarok, hogy bárki rosszul értsen meg, de mennyire vagyunk hasonlóak ehhez a kijelentéshez, amely az igazi isteni szeretetről van szó. Megsértődök? Magam hasznát keresem, vagy a másét? De az igazi szeretet mindezt nem teszi. Csodálatos isteni tanács, figyelemre méltó kijelentés az egész Szentírás keretén belül. Teljes szemléletváltásra van szükségünk, hogy a mi atyánknak ezt a kérelmét meg is valósíthassuk. Nem elmondásra van szó, hanem egyszerűen életre kiélni ezt a kérelmet, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Először is hitre kell jutnunk, mert hitre jutás nélkül ne várjunk igazi megbocsátást. Na most mi a hit? Nagyon sok ember azt mondja, hogy nézze, én nem akarok hitet cserélni. Ismerős ez a mondás? Igen. Nem akarok hitet változtatni. Hát kedvesen, nem is lehet hitet változtatni. Meg szeretnénk juttatni mindenkit. Mert a Bibliában azt mondja Isten, hogy hitből csak egy van. Egy az Úr, egy a hit, és egy a keresség. Nincs két hit, nincs öt, még ahán vallás. A vallás az van sok. A vallás senkit sem fog üdvözíteni. Bennünket nem egyházak üdvözítenek, bennünket Krisztus üdvözít, vagyis minden embert. És éppen ezért, mi akkor a hit? Sokan azt mondják, hogy én csak azt hiszek, amit látok. Ismerős ez a mondás? Hát ez alaptalan kijelentés. Sajnos nagyon sok ember hallja a másik embertől is, mondja tovább. De szeretném leellemezni. Én hittem azt, hogy önökkel találkozom. Kell-e most hinnem, mikor látom önöket? Hát nem, hát látjuk egymást. Tehát kell-e hinnünk azt, amit látunk? Azt már nem kell hinnünk. Na akkor mit kell hinnünk? Szeretném Zsidókhoz írt levél 11. rész első verséből a hit definícióját elmondani. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mi tehát akkor a hit? A reménylet dolgoknak valósága. Valamit valaki megígér, és mi reméljük azt, mert a remény és a hit szinoníma, váltó fogalom. Tehát a hit a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát mit kell nekünk hinni? Ami még nem teljesedett be, és azt kell hinnünk, amit nem látunk. Azt, amit látunk, azt már nem kell hinni. Tehát a hitre jutásra van mindannyiunknak nagyon fontos szüksége. Nézzük meg, hogy mit lát az igazi hittel rendelkező ember. 2 Korintus 4.18-ban mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Miért? Mert az igazán a bibliai hittel rendelkező ember nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Kedveseim, voltunk már olyan problémába, amikor úgy éreztük, hogy semmilyen megoldás nincsen. Biztos, hogy voltunk. Én is nem egyszer voltam. Egy dolgot szeretnék aláhúzni. Akkor, amikor mi olyan súlyos problémákban vagyunk, hogy úgy tűnik, hogy most már minden kötél szakad, akkor ne felejtsük el, amikor nekünk már semmilyen megoldásunk nincs a problémákra, addig Istennek, akkor még Istennek millió megoldása van ugyanarra a problémára, amire mi már semmilyen megoldást nem látunk. Akkor mire van, mikor van nekünk igazán szükségünk hitre? Amikor mi mindent megtettünk, nincs megoldás, de azt, amit mi nem tudunk megoldani, az ki tudja megoldani? Isten. És ha mi ezzel a hittel rendelkezünk, akkor mi könnyen megbocsátunk fel a barátunknak is. A sértegető ember felelős, de áldozat is. A hátralevő gondolatkörökben és a Biblia versekben egy fő vezérfonalat szeretnék kihangsúlyozni. Nem úgy van, hogy emberek
apró dolgon, például házaspárok, férj és feleség, vagy szülőgyerek, apró cseprő dolgon rúgnak össze, és utána végül elefánt lesz belőle. Nem így van. És amikor jól összekaptak már szavakban, és amikor már jól kiabálták egymást, akkor végül azt mondják, hogy ugye, hát mi is csaptunk mi össze, és végül hova jutottunk el. Tehát nem így van, hogy bolhából elefánt lesz végül a veszekedés során? De igen. Azon nézzük a következőt. A hívő ember hogyan gondolkodik? Én károsult vagyok, de másik még inkább. Most egész aprólékosan gondoljuk át. Ha valaki önöket vagy engemet sérteget, hadd kérdezzem, az milyen lelki állapotban van? Magas, erős, hite van neki, vagy pedig a padlón van? A padlón van. És hogyha valaki elkezd rám kiabálni, és hogyha én vissza kiabálok neki, akkor én mennyivel vagyok jobb? Semmivel. Én ugyanúgy lealacsonyodok, és ugyanazon a szintre ereszkedem le, várjál te nekem így, én neked duplán. Nem így szokott ez általában a gyakorlatban lenni? De pontosan. És éppen azért a hívő ember, kedveseim, gondolatváltásra van szükségünk, és arra, hogy igaz, hogy én károsul, vagy megkárosított engemet valamivel, de ki a még sokkal károsultabb? Említettem azt az embert, aki 1500 dinárral tartozott, de ő öngyilkos lett, mert felakasztotta magát. Tehát melyikünk szenvedett nagyobb kárt? Én vagy ő? Egyértelmű, igaz? És ami megtanulunk így gondolkodni, és így nézni arra az emberre, aki égbe kiáltóan szitkozódik felettünk, meg hátunk mögött össze-vissza beszél olyan dolgokat, amit el se tudnánk képzelni, akkor jusson eszünkbe a Szentírásnak ez a tanács a Róma 12:21-ből. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Mit mond Isten szava? Ne engedjük meg soha, hogy legyőzzön bennünket a rossz, hanem mi történjen? Mi győzzük meg a rosszat, de mivel lehet a rosszat meggyőzni? Milyen szépen tanácsol itt, hogy a rosszat jóval győzd meg. Nézzük tovább az ígéket és a gyönyörű tanácsokat. A sértegető rosszabb helyzetben van, mint mi. Elhisszük ezt? Ez az igaz. És mi ne ereszkedjünk le az őszintire. Rajta kell segíteni. Közelítsük meg. Vegyük, amikor ő kiabál, vegyük körül szeretettel. Csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok el. Egy mellék utcából jöttem ki, és egy ember nekem hajtott, de úgy, hogy majdnem felszaladt nálam a patkára. És végsősorban ő volt a hibás, ő be is vallotta. Mind a ketten kiszálltunk, és azt mondja, hogy maga miért nem kiabál? Most mondom, miért kiabáljak? Az azt mondja, általában ilyenkor a hibás sofőrre kiabálni szokott a másik. És mondom, akkor azzal el lesz rendezve? Hát el szokott rendeződni a kiabálással a kár, és helyre áll az autón az, ami elgörgült? Igen? Hát akkor miért kell kiabálni? Megtörtént a dolog, nézzük meg, hogy tudjuk megoldani a dolgokat. Tehát rajta kell segíteni a másik emberre. Ő az áldozat, és nem az, akit letámadott. Tehát ő neki kell segítenünk. Kedveseim, ezt próbáljuk ki! Nekem ez hosszú éves tapasztalatom, és azért is tudom a Biblia fényében önöknek is ajánlani, hogy ezentúl így cselekedjenek, mert bocsáss meg, amiképpen mi is megbocsátunk, azt mondja a Szentírás. Igen ám, de itt van az óriási kérdése, szép így most elmondani. De hogy lehet ezt elérni? Hát nézzük tovább. Mit tett Isten azért, hogy mi könnyen hitre juthassunk? Hogyan tanít bennünket Isten arra? Elküldte az ő fiát. Kikért halt meg Jézus Krisztus? Az igazakért, vagy a bűnösökért? Bűnösökért. Azokért az emberekért, akik szitkozódnak, akik káromkodnak, akik gyűlölik a másikat, akik lopnak, akik rabolnak, akik megölik a másikat. Hát ezekért halt meg Jézus Krisztus. Hát akkor tanuljunk. Tanította jó élete elveit. Nem csak szóban, hanem gyakorlatban is. Be is mutatta az ő életében, hogyan lehet ezt. Golgotán elénk tehát a szeretetét. Kedveseim, Isten valójában tökéletes példát adott Jézus Krisztusban. Ha megvalósítjuk az első három kérést, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, ez feltétele annak, hogy Isten erőt fog nekünk adni, hogy meg tudjunk bocsátani a felabarátunknak is. Hogyan bocsáthassa meg Isten a sok-sok rosszat, amit mi okozunk neki? Mit kellett Istennek tenni, hogy megbocsáthassa bűneinket?
Mert mi egyszerűen úgy foglalkozunk vele, hogy jó, rendben van, Jézus Krisztus meghalt és el van intézve. De most tessenek jól figyelni. Jézusnak a bűn büntetését kellett elszenvednie. Igaz, hogy most jogos a kérdés, hogy mi a bűn büntetése. Mi a bűn büntetése? Csak röviden fogok foglalkozni. A bűn büntetése a második halál, vagy az örök halál. Mert a Biblia két halálról beszél, az első halál a bűnnek a következménye, a második halál pedig a bűnnek a büntetése. Na most Jézus Krisztus bennünket nem az első haláltól váltott meg, hanem a második haláltól. Jézus Krisztus lefizette a bűn büntetését. Van valami a Szentírásban, és itt 2 Korintus 5:21-ben, amit mi emberek, a mi véges agyunkkal nem vagyunk képesek felfogni. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, mivé tette? Tessenek figyelni jól, nem azt mondja az ige, hogy bűnössé, hanem bűnné tette értünk, hogy mi, Isten igazsága, legyünk ő benne. Jézus Krisztus tehát elszenvedte a második halál kínjait, hogy lehetővé tegye mindenki számára, aki megbocsátja fele barátjának, hogy bűnbocsánatot nyerjen Jézus Krisztustól és örök életet. Tehát bűnadósságunkat mi nem tudjuk kifizetni. Valakire át kellett hárítani. Jézus elmondta az adós szolgát. Az adós szolga elment a királyhoz, aki 10 000 talentummal tartozott, egy óriási adóssággal, amit soha életében nem tudott kifizetni, és kérte azt a királytól, hogy engedj el neki, és a király elengedte. És amikor jön ki a királyi palotából, találkozik szolgatásával, aki mindössze egy napi napszámot tartozott neki, és elkezdte verni. És azt mondta, hogy börtönbe dobjátok ezt az én szolgatásomat addig, amíg ki nem fizeti az adósságát. Nem így teszünk mi sokszor? Kérjük Istentől a nagy bűnökért a bocsánatot, de mi nem vagyunk hajlandóak megbocsátani a kis bűnöket fele barátainknak. És utána Jézus azt mondja, hogy visszahívatta a szolgáját a király, és bebörtönöztette, és azt mondta, hogy nem fogsz kiszabadulni addig, amíg meg nem tudsz fizetni, pedig ő soha azt nem tudta megfizetni. Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében figyeljük meg a bűnrendezésének a módját. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérén, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, az pedig a Krisztusé. Kedveseim, mi az egyetlen mód, hogy Jézus vére lemossa önökről és rólam a mi bűneinket? Ha mi készek vagyunk megbocsátani fele barátainknak, amivel megsértettek bennünket. Készek vagyunk-e mi erre? Ha erre igen, akkor Jézus Krisztus vére meg fog bennünket tisztítani a mi bűneinktől. Jézus életével és halálával szabadított meg bennünket a bűntől, de hogyan? János Evangélium a 10:18-ban ezt mondja, senki sem veszi azt el én tőlem. Miről van szó? Jézus Krisztus életéről van szó, hogy senki sem veszi el Jézustól az ő életét, hanem én teszem le azt én magamtól. Jézus Krisztus senki sem hajtotta rá arra, senki sem hajtotta rá arra, hogy ő neki meg kell halni a bűnös emberét a Golgotán. Mi indította akkor Jézus Krisztust arra, hogy ő mégis vállalja ezt? Az irántunk való szeretete. És akkor kedveseim, van egy emberi mondás, nem is tudom, hogy merjem-e mondani. Van egy emberi mondás, aki azt mondja, amely így hangzik. Könnyű szeretni azt, aki bennünket szeret. Könnyű jót tenni azzal, aki nekünk jót tesz. Hát igaz ez? Nem mondhatnám. Miért? Vajon Jézus Krisztus bennünket tökéletes szeretettel szeret? És mi? Vesszük észre, hogy vannak szállóigeként jelenlevő fogalmak, emberek között is mondják egyik a másikának, és látjuk, hogy milyen ferde dolgok bújnak ki a zsákból. Épp itt van az, hogy nekünk bezeg nem könnyű tiszta szeretettel szeretni Jézus Krisztust, aki bennünket isteni szeretettel szeretett, és ezért mondja ő, hogy ő senki nem hajtotta rá arra, hogy ő meghaljon a bűnös emberét, de azt mondja tovább, van
hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Én önként, én szeretetből vállalom a halált. Vállalom azt, hogy meghalljak a bűnös ember helyett. Elszenvedjem az örök halálnak a kínjait. Elszenvedjem azt, hogy az én mennyei atyám nem fog segíteni nekem az én golgotai áldozat meghozatalamkor, hanem egyedül kell vívnom a csatát. És úgy volt ez. Emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus mit mondott, amíg a Golgotán keresztén volt. Eli, Eli, lama sabachthani, héberül mondta el, ami mit jelent? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Mit jelent Jézusnak ez a kijelentése? Vele volt az atya az ő keresztre feszítésén a legnehezebb küzdelemben? Nem, az atya is elfordult tőle. Figyeljük meg, hogy déltől délután 3 óráig, amikor legjobban kell, hogy süssön a nap, akkor sötétség borult a Golgotára, amellyel az atya kifejezte borzalmas fájdalmát, amíg látta azt, hogy fia egyedül szenved. De vajon kikért? Az igazakért, vagy a bűnös emberekért? Érettünk bűnös emberekért szenvedett és halt meg. Azonban az atya is együtt szenvedett Jézus Krisztussal. Ne éljünk vissza ezzel a végtelen szeretettel, hanem tegyük azt, amit Isten a Szentírásban továbbmond János 16:27-ben. Maga az Atya szeret titeket. Nekem olyan balzsam Jézus Krisztusnak a főpapi, vagyis Jézus Krisztusnak a kijelentésében. Maga az Atya szeret titeket. Mivel, hogy ti szerettek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől vagyok. Kedveseim, mit mond? Mit vár el az Atya a szeretetként gyanánt? Hogy ő szeret bennünket, hogy mi szeressünk kit? Szeressük az Atyát. Erre szólít fel. Ezt szeretné, hogy Isten, hogy mi elérjük mindannyian. Ha elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát, akkor megbocsátunk fel a barátunknak. De nagyon nehéz az ellenkezőjét kimondani. Ha önök és én nem vagyunk készek megbocsátani fel a barátunknak, akkor azt jelenti, hogy mi nem fogadjuk el Jézus Krisztus Golgotai áldozatát. Ez pedig tragédia. Ez pedig a halálra vezető út valamennyünk számára. Ha visszautasítjuk Jézus áldozatát, akkor nem bocsátunk meg fel a barátunknak. Ez az, ami borzasztó. Ez az, ami annyira fontossá teszi Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Ennek a kérelemnek ez az egyetlen egy szava, a döntő, amiképpen mi is, amiképpen. És Jézus Krisztus hogy bocsát meg? Úgy, hogy hát megbocsátani még valahogy lehet, de felejteni azt már nem. Ismerős ez a kijelentés? És Isten hogy bocsát meg nekünk? Az első alkalomig? Vagy soha többé nem fog megemlékezni róla? És akkor bocsásd meg a mi vétkeinket hogy? Amiképpen mi is. És hogy szeretnénk, hogy Isten nekünk megbocsásson? Hogy soha, úgy, ahogy ő megígérte, soha többet ne emlékezzen róla. Ne hozza fel, felejtse el. Tenger mélyébe veti minden bűnünket például, hogy a Szentírásban Isten ígéri. Ez különben egy nagyon komoly történet fűződik. Egy keresztény embernek volt egy ateista édes testvére. És az ateista nagyon haragudott, hogy az ő édes testvére hithű keresztény ember. És mindenféleképpen át akarta nevelni. És akkor elment hozzá, adott neki egy tanulmányos könyvet, hogy majd megírti, hogy mekkora a tudomány, és majd kiveri az fejéből az Isten hitet, meg az Isten iránti szeretetet. Egyszer a testvére, a keresztény testvére olvassa azt a könyvet, ez csak feláll, és azt mondja, hogy jaj, testvérem, nem is tudtam, hogy ekkora az Isten szeretete. Hol? Itt találtad, még talán ebben a könyvben, itt nincs arról szó, de pont ebben a könyvben, amit adtál, ebben van benne. Hát mi az? Azt mondja, itt olvasom, hogy a csendes óceán több mint 9 kilométer mély. És a Bibliában Isten azt ígéri, hogy a tenger mélyébe veti minden bűnömet. Olyan boldog vagyok, hogy olyan mélyre teszi Isten az én bűneimet. Azt mondja, add ide azt a könyvet, úgy látszik, hogy az Isten hitet te veled nem lehet kiverni. Harmadik dolog, amire szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Ha megbocsátunk fel a barátunknak, akkor Isten is megbocsát.
és készségesen segít akarata szerint élnünk. Nekünk, kedveseim, nincs saját erőnk, hogy mi ellenálljunk se Sátán kísértéseinek, se megbocsátani nem vagyunk készek fel a barátunknak, csak Isten segítségével, és ő kész elvezetni bennünket. Azonban mit kockáztatunk azzal, ha nem bocsátunk meg a másiknak? Mi kerül kockára? Milyen problémával találjuk szembe magunkat? Magunknak tesszük a legnagyobb rosszat. Elhisszük ezt. Tehát, ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani, akkor először magunknak tesszük a legnagyobb kárt. Mert elveszítjük az örök életet. Akkor hiába szenvedett Jézus Krisztus a Golgotán, és hiába halt meg. János apostol első levele 3.15-ben ezt találjuk. Aki gyűlöli a testvérét, mind embergyilkos az. Tudják, hogy milyen gyakran találkozunk még mindig ilyen kijelentéssel, hogy tudja mit? Én nem loptam, én nem öltem, én nem paráználkodtam, nekem nincs bűnöm. Miből kell nekem megtenni? Én jó ember vagyok. Én már csak egyszerűen szárnyak hiányoznak, csak nem mondják magukról, és már repülök a mennybe. Most figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus tanítványa, János apostol mit mond? Aki gyűlöli a maga atya fiát, az mivel egyenlő? A gyilkossággal. Szeretném ezt egy kicsit részeitre bontani. Gyűlölet. Hány szóból tevődik össze ez, hogy gyűlölet? Vagyis hány szóra lehet szétbontani ezt az egy szót, hogy gyűlölet? Mert aki gyűlöli a testvérét, mind embergyilkos. Tehát hány szóra bonthatjuk szét? Na nézzük meg. Gyűl. Mit jelent az a szó, hogy gyűl? Gyűlik valahol az emberben valamilyen kelés, vagy nem tudni, gyűl össze a geny, és tehát gyűlik össze a rossz. Szaporodik. Utána ott van, hogy öl, és a másik része et, vagy pedig ölet. Amikor Ausztráliában meghívtak, hogy tartsak előadást a Bibliából, akkor nekem a kint lévő hazánk fiai azt mondták, hogy Ausztráliában a legolcsóbb emberfej az mindössze $1000, körülbelül fél havi kereset. És ha valakit megsért az az ember, ott nem veszekszenek az emberek, ott nem sértegetik egymást, de ha végül valaki olyat tesz, hogy a szomszéd megsértődik, nem fog rá kiabálni. Lefizeti azoknak az embereknek, hogy ezzel foglalkoznak, az $1000, és ők ígérik, hogy 2 héten belül el fogják intézni. Tehát személyesen nem öl, igaz? Ő becsületes marad, a keze is tiszta, azonban mit csinál? Ölet. Tehát milyen tragédia az, hogy az ember úgy gondolja, hogy én nem vagyok embergyilkos, de azt itt egy kicsit gyűlölni a másikat, azt lehet. Ha meg nem bocsátok, Isten haragját magamon hordozom. Mégpedig hogyan? Mikeás próféta könyvének a 7. rész 9. versét olvasom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Kinek a haragját? Isten haragját. Márpedig senki ne kívánkozzon Isten haragjával találkozni, mert az megsemmisülést. Mindaddig, amíg lepereli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom őt, az ő igazságát. Tehát Isten haragját vonzzuk magunkra, hogyha vétkezünk ellene. Azonban, hogyha mi megvalljuk a mi bűneinket, akkor történik ez az utóbbi, kivisz engem a világosságra. Isten látja mindannyiunk szívét, tudja a mi lelkünk mozzanatát, ismer bennünket nem kívülről, hanem tudja a mi indulatunkat, a mi gondolatainkat. Aki másban kételkedik, az rendszerint magában is. Egy barátom mondta, hogy volt neki főnöke, de mindig ellenőrizte. És kérdeztem tőle, hogy miért ellenőriz téged állandóan a főnököd? Azt mondja, azért, mert magában sem hisz. És a magában kételkedő ember kiben kételkedik még? Mindenkiben. És ezért ne tegyük azt, legyünk bizalommal egymás iránt. Aki másnak nem tud megbocsátani, az előbb-utóbb magának sem. Ugye ott van az a nagyon szép közmondás, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. Ezekben a közmondások nagy részében találunk igazságot. És nagyon figyelemre méltók ezek a dolgok. Az ilyen ember gyakran öngyilkos lesz, és figyeljük ezt, kísérjük végig. Én már sajnos néhány ember életét végigkísértem, és azért is tudom ezeket a dolgokat egymás mellé átenni, és egymás után sorolni. De Isten nekem megbocsát. Mikor? Ha én is megbocsátok. Van-e jogom
Ugyanezt, tehát a megbocsátást visszavonnom fel a barátomtól. Van-e jogom? Elmondok egy történetet. Egy idős hölgyről van szó, akit megkárosított az egyik szomszéda. És amikor ez az idős hölgy át akarta adni szívét Krisztusnak, akkor azt kérdezte, most mit tegyek? A szomszédom károsított meg, anyagiakban károsított meg. És azt tanácsoltam neki, én tudom, hogy ez nagyon kellemetlen, de menjen el a szomszédhoz, és mondja meg neki, hogy ön elereszti azt az adósságot, amit megkárosította, és ön nem haragszik rá. És hatalmas változás történt még a szomszédnál is. Az előbb olvastuk, a gonosz jóval győz meg. Próbáljunk mi lenni mindig a jónak a kezdeményezője. Ne a rosszat. Rosszét rosszal soha ne fizessünk. A rosszét mindig jóval fizessünk. Valóban elfeletté lehet tenni a rosszat? Igen. Azt mondja Mikás próféta könyvében, amit az előbb idéztem. Könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Tessék megfigyelni az első szót, könyörül rajtunk. Isten segíteni akar bennünket. Tudom, hogy az élet olyan, amilyen, de ha valaki megsért bennünket, ne viszonozzuk. A rosszért mindig jót tegyünk. Mindig tegyük azt, amit Krisztus tenne. És még egy nagyon gyönyörű tanács. Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem is tudjuk, hogy most hogy is kellene eljárni, akkor próbálják tenni ezt, ezt saját tapasztalatomat mondom el, és nekem még csodálatos dolgokat tudott segíteni Isten is, ezt szeretném, hogy önök is ugyanezt tapasztalják meg. Akkor így próbáljunk gondolkodni. Most mit tegyek? És kérdezzük meg magunkat, vajon Jézus, ha ilyen helyzetben volna, mit tenne? És amit kapunk erre a kérdésre, hogy Jézus hogy járna el, mi is úgy járjunk el. Mert akkor kik leszünk? Akkor Jézus követői leszünk. Mert mi is úgy járunk el, ahogyan látjuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus hogyan járt el. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Hát ez az utolsó szó nagyon elgondolkodtató. Itt természetes Istenről van szó, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, az meggyógyítja minden betegséget. Kedveseim, milyen lelki állapotban van az az ember, aki haragszik? Hogy még közelebb hozzam ezt az élethelyzetet, ha megyünk az utcán, és találkozunk azzal az emberrel, akire mi haragszunk, mert megsérted, hogy kezd dobogni a szívünk? Úgy normálisan? Ugye, hogy felgyorsul az ütőért, te felgyorsul a szív. És miért? Miért? Azért, mert harag van a szívünkben. Lehet-e nekünk, kedveseim, ami szívünkben a krisztusi béke mindaddig, amíg el nem rendeztük ezeket a nézeteltéréseket? Nem. Akkor ez az állapot, ami fizikai egészségünkre pozitív vagy negatív hatással van. Tehát most tegyük félre az Isten szolgálatot, tegyük félre az örök életet, nézzük meg a földi életünket. Javunkat vagy kárunkat szolgálja az, hogyha mi valakire haragszunk. Akkor mit teszünk? Ott visszük szívünkben azokat a terheket, amivel eljöttünk? Vagy pedig megengedjük, hogy a Szentlélek olyan döntést hozzon bennünk, hogy nekem vannak rendezetlen dolgaim is, bezeg engemet nem csak egy, hanem négy, öt, hatan is megsértettek. Mit fogunk ezután tenni? Tovább visszük magunkban ezeket a sértődéseket, és tesszük tönkre a mi egészségünket, vagy pedig holnap elmegyünk, és azt mondjuk, én úgy határoztam, hogy ezentúl én semmit nem akarok viselni, az én szívembe én nem akarom idegesíteni magamat. Én szeretem a jó Istent, és Isten országának örököse akarok lenni. És eljöttem komám, barátom, testvérem, édesanyám, édesapám, szomszédom, hogy én bocsánatot kérjek tőled, hogy ezt elrendezzem veled. És én kész vagyok tőled bocsánatot kérni. Meg lesz-e ezek után a mi lelkünk nyugodalma? Igen. És tudjuk azt, hogy a fizikai betegségek 75%-a ideg alapon kezdődik. Kezdve a cukorbetegségtől tovább. És akkor már ebben a földi életben is sokkal egészségesebbek leszünk, boldogabbak leszünk, és nem csak ebben az életben leszünk boldogok, hanem elkészülünk Isten országa számára.
De szeretek látni, hogy milyen komoly dolgokkal találkozunk itt. Zsoltárok könyvéből hozom ezeket az idézeteket, a 103. Zsoltárból. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan veszeveti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedveseim, megtörtént már, szülőkhöz szólok, olyan eset, hogy a gyerek megsértett bennünket. Most gondolok az idős szülőkre, amikor már a gyerekek nem függnek a szülőktől. Megtörtént már olyan, hogy az felnőtt gyerekek megsértették az idős szülőket? Igen, nem is egyszer. És amikor eljöttek hozzánk gyerekeink, és azt mondták, hogy édesapám, vagy édesanyám, bocsásson meg, akkor mit tett az édesapa, vagy az édesanyja? Hát hogy ne bocsátanák meg? És mit mond itt az ige? Amilyen könyörülő az Atya fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vétkeiről többi meg nem emlékezek, Jeremiás 31-34-ben találjuk ezt a kijelentést. Kétféle emlékezés van. Az egyik emlékezést nagyon érdemes megfigyelnünk, aki Isten elé viszi a rosszat, annak életében béke lesz. Tehát van egy emlékezés. Nekem Isten eszembe juttatja, hogy mivel, kivel nincs elrendezve az életem. És én elmentem, és én elrendeztem. És mi Isten elé vittük utána a mi bűneinket, és az én életemben béke lett. Ez az egyik. A másik, aki nem bocsát meg, abban a rossz gyűlöletté fejlődik. Előbb-utóbb. Mert a rosszat rosszal halmozzuk fel, és gyűlöletté fog változni. Kedveseim, itt van előttünk Jézus Krisztusnak ez a nagyon fontos kérelme. Úgy gondolom, vesszük észre, hogy ez mélyen beleszól a mi életünkbe. Nem csak földi boldogságunkba, hanem az örök életünkbe is. Ezért bocsássuk meg fele barátainknak a bűnét, ugyanúgy, mint ahogy szeretnénk, hogy Isten is megbocsásson nekünk. Ebben Isten segítsen és áldjon meg bennünket, hogy eljussunk arra a lelki szintre, hogy mi készek leszünk megbocsátani, mert Isten is megbocsát nekünk. Áldjon meg ebben a törekvésünkben mindannyiunkat az Isten, mert az 1000 év alatt tárja Isten a megváltottak elé, mennyit fáradozott a Szent Háromság az emberért. Isten szeretne bennünket megmenteni. Kitől függ az, hogy mi meg leszünk-e mentve? Saját magunktól. Ezért tegyük meg a mi részünket, mert Jézus Krisztus a Golgotai kereszten már megtette. Segítsen a jó Isten abban, hogy mi őszinte szívvel bocsássunk meg embertársainkat, és éljünk békességben Istennel és embertársainkkal. Isten mindannyiunk barátja, és ő szerette segíteni. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide a te ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a te kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ezt Jézus követőinek mondta el. És engedjék meg, hogy ezt most ránk vonatkoztatsam. Isten segítsen meg, hogy mi ne legyünk többé hitetlenek, hanem hívő emberek, akik készek leszünk fele barátunknak megbocsátani. Ebben segítsen a jó Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Találkozás Jézussal.
1: Isten célja a Bibliával. Van ez a könyv, már sokat beszéltünk róla most, az elmúlt előadásokban, de igazából mi is Isten célja a Bibliával? Ez a könyv, ami a kezünkben van, amit a kezünkbe vehetünk, azt látjuk, hogy nagyon összetett, nagyon sok információ áll rendelkezésre benne. Hiszen fantasztikus látni a történelmi eseményeket, azokat a hasznos dolgokat, amelyeket olvashatunk a könyvben, azonban mi volt az eredeti célja Istennek a Bibliával? Miért adta azt a mi kezünkbe? Az emberi értelem kutatja az élet nagy kérdéseit. Honnan tartunk, hová megyünk, mi lesz a halál után, lesz-e munkánk, ha nem, akkor mi lesz utána velünk, törődik-e valaki velünk, ha fáj, akkor megvigasztal-e majd bennünket valaki, rengeteg ilyen kérdés van. És egyik ilyen kérdés az, hogy mit tudhatunk magáról, Istenről. Van Isten az égben, vagy pedig nincsen? Néha úgy vagyunk, hogy elkezdjük a válaszokat megadni azokra a kérdésekre, amelyek fájdalmat okoznak, amelyek kínoznak bennünket, amelyeket szeretnénk tisztázni, és elég furcsa válaszokat adunk. Van egy képsorozatom, az a címe a képsorozatnak, hogy ez Afrika. Amikor írástudatlan emberek írják fel azt, hogy stop az utcára, vagy a kereszteződés elé, akkor ez lesz az eredménye a feliratnak, vagyis a munkának. Tehát ahhoz, hogy valaki felírja az utcára, és az útra fel tudja festeni a feliratot, mit kell tudnia? Legalább írni és olvasni, nem? És milyen sok ehhez hasonló probléma van a világban, hogy olyan emberek válaszolnak meg kérdéseket, akik nem kompetensek a megválaszolásban. Vagy olyan területre tévedünk, ahol tájékozatlanok vagyunk. Hadd mondjuk egy történetet, amikor kikerültünk Tanzániába dolgozni, akkor minden héten elmentünk a piacra vásárolni. És minden héten találtunk egy újfajta gyümölcsöt, amit soha nem láttunk, nem ettünk, azt sem tudtuk, hogy milyen. És minden héten vettünk egyet ebből, és megnéztük, hogy vajon ez milyen. És az egyik héten elmentünk a piacra, és láttunk egy hatalmas sárga gyümölcsöt, ilyen nagy, mint egy dinnye. Vagy még nagyobb, mint egy dinnye, egy jó megtermett dinnye. És mondom a feleségemnek, hogy hú, te, ezt vegyük meg, ez biztos nagyon finom. És akkor beleegyezett, hogy megvegyük, meg is vettük, hazavittük, kérdeztük, hogy hogy hívják. Azt mondják, hogy ez jackfruit. Hát az a neve a gyümölcsnek, hogy jack. És akkor gondolkoztunk rajta, hogy hát, hogy is kell ezt enni. A külseje rapcsos volt, kicsit szúrós, nagyon kemény. Fogtam a nagy kést, felvágtam, azt gondoltam, olyan lesz, mint a dinnye. De teljesen más volt, mint a dinnye. Hús volt belül, benne ilyen jó nagy magházak, a magházon belül pedig ilyen nagy galamtojás méretű magvak voltak. És ránézek a Szilvire, kérdezem, hogy melyik részét kell megenni? Azt mondja, nem tudom, mert kóstoljuk végig. Úgyhogy elkezdtük kóstolgatni, a magot néztem, ezt nem lehet megtörni. Magházat néztem, finom édes, de milyen a hús benne, azt is megkóstoltuk, abból ilyen fehér folyadék jött ki. De azt is megkóstoltuk. Az nem volt olyan finom, és amikor ezt a fehér folyadékot le akartam törölni a kezemről, láttam, hogy nem is olyan egyszerű. Az olyan volt, mint az olvasztott rágógumi. A meleg rágógumi. Az arcunkra, ahogy ráment a kezünkre, súroltuk vimmel, gyökérkefével, minden, és nem tudtuk leszedni ezt a fehér anyagot a bőrünkről. Úgyhogy szégyen szemre átmentem a szomszédasszonyhoz, Mama Csikingóhoz, úgy hívták, és mondom, Mama Csikingó, hát mi ez a fehér anyag? Hogy kell ezt leszedni? És akkor, amikor meglátott, akkor szinte nevetéstől alig tudott megszólalni, amikor egy fehér idegen, egy muzungó jön, és megpróbál valami afrikait enni. És a végén elmondta, hogy a magházat kell enni, a fehérről ezt a ragasztót, meg étolajjal simán le lehet dörzsölni a bőrről. Nevetünk az ilyenen, de biztosan tudna mindenki ilyen történetet mondani, amikor olyan területre tévedünk, amiben nem vagyunk kompetensek, amikor nem kőműves építi a házat, milyen lesz a ház? Amikor nem autószerelő javítja az autót, amikor nem fodrász vágja a hajunkat, lehetne még a sort folytatni, nem? Mi lesz a végeredménye? A végeredménye rögtön látszik, hogy valaki nem értett ahhoz, amit éppen csinált. És gyakran így vagyunk az élet nagy kérdéseivel. Hányféle választ adnak például az élet értelmére, az élet eredetére nézve az emberek? Rengeteget, nem? Hogy reinkarnáció van, hogy teremtés van, hogy evolúció van, hogy energiák születek, ufók hoztak, meg mindenfélét mondanak róla. Kinek van igaza? Valamelyik válasz biztos, hogy kontár, nem? Hát valamelyik válasz biztos, hogy nem hiteles. Mit tudhatunk Istenről? Sokan azt mondják, hogy ők nagyon sokat tudnak az Istenről. És ezt állítják, de megnézzük a végeredményt, akkor az időnként tragikus. És talán sokkal őszintébbnek tűnik, hogyha megállunk időnként, és azt mondjuk, amit Jób is mondott, ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességeig eljuthatsz-e? Tanástalanságában ott áll,

tervezte. Hogyha nem lenne designer, akkor nem lenne design. Nem lenne tervező, akkor nem lenne tervszerűség. Nem tudom, megfigyelték-e már, hogy milyen sokféle virág van a természetben. Ez a fantasztikus. És bármerre megyünk a világban, megyünk a makrokozmoszba, megnézzük a csillagokat, mit látunk? A végtelenséget, a fantasztikus tervszerűséget. Mozognak a csillagok, és még a Föld is fennmaradt, pedig már hányszor veszélyeztették. Üstökösöknek sok minden, de Isten úgy megalkotta, hogy minden a saját pályáján mozog. Megyünk a mikrokozmoszba, vesszük a nagyítót, vagy a mikroszkópot, és a mikroszkópon, ahogy elkezdjük vizsgálni az atomok világát, ott is a végtelenség tárul fel előttünk. Bármilyen irányba megyünk, azt látjuk, hogy a végtelenség van ott, és a tervszerűség, a tervezettség. Az emberi kapcsolatok által is megismerhetjük Istent. Fel lehet tenni az evolúciónak a kérdést, honnan van a szeretet? Szóval a legfontosabb emberi szerv az evolúcióban micsoda? Az ember könyöke, nem? Tudjon könyökölni, nem? Sokan használják is, és aki jól könyököl, az mit csinál? Halad előre. Akinek rossz a könyöke, és nagy a szíve, az evolúció szerint. Mire való a szeretet az evolúcióban? Semmire. Teljesen fölösleges, csak akadályozza az embert a könyöklésben. Mert ha szeretek valakit, akkor nem tudom könyökölni. Tehát kettő az ellentmond egymásnak. Honnan van a szeretet? Honnan van a gondoskodás? Ösztön csupán, amit az anya tesz? Hát az anyát, hogyha azt veszük az evolúció által, ha azt veszük, hogy az anyának mi az érdeke, a könyöklés, akkor azt látjuk, hogy azt tenni az anya, amit a természetben gyakran meg is tesz, megeszi a saját utódját, ha nincs más. De a Biblia azt mondja, hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Ha el is feledkezne, én te rólad el nem feledkezem. Mondja, tehát az emberi kapcsolatok által azt látjuk, olyan gazdag az érzelemvilága az embernek, hogy ebből arra következtethetünk, hogy van valaki, aki az embert úgy alkotta meg, hogy tudjon szeretni, és van még egy másik, ami sokkal fontosabb, hogy szeressenek is. Nem ott van bennünk? Milyen jó az, ha szeret valaki? Igényeljük is, tehát az igény, a vágy bennünk. És ha bennünk van ez a vágy, akkor feltevődik a kérdés, hogy került az oda, ez a vágy. Igazából a szeretet az, ami értelmessé teszi az életünket. Az az ember, aki úgy érzi, hogy senki nem szereti, az nem akar tovább élni. És Magyarországon egy nagyon komoly probléma. Magyarország az első helyen állt, és áll sokáig gyakran az öngyilkossági statisztikában. Azért, mert az emberi kapcsolatok nagyon gyengék. De a Biblia azt mondja, hogy az emberi kapcsolat rávilágít arra, hogy van egy teremtő, aki kapcsolatra teremtette az embert. Jézus Krisztus által. Az ember sokféleképpen gondolkodott Istenről, Jézus lejött a földre, hogy be is mutassa, milyen az Isten. Azt mondja, hogy Jézus, aki engem látott, látta az atyát. Vagyis megismerhetjük Jézuson keresztül magát, Istent is. Ezért jött le a földre, hogy eloszlassa a tévedéseket Istennel kapcsolatban. A személyes tapasztalat segítségével. Hadd kérdezze meg, van itt valaki, aki már tapasztalt, hogy van gondviselés? Szinte mindenki jelentkezik. A legnagyobb ateistát is, ha megkérdezem, hogy tapasztaltad már, hogy van gondviselés, akkor mit mondanak? Igen, valahol, mintha éreztem volna. Tehát érezhetjük, hogy van valaki, aki gondot visel rólunk, mintha Isten a tenyerén hordozna időnként. Mint a körülvenne, és azt mondaná, hogy most kicsit megszeretgetlek téged. És milyen jó érzés, amikor érezzük, hogy van gondviselés. Ez is arra világít rá, hogy van valaki, aki törődik velünk. A Szentlélek munkáján keresztül. Például itt ez a kanibál, akiről hallottunk az előző előadásban. Egy ember, aki szereti az emberhúst. Ki kell ahhoz, hogy meggyőzze az kanibált, hogy ne fogyasszon tovább embereket? Ember fölötti hatalom. Mert hiába győzködni a törzsfőnök, alig ha mondana le a finom pecsenyéről. Ismertem egy embert, aki hirtelen haragú volt. De olyan, hogy amikor látták, hogy pirosodik az arca, akkor menekültek az emberek. De amikor hirtelen harag rájött, akkor egyszer nem tudta fékezni magát. Pár év múlva, amikor találkozok vele, a legbékésebb ember volt a világon. És kérdezem, hogy mi történt veled? Azt mondja, megtértem. És mondom, a temperamentum? Azt mondja, kértem Istent, vegy el tőlem. És elvette tőlem teljesen. És nézem a feleségét, azt már évek óta nem volt ilyen kitörése neki. Hirtelen harag. Teljesen megszabadított őt Isten ettől. Azért, mert Isten az emberben is munkálkodik. Tehát megismerhetjük Istent ezen keresztül is. Azonban mindez nem elegendő ahhoz, hogy Istennek az akaratát pontosan megismerjük. Rájöhetünk arra, hogy van Isten. Rájöhetünk arra, hogy Isten szeret bennünket. Azonban nagyon sok mindent mondani akar még az Isten az embernek, ami fontos nekünk. Ezért fogta az Isten, vett egy tollat, egy papírt, emberi eszközökön keresztül, és leírta, hogy ő kicsoda, hogy ő milyen,
és hogy mit gondol az élet nagy kérdéseiről.

Így a Szentírás által ad olyan kinyilatkoztatást az embernek, amit a többi forrásból nem szerezhetünk be. És ezért van az, hogy aki nem veszi kezébe a Bibliát, de hisz Istenben, mert látja a természetet, hisz Istenben, mert érzi, hogy van valaki, aki törődik velünk, többnyire olyan, mint egy ember, aki jót akar, de nincs iránytűje. És nem tudja, hogy hogyan is kell tájékozódni a világban. Megvan a jó szándéka, de igazából önmagában kevés ahhoz, mert nem tanulta meg Istentől, hogy mi az igazán jó, mi az igazán helyes. Elég a jó szándék csupán ahhoz, hogy jót is tegyünk? Voltak már úgy, hogy jót akartunk és rosszul sült el? Biztos volt már így mindenki. Tehát fontos, hogy sokkal direktebb, érthetőbb, egyszerűbb tanítást kapjon az ember, mint csak érzelmeket csupán, vagy megérzéseket, az kevés. Isten egy levelet adott a kezünkbe, amin keresztül bemutatkozik. Levelezést én sosem szerettem, életemnek egyetlen fázisa volt, amikor én rákényszerültem, hogy levelezzek. És még élveztem is, hát melyik volt az? Igen, amikor én Németországban tanultam az egyetemen, amikor megismerkedtem a Szilvivel, a feleségemmel, és hát nem tudtam mindig hazajönni, ezért elkezdtünk levelezni. Előtte én senkivel tartósan nem leveleztem, én nem szeretek levelet írni. De akkor évente olyan 120-130 levelet írtunk egymásnak, mellette még ott volt, hogy kazettára is felvettük a mondani valót, mert már nem bírtuk írással, kivettük a kazettának a szalagrészét, azt beraktuk a levélbe, ugye levélköltségen elment, 90 perc, ugye, mire azt leírtam volna, amit elmondtam 90 percbe, úgyhogy ezt küldtük egymásnak. És tulajdonképpen egy jó másfél éven keresztül mi így ismerkedtünk meg egymással. Rengeteget írtunk egymásnak. Levelek, kazetták mentek, telefonok, amikor lehetett, bár a telefon az nagyon drága volt. És így ismerkedtem meg a feleségemmel. Akit nem látunk, azzal többnyire levelezünk, vagy most már e-mailezünk. Ugye? Isten egy levelet írt az embernek, és ez a levél, ez a Biblia, amin keresztül nagyon konkrétan bemutatkozik. Tehát rajta keresztül, a Biblián keresztül ismerhetjük meg az Istent. Továbbá elmondja azt, hogy mi az ő akarata, mi az ő szándéka, kicsoda ő valójában. Megismerhetjük azt, hogy ő mit tett eddig, és mi a terve, arra néz, hogy mit akar ezután tenni. A Biblia által kerülhetünk kapcsolatba Istennel. Ezért van az, hogy a Biblia nélkül nagyon nehéz Istenben hinni. Ha találkozok valakivel, és azt mondja, hogy nem hisz Istenben, megkérdezem, hogy szoktad a Bibliát olvasni? Azt mondja, hogy nem szoktam. Hát akkor természetes, hogy nem hiszel Istenben. És nézzem, hogy miért. Biblia nélkül nagyon nehéz igazából Istenben úgy hinni, hogy az egy letisztult hit legyen. Ezért mondja a Biblia Róma 10. fejezet 17. versében, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Vagyis a Bibliának, ennek a levélnek hit teremtő ereje van. Ha valaki tehát kételkedik önök közül, mit kell tennie? Keresse a Bibliában Istent, az ő akaratát, az ő személyét. Mert a Bibliának hit teremtő szerepe van. Egyszer egy fiatalasszony megkeresett, még Békés Csabán voltam lelkész, és akkor azt kérdezte, hogy én szeretnék hinni az Istenbe, de nem megy. Mit tegyek? És a következőt mondtam neki. Minden este, amikor lefekszel, térdelj le az ágyad mellé, és mondd el az Istennek, hogy te keresed őt. Szeretnél vele kapcsolatba kerülni, szeretnéd őt megismerni. És utána, amikor lehetőséged van, vedd a kezedbe a Bibliát, vagy a Bibliáról szóló nagyon jó könyveket, a legjobb a Biblia, és olvassad. Találkoztunk egy hét múlva, azt mondja, hogy hát még mindig nem hiszek Istenben. És mondom, hogy imádkozol? Azt mondja, igen, szoktam. Olvasod a Bibliát, és igen. Akkor mondom, csak csináld tovább, és megjön az eredmény. Találkozunk két hét múlva, szóval még mindig nem történt semmi. Mikor történik már valami? Hát mondom, Isten teszteli a kitartásodat is, azért jó, hogyha kitartasz. Három hét múlva találkozunk, azt mondja, hát még mindig nem történt semmi. Mondom, nem baj, ne add fel, adjál két hónapot magadnak. És a negyedik, ötödik héten azt mondja, hogy mintha megmozdult volna valami. Azt mondja, valami, mintha történt volna. És kérdezem, mi volt az? Azt mondja, nem tudom leírni, de úgy éreztem, mintha nem egyedül olvasnám a Bibliát. 5-6 hét elteltével azt mondja, hogy találkoztam Istennel. A kitartó keresésnek megvan a jutalma. Azt mondja az Isten, aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik. De a keresés az nem olyan, hogy hopp, keresek, már találtam is. Nem? Meddig kell dolgozni egy havi keresetért? Egy hónapot, többnyire. Többnyire egy hónapot, bár ha valaki jókor van jó helyen, akkor kevesebbet is. Ugye? Tehát aki keres, az talál, az örgetőnek megnyittatik. Mi Isten célja a Bibliával? Egy igét olvasnék a Bibliából, ami már ma is elhangzott utalásképpen. Timóteus 2. levele, 3. fejezet, 15. versétől a 17. verséig terjedő szakaszt. Itt azt mondja Isten,
és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. Ezt mondja Pál apostol Timóteusnak, szóval gyermekségettől fogva tudod a Bibliát, ismered a Biblia szövegét, ami bölcsé tud téged tenni. Tehát az élet nagy kérdéseiben a Biblia bölcsé teszi az embert. Ezért adta az Isten az embernek a kezébe a Bibliát. És továbbá azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos, tehát a Bibliának mi az egyik célja? Hasznot hajt az emberek, szeretik a hasznot. Ki az, aki nem szereti a hasznot? Nem? Senki sem jelentkezik. Ki az, aki szereti a hasznot? Most csak teszem, hogy alszik-e valaki. Azt mondja, hasznos, de nem a magasabb keresetnek a megszerzésére, hanem a következő célokra. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát Isten azért adta az embernek a Bibliát, mert az hasznos, az segít tájékozódni, az segít tanítani, időnként fedd is. Jó az, hogyha fedd, vagy nem jó az, hogyha fedd. És képzeljük el a szituációt. Mi lehet, hogy nem szeretjük, hogyha valaki bennünket fedd? De amikor a házastársunk már századszor csinálja ugyanazt a hibát, és nem hallgat ránk. Milyen jó érzés, ha valaki más is megfeddi őt, nem? Így van? És milyen jó, hogy az embert, az Isten szava formája, engem is, őt is, a harmadikat, a negyediket is, formálja az ige, és ezáltal Isten átalakít bennünket. És mi az átalakítás célja? Azt is leírja a Biblia, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a tökéletesség a célja, az ember tudja, hogy mi a helyes, mi a jó, és azt cselekedni tudja. Ezért adta Isten a Bibliát az ember kezébe. Isten célja tehát a Bibliával az, megismerik őt, megismerik az ő akaratát a Biblián keresztül, választ kapunk az élet nagy kérdéseire. Honnan jöttünk, hová tartunk, mi az élet értelme, mi történik akkor, amikor szenvedünk, és mi a megoldás a szenvedésre, valamint formálja mi jellemünket, ami akaratunkat tanít, fed bennünket, átalakít, és a végeredménye pedig az, ha valaki figyelmesen olvassa a Bibliát, hallgat Isten szavára, hogy tökéletes lesz az ember azáltal, hogy Istenre figyel. Tehát a Bibliát érdemes kézbe venni mindenképpen, fő célja az, hogy megismerjék jobban a Bibliát, hogy valahol közel kerüljünk ez a könyvhöz, mindenki közelebb kerülhet ehhez a könyvhöz, akár milyen szinten tanulmányozta eddig azt, egymástak ebben segíthetünk és partnerek lehetünk. Én azt kívánom mindenkinek ezt a könyvet, egyre jobban megismerje, megszeresse, és valahol el tudjon indulni Isten felé a könyv segítségével még jobban.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább tanulmányozunk Isten igéjét. Jézus példázatait tanulmányoztuk ebben a sorozatban. Igaz, hogy nem tudtunk minden példázatot megbeszélni, több mint a fele a példázatoknak még hátra maradt, azonban ma estére választottam egy olyan példázatot, amely úgy gondolom, hogy igen közismert példázat, Jézus Krisztusnak a 10 szűzről szóló példázata. Azonban én azt figyeltem meg elmúlt fél évszázadi lelkészi pályafutásom ideje alatt, hogy sohasem lehet a Bibliát teljesen kimeríteni. Mindig találunk újabbnál újabb dolgokat, és mindig megfigyelhetünk csodálatos igazságokat, és sokszor úgy vagyunk, hogy hát én ezt olvastam. Már fejből is tudom legalább 20-25 éve egy-egy Biblia szöveget, és hogy nem láttam eddig benne azt, amit látok mostan. Tudjátok, testvéreim, itt szeretném idézni Jézus Krisztusnak szavait, hogy eljön a vigasztaló Szentlélek, és az elvezérel titeket minden igazságra. És ha mi nyitottak vagyunk az Isten igazsága felé, akkor ő vezet bennünket napról napra, inkább elmélyedünk, azonban egy dolgot szeretnék mondani. Ne gondolja senki se közöttünk azt, hogy újabb kinyilatkoztatást kap Istentől, csak azért, hogy a kíváncsiságát kielégítse Isten. Ezért Isten nem ad újabb kinyilatkoztatásokat. Ha azokat az igazságokat, amelyeket megértettünk, azt elfogadjuk és gyakoroljuk, megvalósítjuk az életben, akkor igen, újabb igazságokat ad Isten, és mindinkább elmélyedünk az igazság ismeretében. Azonban megint egy negatív mondatot elmondok, senki sem fog üdvözülni azért, mert mélyen ismeri a Biblia igazságokat. Amikor Jézus Krisztus eljön, ahogy a mai témakörben is látjuk, a jellemnek lesz egyedül értéke. Ha szeretnénk mélyen megérteni a 10 szűzről szóló példázatát Jézus Krisztusnak, akkor legalább 2-3 vagy ha lehet 4, de leginkább 2 vagy 3 dolgot, ha tudunk, akkor sokkal közelebb kerül hozzánk egy-egy példázat. Úgy kell tanulmányoznunk a 10 szűz példázatát, mint soha eddig. Ez Ellen Gould White-nak a felhívása, és én azt mondom, drága testvéreim, hogy ma este is, amikor áttanulmányozzuk, ki tudja, hogy hanyatszor a 10 szűzről szóló példázatot, még utána is próbáljunk elmélyedni benne, mert ez isteni felhívás, hogy úgy kell tanulmányoznunk a 10 szűz példázatát, mint soha eddig. Annál inkább, kedves testvéreim, mert a 10 szűz példázata nem egy elméleti igazságot tartalmaz. A 10 szűz példázata rólad és rólam szól. Azokról szól, akik Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt élnek közvetlenül. Ezért egy néhány fontos kérdést. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Hol? Az olajfák hegyén. Másik kérdés. Mikor mondta el? Mindössze 2 nappal húsvét előtt, ha pontosítani akarunk, pénteken meghalt, és kedden mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot az olajfák hegyén, és Jézus Krisztus ettől számítva 3 nap múlva meg lett feszítve. Ami azt jelenti, hogy a 10 szűzről szóló példázat Jézus Krisztusnak egyik utolsó példázata az életében, amit elmondott a 40 példázat közül. Kinek mondta el? A 4 tanítványának. Nem a 12-nek. Hangsúlyozni szeretném, Azért, mert Márk evangéliumában név szerint elmondja az evangélium azt, hogy Péternek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak, ők voltak négyen, a négy tanítványa volt Jézus Krisztussal együtt, akkor, amikor délelőtt Jézus Krisztus megtartotta utolsó prédikációját a Jeruzsálemi templomban. Ha akartok gyönyörű dolgokat megérteni a Bibliából, akkor melegen ajánlom,

A tíz szűzről. A példázatot nem fogjuk egyszerre elolvasni, hanem versenként fogjuk átgondolni, tanulmányozni. Olvasom tehát Máté evangélium a 25. részében az első verset. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tíz szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Kedves testvéreim, a 40 példázat közül 12 példázatot Jézus Krisztus így kezd el, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Először azt szeretném megbeszélni veletek, hogy hány országa van az Istennek. 2. Így van. Tehát hány országa van Istennek? 2 van. Melyik az a 2? A dicsőség országa és a kegyelmi országa. Mikor állította fel a kegyelmi országát Jézus Krisztus? Az ő első eljövetelekor, amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, biztosította a kegyelmet. És meddig járulhatunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, zsidókhoz írt levél 4.16 alapján, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül, addig, amíg Jézus Krisztus közben jár értünk a mennybe. Ez az egyik válasz. A másik válasz addig, amíg élünk. Mert senki sem tudja közülünk, akik most itt vagyunk, hogy ma este elmegyünk haza, és lefekszünk, és holnap felkelünk el. Megbékélni Istennel csak addig tudunk, amíg élünk, és addig tudunk, ameddig Jézus Krisztus közben jár értünk. Jézus Krisztus világosan beszél az ő dicsőséges országáról, a dicsőséges országáról Máté evangélium a 25. rész 31. versében Jézus azt mondja, amikor eljö az embernek fia, beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Melyik országról mondja Jézus Krisztus ezt, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tíz szűzhöz? Kegyelmi országáról vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról, vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról. Honnan tudjuk, hogy kegyelmi országáról? Azért, mert tíz szűz kimegy várni a vőlegényt. Ki a vőlegény? Jézus. Kimegy várni. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy a tíz szűzről szóló példázatnak mi nem szemlélői vagyunk, nem tanulmányozói vagyunk, mi részvevői vagyunk. Mi várjuk Jézus Krisztust. Kik a szüzek? Már megadtuk a választ. Mi a lámpás? Isten igéje, erre még később külön kitérek. Ki a vőlegény? Jézus Krisztus. És már is teljes a kép. Mert azt mondja, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a tíz szűzhöz. Tíz szűz, mi vagyunk emberek, akik Jézus Krisztus második eljövetele előtt virasztunk, vagyis várjuk. A lámpás Isten igéje, a vőlegény pedig, akit várunk, nem más, mint Jézus Krisztus. Itt hozom ezt a meghatározást, ami világosan rávilágít. Bibliában Isten két országról beszél, Lukács evangéliumának 17. részében 20 és 21. vers. A farizeusok megkérdezték, mikor jön el az Isten országa? Jézus ezt felelte nékik. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt, vagy imé amott van, mert az Isten országa közöttetek van. Károli azt mondja, hogy ti bennetek van, de az Isten országa közöttünk van, és ez egy nagyon jellegzetes kifejezés, majd később elmondom, hogy mit jelent a görög eredeti szerint. Tehát az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Ez késztetett sok embert arra, hogy elfogadja azt, hogy Jézus Krisztus nem nyilvánosan, nem láthatóan jön el, azonban Jézus Krisztus ebben a kijelentésben, amikor azt mondta, hogy nem szemmel láthatóan jön el, akkor kegyelmi országáról beszélt. Annál is inkább, mert sem azt mondják, hogy íme itt vagy íme amott van, az Isten országa közöttetek van. Miért mondta Jézus Krisztus így, hogy az Isten országa közöttetek van? Azért, mert ő volt közöttük.

És ki az Isten országának a megjelenítése? Személyesen Jézus. Van egy nagyon különös kijelentés János evangéliumának az első részében, nem tudok erre több időt szentelni, csak egyszerűen szeretném felhívni mindannyiatok figyelmét, hogy az ószövetségi időben, Jézus Krisztus golgotai haláláig, hol lakozott Isten? Akármikor szó van erről, két igét hozok, talán az egyiket fellapozzuk Mózes második könyvében, a második könyvének a 25. részében, és a 25. rész 8. versében. És készítsetek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Ő közöttük, nem bennük. Ő közöttük. És ha olvassuk János evangéliuma első részének a 14. versét, ezt az igét rendszerint azért, hogy itt Jézusról van szó, most pedig figyeljünk meg még egy dolgot ebből az igéből. És az ige testé lett, Jézus Krisztusról van szó, és lakozék közöttünk, nem bennünk, közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes van a kegyelemmel és igazsággal. Tehát ezért mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten országa hol van? Nem bennünk, közöttünk. Mert Jézus Krisztus az kegyelmi Isten országának a megtestesítője. Milyen üzenetet hirdetett keresztelő János? Szeretném hozni keresztelő János, milyen szavakkal kezdte meg a fellépését, milyen szavakkal kezdte el Jézus Krisztus a fellépését, és milyen szavakat adott Jézus Krisztus a tanítványai ajkára, amikor kiküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot. Keresztelő János ezekkel a szavakkal kezdte el nyilvános szolgálatát, melyet Máté evangélium a 3. rész 2. versében találunk. Ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Melyik mennyek országáról beszél keresztelő János, amikor kezdi hirdetni az evangéliumot? A kegyelmi országról, vagy a dicső országról? Melyikről? Kegyelmi országról. Mert ott mondja az embereknek, akkor, amikor kezdte a szolgálatát, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, kegyelmi országa. De kedves testvérem, ne felejtsük el, hogy először szeretném megfogalmazni egy nagyon fontos dolgot, ami ehhez az eddig felsoroltakhoz tartozik. Mit jelent az, hogy a szívünkben felállította Isten az ő kegyelmi országát? Honnan tudom én, keresztény ember, megállapítani magamnak azt, hogy felállította-e, vagy nem állította fel? Arról tudjuk megállapítani, hogy számunkra Isten országának keresése áll az első helyen. Hogy megtanulunk úgy gondolkodni, mint Jézus, megtanulunk úgy beszélni, mint Jézus, és megtanuljuk azt, hogy az az indulat legyen bennetek, idézem Filippi beliekhez írott 2. levél 5. versében, amely volt a Krisztus Jézusban is. Teljesítettük ezeket a feltételeket. Ha nem, akkor gondolkodjunk el. Ha igen, akkor adjunk hálát. Mert a Krisztus követés, a keresztény élet nem csak abból áll, hogy én imádkozom, Bibliát olvasok, Isten tiszteletre járok, hanem jelen változásom. És abban benne van a gondolkodás, benne van az indulat, benne van az életmód, és benne vannak a szavaim. Ha én olyan dolgokról beszélek, amiről Jézus Krisztus előtt nem mernék beszélni, akkor el kell gondolkodnom, hogy fel van-e állítva a kegyelmi ország az én szívemben. Ez az egyik óriási üzenet. Már a példázat tanulmányzása kezdetén. A másik hatalmas üzenet, csak akkor leszek, legyek én a szenvedő alany, vagy a példa alany, csak akkor leszek Isten dicső országának örököse, ha Jézus Krisztus felállította a kegyelmi országát bennem, és éli a maga életét.
mert ez már az új szövetséghez tartozott. Visszatérek, Keresztelő János, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, és azt mondta, térjetek meg, nekem is szükségem van megtérésre, nem egyszer megtérni, örökre megtérni, hanem naponta, és azért, hogy ez a napontkénti megtérés megvalósuljon, bődben és imában kell kérnünk az Istent, hogy segítsen meg jellem változásra. Kegyelmi országról beszél Keresztelő János. Milyen üzenettel kezdte Jézus Krisztus nyilvános szolgálatát? Olvasom Máté 4:17-et. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ugyanazokkal a szavakkal kezdte el Jézus Krisztus is nyilvános szolgálatát? És nem is foglalkozok vele, csak hogy lássuk, ugyanazt jelenti. Kegyelmi országot akarja felállítani mindannyiunk szívében. Jézus Krisztus nem közöttünk akar lakni, mint a golgotai haláláig, hanem bennünk akar élni. Milyen üzenetet adott Jézus Krisztus tanítványainak ajkára? Máté evangéliuma 10 rész 7. verse, elmenvén pedig prédikáljátok, mondván, elközelített a mennyeknek országa. Ugyanaz. És kedves testvéreim, ez mind a három esetben Jánosnál is, Jézus Krisztusnál is, meg tanítványainál is a felhívás az, hogy térjetek meg, mert elközelített annak az ideje, hogy Jézus Krisztus fel akarja bennünk állítani az ő kegyelmi országát, és Jézus Krisztus nem csak közöttünk akar lakozni, hanem bennünk akar lakozni. És most kérdezzük meg magunktól, bennünk lakozik-e Jézus Krisztus? Hivatkoztam az előbb, és elmondtuk azt, hogy mi a lámpás Isten igéje, azonban azért hozom a 119. Zsoltár 105. versét, mert kedves testvéreim, itt is egy komoly tanítást találunk. Elolvasom az igét először, Zsoltár 119.105-ből, az én lábamnak szövétnek a te igéd és ösvényemnek világossága. Kedves testvéreim, egyértelmű a szöveg alapján, hogy a lámpás micsoda? A Biblia, a te igéd, ahogy hozza. De kedves testvéreim, mikor lesz számunkra a Szentírás a lámpás, az igazság lámpása? Ha olvasom, vagy ha elfogadom és gyakorlom azokat az igazságokat, amelyek benne van írva. Elég csak olvasni, vagy gyakorolnunk is kell. Gyakorolnunk is kell. Másik dolog, kedves testvéreim, a keresztény világban olyan sok keresztény egyház van, és mindegyik azt mondja, hogy az övé az igaz. Azonban mindegyik igaz? Hány igazság van? Ahány keresztény egyház, vagy egy igazság? Egy igazság van. A Zsoltáros azt mondja, és az én lábamnak szövétnek a tégét, és ösvényemnek világossága. Legyen a Biblia az eligazító mindannyiunk számára. Említettük, hogy ki a vőlegény, most szeretnék Biblia szöveget is olvasni Máté 9:15-ből. Mondanékik Jézus, szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, és akkor bőtölni fognak. Kit nevez Jézus Krisztus vőlegénynek? Önmagát. Mert mit mond? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük. El lett véve Jézus Krisztus tőlünk, amikor megfeszítették a golgotai kereszten? Igen. Tehát ebből az igéből látjuk, hogy Jézus Krisztus a vőlegény. Másik dolog, amit szeretnék a tízszűz példázatából kiemelni, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban világosan elmondja, hogy a tízszűz, vagyis a Krisztusvárók között, és nem véletlen, felezi. Általában abban a veszélyben kerülhetünk, hogy mi soha nem tartjuk magunkat balgaszüzeknek. Rendszerint azokat tartjuk balgaszüzeknek, akik bennünket megsértettek. Lehetek-e én balgaszűz? És mi határozza meg, hogy okos vagy balgaszűz? Visszamegyünk Máté 25:2-höz, öt pedig közülük eszes, öt pedig bolond, így mondja Jézus, vagy balga. Mi jellemző erre a két csoportra?
olvassuk ott a 25. résznek a 3. és 4. versét. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Itt kezdődnek a problémák. Mit jelképez az olaj? A Szent Lelket jelképezi. És most figyeljük meg, mit mond Jézus a bolond szüzekről, a balga szüzekről, hogy szebben fejezzük ki, és mit ment Jézus Krisztus az okos szüzekről, vagy az eszes szüzekről. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővettek, nem vittek magukkal olajat. Mit jelképez a lámpás? Az előbb megbeszéltük. A Szentírást. És most figyeljük meg, hogy hol nem vittek a balga szüzek, hol nem volt olajuk a balga szüzeknek. A lámpásban, vagy az edényben, bizony az edényben. És miük volt az eszes szüzeknek? Olajuk hol? A lámpásban is, meg az edényben is. Most akkor felvetődik az első kérdés, miért van két helyen? Miért van két helyen? Mert ha figyelmesen olvassuk az egész példázatot, amikor felébred a 10 szűz, akkor kérnek olajat a balga szüzek, az okos szüzektől, hogy nehogy a lámpásuk kialudjon. Ami azt jelenti, hogy tud-e égni a lámpás, az a kis mécses, ami akkor gyakoroltak, vagy még mi, akik nagy részünk emlékezünk a petróleum lámpákra, tud-e égni a petróleum lámpa, ha nincs benne petróleum? Nem. Tudott-e égni az a mécses, nem volt benne olaj? Ami azt jelenti, hogy ne felejtsük el, mind a 10 szűznek milye volt. Lámpása volt, és a lámpásban volt olaj. Csak hol nem volt olaj mind a 10 szűznek? Az edényben. És azért térek vissza, olaj a Szent Lelket jelképezi. Miért van két helyen a Szentlélek? Nem férte? Bocsássatok meg, hogy ilyen nagyon egyszerű szavakkal kötöm össze, nem volt hely, elég hely az egyik helyen, hanem csak másik helyen kellett lenni. Az tény is való, hogy abba a kis mécsesbe nagyon kevés olaj fért. És azért kellett vinni magukkal az edényt, és abban olajat, hogy utána tudják tölteni. Ezt én láttam, amikor Görögországban jártam, több száz ilyen mécsest, amit akkor használtak. Hogy megértsük ezt az üzenetet. Megértsük azt, hogy Jézus Krisztus mit akart az olaj két helyen való létével tanítást adni. Először nézzünk meg egy dolgot. A balga és az okos szüzek közös vonásai. Közös vonásai. Azért foglalkozom ezzel így, hogy mi a közös vonásuk, és mi az, ami jellemző a balga szüzekre. És kedves testvéreim, én arra kérlek benneteket, hogy amíg olvassuk ezeket a jellegzetességet, ezeket a jellemtulajdonságokat, keressük meg magunkat. Keressük meg magunkat. Mind a 10 szűznek van lámpása. Mind a 10 szűznek van edénye. Mind a 10 szűz ismeri a Bibliát. Itt nem Biblia ismeret hiányról beszél a Jézus Krisztus ebben a példázatban. Mindegyik kereszténynek várja magát. Mindegyik várja Jézust. Honnan tudjuk? Ki megy a balga szűz is várni a vőlegényt? Azt jelenti, hogy mindannyian advent reménységben élnek. Mindegyik advent hívőnek várja magát. Mindegyik? Vagy nem? Igen, mert mindegyik kimegy várni a vőlegényt. Tehát mindegyik advent reménységben él, és advent hívőnek várja magát. Mindegyik kiszi Jézus eljövetelét. Honnan tudjuk? Hát kimentek várni, igaz? És az utolsó, mindegyik a történelem estén viraszt. Földünk történelmén alkonyán. Akkor kiről szól ez a példázat? Rólad és rólam. Rólunk keresztényekről, akik elimádkozzuk, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat, és itt megállunk. Vagy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és ott is megállunk.
a balga szüzekre jellemző, és most itt is, itt sokkal több jellemtulajdonsággal találkozunk. Nem képmutatók, tehát a balga szüzek nem képmutatók, azonban az a problémájuk, hogy nem estek a sziklára, nem ismerik Istent, nem tükrözik a jellemét, nem bíznak Istenben, nem volt élő kapcsolatuk Istennel, nem engedtek a Szentlélek vezetésének, nem élt bennük az igazság, és nem igazodtak a Biblia elvekhez. 9 felsorolás, de még nincs vége. Kedves testvéreim, találunk-e olyan dolgot, ami rám is vonatkozik, vagy ránk is vonatkozik? Azért tartom a képet magam előtt. Engedjetek meg, hogy néhány szót szóljak ezzel kapcsolatban. Nem képmutatók. Miért? Mert mindegyik várja Jézust. Szájjal mindenki vallja az igazságot. Azonban a második dolog, emlékeztek, hogy a zsidók is várták a Mesiást? És amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy jó annak, aki áldott állapotban az, aki a sziklára esik, de jaj annak, akire a szikla esik rá. Megértették a főpapok, hogy Jézus Krisztus kiről beszélt. Azt olvassuk, hogy igen. Nem ismerik Istent. Tudjátok, ez az ismeret szó egy nagyon általános szó. A bibliai szóhasználatban az, hogy valaki nem ismeri az Istent, ezt pozitív irányban fogalmazom meg. Mi, akik ma itt vagyunk, mindannyian olyan mértékben ismerjük Istent, amilyen mértékben jellemünk hasonló az övéhez. Tudok-e gyűlölködni, tudok-e haragudni, le tudom-e kiabálni a másikat, pletykázni tudok-e a másikról. Ha ezek jelen vannak, akkor azt jelenti, hogy én még nem ismerem Jézust. Bízni Istenben. Tudjátok, mikor kezdődik az igazi bizalom? Amikor a mi bölcsességünk csődöt mond, és azt mondja, hogy nem volt élő kapcsolatuk. Ők vallásosak, de nem volt élő kapcsolatuk. Nem engedik meg, hogy a Szentlélek elvezesse minden igazságra. Nem elméleti síkon, gyakorlati síkon. És nem él bennük az igazság, mert ahogy a bennünk él az igazság, akkor látszik, hogy bennünk él. És nem igazodnak a bibliai elvekhez. Menjünk tovább. Nem alakult át jellemük. Nem gondoltak a veszélyre. Nem ismerték fel valódi állapotukat. Nem volt tartós az ige hatása. Nem látták a veszélyt. Isten szolgálatuk formaias volt. Úgy gondolták, minden rendben van. Szerették hittestvéreiket. Párfogolták az igazságot. Testvéreim, ez a második képen a következő 9 még inkább elgondolkodtatom. 10. hadd kérdezzek meg, minek lesz egyedül értéke, amikor Jézus eljön? Jellemnek. Nem gondolták azt, hogy annyit fog késni a vőlegény. És kedves testvéreim, most tanultuk ezekben a hetekben a szombatiskolában Pál apostolt, az ő maga véleményét, hogyan gondolkodott Pál apostol önmagáról, amíg nem találkozott Jézussal. Farizeusból való, farizeus törvény tekintetében fethetetlen, hogy ne soroljam az egészet. És ugyanez az apostol, miután találkozott Jézus Krisztussal, a római levél 7 rész 24 versében azt mondja, ó, én nyomorult ember, kisoda szabadít meg a halál testéből. Hol történt változás? Milyen volt a véleménye önmagáról Pálnak, mielőtt találkozott Jézussal? Én elég jó vagyok. Én jobb vagyok, mint te. Bocsássatok meg ezért a szavamért. Én jobbnak vélem magamat. Tehát nem ismerték valódi állapotukat. Figyeljétek meg, hogy miért vetették el a zsidók Jézus Krisztust, és miért feszítették fel. Pont ezért. Nem látták a veszélyt. Más szóval, a 15. Isten szolgálatuk formaias volt. Vitték az áldozatot. Kedves testvérem, micsoda tragédia van leírva a Bibliában, hogy naponta bemutatják a zsidók az áldozatot, amely Jézus Krisztus halálát jelképezi, és ugyanazok a zsidók tervezik Jézus Krisztus meggyilkolását. Milyen az Isten szolgálat? Formaias. Azt gondolták, hogy minden rendben van. 17. is elgondolkodtak. Szerették hittestvéreiket.
pártfogolták az igazságot. 18 elgondolkodható jellemrajzok. Azonban mi már megbeszéltük, de én újból visszatérek, minek a jelképe az olaj. A királyokat az Ószövetségben olajjal kenték fel. Az az újszövetségi meghatározás apostolok cselekedete 10 rész 38. versében egyértelmű. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent lélekkel, és hatalommal, ki széllyel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Kedves testvérem, beszélgessünk el egy kicsit. Mióta viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet? Nagyon jó, mondjad bátran testvérem. Tehát születésétől kezdve viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet. Mióta viseli Jézus Krisztus a Krisztus nevet? Krisztus neve csak keressége óta. Mert mit jelent a Krisztus név? Felkent. Na most testvéreim, felkente bennünket a Szentlélek? Vajon mi is betöltjük-e ezt a szolgálatot, amiről is szó van? És azt mondja tovább, hogy Jézus Krisztus hogyan tette ezt? Széllyel járt jót tévén is, meggyógyítva mindenkit. Teszem-e én ezt? Ki az ördög hatalma volt, mert Isten volt ő vele. Miért van az olaj két helyen? Ugye ezt a kérdést vetettük fel, és nem adtuk meg rá a választ. Nagyon egyszerű. Testvéreim, a Biblia igazságai olyan egyszerűek. A proféták két esős időről beszélnek, vagyis írnak. A korai és a késői esőről. Így olvasom Joel proféta könyvében a 2. rész 23. versben, ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullatnak néktek az első hónapban. Kedves testvéreim, miért volt két helyen az olaj? Miről beszél Jézus Krisztus? Először beszélgessünk arról, hogy mi a fizikai esőnek a feladata, és mi volt a fizikai késői esőnek a feladata. Mi volt a fizikai korai esőnek a feladata? Azt ez ősszel hullott, szeptember-októberben, én most voltam Feketetón, és ott láttam, ilyen vastag repedések vannak, mert nem esett az eső. Azt a földet nem lehet felszántani. Csak akkor, miután megázik a föld. A korai esőnek az volt a feladata, mert szárazság volt nyáron, és megáztassa a földet, hogy megművelhető legyen. És a korai lelki esőnek a feladata az, hogy a bűntől megszáradt emberi szív, hogy éljek ezzel a jelképpel, megázzon, hogy az igazság ekéje fel tudja szántani, hogy alkalmassá váljon az emberi szív a Isten igéjének, a magnak a bevetésére, hogy az kikeljen. És kedves testvéreim, mit mond el Jézus Krisztus ebben a példázatban? Mind a 10 szűz melyik esőben részesült? Csak a korai esőben. Az 5 szűz, balga szűz, csak a korai esőben. Félő, hogy nagyon sok keresztény ember ma a korai esővel megelégszik. Mert Jézus azt mondja, hogy a balgák nem vittek az edényeikben olajat. Az okosak az edényeikbe vittek olajat. Most akkor a 10 szűz közül hány részesült a késői esőben? 5. És hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor még egy hatalmas igazságra döbbenünk rá. Ez az egész esemény a késő eső kiárasztása előtt, vagy után zajlik? Után zajlik. Nem említettem még, mi volt a késő esőnek a szerepe? Késő esőnek a szerepe az volt, hogy tavasszal, március-áprilisban hullott, hogy a buza, amely kikelt ősszel és egész télen növekedett, jól megáztassa a földet, szárba szökött már a buza, és a magot kifejlessze, a jellemet átformálja.
Ez volt a késői esőnek a feladata. Hozzunk még Jeremiástól is egy ígét, az 5. rész 24. verséből. Még szívünkben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, még szívükben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak heteit megőrzi számukra. Mit jelent ez, hogy az aratásnak heteit megőrzi számukra? Nincs most időnk arra, hogy részletesen foglalkozzunk vele, de azt mondja, hogy az aratásnak heteit megőrzi számunkra. Kedves testvéreim, Isten úgy fejezte ki szeretetét gyermekei iránt, a zsidó nép iránt az Ószövetségben, hogy az aratás heteiben, amely 7 hétig tartott, ismétlem, 7 hétig tartott, eső nem esett. Van egy ilyen kimutatás, hogyha ez alatt, az aratás ideje alatt esett az eső, akkor az Isten csapásának tartotta a zsidó nép. Ez Krónikánál valahol találunk erről beszámolót, de mivel nem a korai és késői esőről beszélek, csak ide tartozik, mert a két helyen való olaj szeretném bemutatni. Próbáljuk összegezni és végére vezetni lassan a mai elmékedésünket. Mind a 10 szűz kiment várni a vőlegét. Azt jelenti, hogy várta Krisztust. Miben volt a láthatatlan különbség? Nem a látható különbség. Mert a látható az az, hogy mindegyik kiment várni a vőlegét. És mi is mondjuk, hogy várjuk Jézust. De mi a láthatatlan különbség? Tudták-e az okos szüzek azt, hogy a balga szüzeknek az edényük üres? Nem tudták. Tudták-e a balga szüzek, hogy az edényük üres? És kedves testvéreim, itt a tragédia. Nagyon sok hívő ember megelégszik a korai esővel, és azt gondolja, hogy az elég. És a balga szüzek nem részesültek a késői esőbe. Itt már állításként hozom, lehet, hogy kérdést kellett volna feltenni, hogy mind a 10 szűz elaludt. Igen, mind a 10 szűz elaludt. És most nézzük meg, hogy hogyan írja le Máté evangélium a 25.5. Késvén pedig a vőlegény mindnyájan elszunnyadának és elaluvának. Nem csak elszunnyadtak, el is aludtak. Hányan? Mind a 10. Miért? Jézus elmondja. Azért, mert késett a vőlegény. Milyen üzenete van ennek számunkra, drága testvéreim? Én elmondom nektek saját tapasztalatomat. Én 1957 tavaszán itt voltunk egy szombat délután Horgoson. Prédikátor testvér szombat délután beszélt, hogy fel kell készülnünk Jézus eljövetelére, és azt kérdezte, szeretné-e valaki a szívét átadni Jézus Krisztusnak is követni őt. Én felálltam. Amikor felkészültem a kerességre, engedélyt kellett kérnem édesanyámtól, édesapámtól, mert kiskorú voltam. És azt mondtam édesanyámnak, hogy én szeretnék megkeresztelkedni. Azt mondta, hogy majd, ha 30 éves leszel. Mert Jézus is 30 éves korában keresztelkedett meg. És én azt mondtam neki, garantálja-e édesanyám azt, hogy én megérem a 30 évet. Azt mondta, ezt nem merem garantálni, menj és keresztelkedj meg. Nagyon nyíltan beszélek mindig, és most is. Amikor én megkeresztelkedtem 57. szeptember 23-án, ez évben lesz 60 éve, soha sem mertem gondolni azt, hogy 60 évvel később is még élek. Én tapasztalatomból szemlélve más hívő emberek életét, ti hogy gondoltátok, hogy megértek-e ennyi évet, miután megkeresztelkedtetek? Általában nem. Mi úgy gondoltuk, hogy a közeljövőben 5-10, maximum 15 év, uva Jézus eljön. És figyeljétek meg, kedves testvéreim, miért állt be a laodíciai állapot gyülekezetünkben is?
Egy szó. Miért aludt el mind a 10 szűz? Mert késett a vőlegény. Ha ezt figyelemmel kísérjük azt, amit Péter apostol az ő második levelében így fogalmaz meg, és így mond el, azért keresem ki, hogy szeretném szó szerint olvasni, a második levél 3. rész 9. versében, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Csak ezt olvasom. Akkor most késik az Úr, vagy nem késik? Hosszan túl életünk nem akarja, hogy némelyek elveszenek. Azt mondja, hogy na most akkor késik, vagy nem késik? Akkor miért mondja Jézus Krisztus, hogy azért alszik el a 10 szűz, mert késik a vőlegény? Azért, mert a mi számításunk szerint késik. Én is azt gondoltam fiatalkoromban, hogy nem érem meg a 30 évet, most meg 76 vagyok. És ez a veszély fenyeget mindannyiunkat, akik várjuk Jézust, hogy nem jött el arra az időre, amelyre mi vártuk. És ennek következtében beáll az a szunnyadás, és utána az alvás. Van egy másik nagy dolog. Ki ébresztette fel az alvó szüzeket? Hányan aludtak el a 10 közül? Akkor a 10 szűz közül valamelyik felébredt és felébresztette a többit? Nem. Mert figyeljük meg, hogy mondta el Jézus tovább Máté 25, 6 és 7. versébe. Éjfélkor pedig kiáltásra, nímhol a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor felkeltek mindazok a szűzek és elkészíték az ő lámpásaikat. Figyeljük meg, 2-3 dolgot. Éjfélkor kiáltás lőn. A bűn legmélyebb sötétségében valakik kiáltanak. De kik azok, akik felébresztik a Krisztust váró embereket? Angyalok. Isten angyalokat küld el, és felébreszti a Krisztust várókat, és elmondja, ime, itt van, jöjjetek elébe. És most figyeljük meg, hogy mi történik. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, mind a 10 felébredt, mind a 10 felébredt, és mivel voltak elfoglalva? A lámpások elkészítésével. Miért? Nem a jellemváltozással, mert a lámpás mit jelképez? Hogy lehet a Szentírást készíteni? Kezd kifogyni az olaj lámpásból, és utána kell önteni. De ki tudta utána önteni az olajat? Akik el voltak pecsételve az örök életre. Akik részesültek már korábban a késői esőben. Mit mondtak a szüzek? Olvassuk a 8 és a 9. versek. A bolondok pedig mondának az eseseknek, adjatok a ti olajotokból, mert a mi lámpásunk kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk is néktek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Máté 25, 8, 9. Kedves testvéreim, először is, szent lelket lehet pénzen vásárolni? Miért nem adhattak az elpecsételt szüzek azoknak, akik nem voltak elpecsételve az örök életre? Mert ezt nem lehet adni, nem lehet eladni, nem lehet ingyen sem adni. A jellemet nem lehet átadni egy másik embernek. És a okos szüzek azt mondják, hogy menjetek is vásárolni, de ne felejtsétek el. Mikor van ez az egész esemény? Éjfélkor. Kedves testvéreim, van-e Jézus Krisztus eljövetelekor közben járó? Nincs. Akkor lehet-e olajat vásárolni? Van-e kegyelem idő a megtérésre? Nincs. És a készekről azt olvastuk, azt olvassuk a 10-11. Versben, hogy bementek. Mikor pedig venni járnak, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ővel a menyezőre, és bezáradott az ajtó. Kedves testvéreim, a 10 szűzből hányan mentek be a menyegzőre, amikor Jézus megérkezett? Kik, akik el voltak pecsételve az örök életre? Akiknek megvolt a tartalék olajuk, akikben kiábrázolódott a Krisztus, ahogy az eheti tanulmányunkban is
tanultok, bizonyára jól megbeszéltétek szó. És mi történt, amikor bementek a készek, bezáratott az ajtó, és olvasom tovább 12. verstől. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk, ő pedig felelvé mondva, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Mit jelent ez a kijelentése Jézus ajkáról elhangozva? Van egy másik kijelentése Jézus Krisztusnak, majdnem szó szerint ugyanaz, Máté evangéliumának a 7. részében, 23. vers. Akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Ugyanaz a szó, ugyanaz a mondat. Itt azt mondja, nem ismerlek titeket. A hegyi beszédet Jézus Krisztus majdnem ezzel zárja le. Sohasem ismertelek titeket. Mit jelent ez? Valóban van olyan ember a Földön, akiről Jézus nem tud? Akkor mit jelent Jézusnak ez a kettős kijelentése? Sohasem ismertelek titeket. Elmondom, testvéreim. Jézus néz rájuk. Látja őket? Hát beszélget velük. Néz rájuk, és azt mondja, nem ismerlek titeket. Ez azt jelenti, a bibliai szóhasználatban az ismeret szó, hogy én sohasem ismertem az én jellemem visszatükröződését bennetek. Ti vallásos emberek voltatok, ti hívő embereknek tartottátok magatokat, ti kijöttetek várni engemet, de egyet elmulasztottatok. Jellemépítését Krisztus képmására. Kedves testvéreim, mire tanít bennünket ez? Tovább olvasom, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amely az embernek fia eljön. Nem kell messze menni, néhány héttel ezelőtt tudjátok, hogy egy fiatal Mohojon nekihajtott autóval a fának is szörnyet halt. Nem kell szörnyű halál. Hol halnak meg legtöbben? Az ágyban. És mégis oda fekszünk. Ma este lefekszünk, biztosak vagyunk, hogy reggel fel fogunk kelni. Megismerje a jellemünkben Jézus Krisztus a jellemének visszatükröződését, amikor eljön. Ez a nagy kérdés. Én úgy érzem, drága testvéreim, hogy sehol, ilyen egyszerűen, ilyen világosan Jézus Krisztus nem mondta el, mint az utolsó példázatok között a 10 szűzről szóló példázatban. Szívből kívánom, segítsen a jó Isten. Mindannyiunkat ne elégedjünk meg a külső vallásos formásággal, mert annak semmi értéke nincs. Segítsen bennünket, hogy a jellemünk az ő jelleméhez változzon, hogy készek legyünk, és bemehessünk a kapukon a városba. Amen.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat! Örülök, hogy ma is velünk tartanak itt, a Láthatárban. Sokunk életében van egy hely, amelyre otthonként gondolunk. Egy utca, egy falu, egy közösség, ahol ismerősök az arcok, ahol történetek és emlékek kötnek bennünket egymáshoz. Mégis azt látjuk, hogy számos település egyre inkább kiürül, a fiatalok pedig gyakran máshol keresik boldogságukat. Így felmerül a kérdés, vajon lehet-e ma is vonzó és élhető jövőt építeni vidéken? Mitől marad életben egy közösség, és mi adhat reményt azoknak, akik a szülőföldjükön szeretnének tervezni? Mai beszélgetésünkben a fiatalokról, a közösségekről, a vidék lehetőségeiről és a jövőépítésről gondolkodunk együtt, vendégemmel, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban, Szabó Csorba Zsuzsanna Emese megyei tanácsost. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy együtt beszélgethetünk ebben a témában.
1: Üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket, és üdvözlöm a hallgatókat is egyaránt.
0: Amikor valaki a megyei tanácsos titulust hallja, akkor a hivatalokra gondol könnyen, és a nagy döntésekre, ami városokat illet, vidéket illeti. Téged viszont a közösségépítés is jellemez, és így a beszélgetés elején arra gondoltam, hogy ismerjük meg egy picit az életutadat, a pályafutásodat, és mesélj nekünk arról, hogy miért ebbe az irányba indultál el az életben, a hivatásban, miért a megyei tanácsságot választottad, és hogy jutottál el idáig?
1: Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és ahogy az előzetes beszélgetésben jeleztem, hogy ez mindig egy ilyen nagyon nehéz indító kérdés, amikor saját magamat kell bemutatnom és jellemeznem, hiszen számos kalapot viselek a hétköznapokban, de elsősorban édesanya vagyok, és egy 3 éves csodálatos kislánynak vagyok az anyukája, és emellett jönnek a többi fontos szerepek és titulusok, amelyeket a hétköznapokban magunkra akasztunk. Ahogy elmondtad, a megyei tanácsban első mandátumomat töltöm, az idei év a második éve ennek a mandátumnak. Emellett számos más feladatköröm és szerepem is van. Számomra alapvetőleg a közösségszervezés az alapfontosságú dolog, és azt gondolom, hogy minden olyan tevékenység, amelyet végzünk, csak akkor legitim és akkor célszerű, amennyiben az a közösséget szolgálja. Legyen szó bármilyen titulusról vagy pozícióról, ez nem önmagunkért értem, vagy bárki másért szól, hanem ez egy eszköz arra, hogy a közösségért tudjunk tenni, és olyan ügyekkel foglalkozzunk, amelyek hasznosak tudnak lenni a közösségeink számára, az itthon maradásért, a fiataljaink számára. És hogy egy picit magamról, az életemről, az önéletrajzomról is meséljek, bár nem fogom nagyon messziről indítani. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Széken születtem és Széken nőttem fel. Nagyon erős helyi identitással ruházott ez fel, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam a helyi közösségtől, és folyamatosan tanulok a helyi közösségtől, és az egyik célom az, hogy nem csak Székért, de hogy az összes magyar megyei közösségért tudjak hasznosan tenni. 9. koromban a középiskolát azt Kolozsváron kezdtem, a Bátor István Elméleti Liceumban, majd ezt követően maradtam a városban, és az egyetemi tanulmányaimat is itt végeztem, alapképzésen a bölcsészkar magyar-angol szakon, majd a következőkben a mesterképzésen, azt már az Európa tanulmányokon végeztem. Emellett kiemelném azt, hogy tanulmányai mellett mindig nagyon aktív voltam a közösségi szempontból, vagy tábort szerveztem, vagy cserkészfoglalkozást, vagy kirándulásokat szerveztem, ifjúsági szervezetet vezettem. Ez mindig meghatározó volt az életemben, hogy a tanulmányok mellett valahogy mindig kapcsolódtam a közösség szervezésbe. Az egyetemi éveim alatt kapcsolódtam be a Kolozsvári Ifjúsági Fórum tevékenységébe, kezdetben önkéntesként, egyébként a rendezvényszervezésbe csatlakoztam be, majd később ennek a szervezetnek, a megyei ifjúsági szervezetnek voltam 4 évet az elnöke, ami nagyon meghatározó volt a számomra. Majd ezzel párhuzamosan elkezdett kialakulni a szakmai vonalam, amely egy nagyon erősen Európai Uniós finanszírozás projektmenedzsment irányba kezdett elmozdulni. Dolgoztam különböző nagyobb típusú Európai Uniós projektekben, de egyesületekkel, civil szférával dolgoztam a legtöbbet az elmúlt időszakban. És ami meghatározó volt ugyancsak a projektmenedzsmentben, a pályázati világban, az a vidékfejlesztés, és azok a finanszírozások, amelyek konkrétan a vidék fejlesztésére, a vidék fellendítésére és megerősítésére szólnak. Erről szól gyakorlatilag az elmúlt 3-4 évben a munkám, és hogy mi

0: olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek hatást tudnak gyakorolni a közösségek életében vidéken és városon egyaránt, de én vallom magam egy vidéki lányként, és mindig a vidéket próbálom egy kicsit reflektorfényben helyezni, és azokkal az ügyekkel foglalkozni, amik főképp a vidéket érintik.
1: Fiatal diákként elképzelted, hogy a te életed ide fog jutni egy szép nap, vagy ki volt tervezve, volt gondolva, vagy csak egyszerűen a lehetőségek után mentél, és fejlődtél, növekedtél, és úgy gondoltad, hogy amikor nyílt a kapu, akkor úgy gondoltad, hogy tenni tudsz a vidékért és a magyar közösségekért többet, és így lettél megyei tanácsos.
0: Soha nem terveztem egyébként, hogy majd, ha nagy leszek, akkor politikával fogok foglalkozni, vagy megyei tanácsos leszek. Ez a civil szervezeti munkából adódott, és abból, hogy nagyon mély beágyazottságom volt a megyében. Nagyon sokat jártam ki a megyei településekre, fiatalokkal találkoztam. Számos olyan kezdeményezésünk volt, ahol fiatalokat vontunk be közösségi programokba, táborokba, és valahogy adta a következő lépés az, hogy amennyi részemről is hajlandóság van, akkor erre a szerepre jelentkezzek. Már egyébként 2020-ban volt egy próbálkozásom, akkor voltam először megyei tanácsos jelölt, ekkor a vonal alatt maradtam, hatodik voltam a listán, és csak 5 megyei tanácsos jutott be a tanácsba. Majd 2024-ben, amikor újra választások voltak, akkor jutottam be a megyei tanácsba, itt már 5. helyen voltam a listán, és könnyebben jutottam be.
1: Milyen projektekkel foglalkoztál a pályafutásod idején? Ugyebár ma beszélni fogunk a lehetőségekről, ami a fiatalokat érinti, itt Romániában, Erdélyben, vidéken, annak érdekében is, hogy szemeket nyissunk, kapukat nyissunk nekik, de ugyanakkor érdekelne már az, hogy neked milyen lehetőségeid voltak a múltban, és így megérthessük azt, hogy milyen lehetőségek vannak a jelenben, mert gondolom azóta már nagyon sok minden fejlődött, és sok mindent bele lehet kezdeni egy fiatalnak, hogyha szeretne fejlődni, és szeretne valamit vidéken elérni.
0: Így van, szét fogom választani a válaszomat két részre. Az egyik, hogy lehetőségek a fiatalok számára, és akkor a második részében fogok kitérni különböző olyan projektekre, vagy kezdeményezésekre, amiket az elmúlt időszakban folytattam, vagy megvalósítottam. Elsőként, amit lehetőségként látok most a fiatalok számára, azok a különböző gyakornoki programok, és azok az áthallgatások, vagy a rövidtávú mobilitások és a nemzetközi tréningek, amelyek az én időmben még viszonylag limitáltak voltak. Én az egyetem elvégzése után egy rövid gyakornoki programon vettem részt Brüsszelben, Winkler Gyula Európa Parlamenti Képviselő kabinetjében. Az volt számomra egy ugródeszka, vagy igazából egy ilyen megerősítés abban, hogy szakmailag milyen irányba szeretnék elmozdulni, valamint megerősített abban, hogy a közösségszervezésnek igenis van jövője, és ebben a szakmában lehet nagyon sok mindent tenni. És azt gondolom, hogy ahhoz képest, amikor én 2016-ban voltam gyakornok, ahhoz képest nagyon-nagyon sok lehetőség van most a fiatalok számára. Olyan kontextusban vagyunk most az Európai Unióban, ahol nagyon jó helyzetben vannak a fiatalok a mobilitást illetően. Rengeteg olyan program van, ahova elmehetnek akár egy rövidebb időszakra, vagy egy hosszabb időszakra. Beszéljünk csak a Discover EU programról, amely 18-19 éves fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy megismerjék Európát. Ez egy olyan kedvezményes csomag, amellyel pályakezdőként vagy fiatal végzettként te eltölthetsz 2-3 hetet abban, hogy tanulsz, látsz, világot látsz, és interkulturális környezetben szocializálod. De emellett az Erasmus Plus program keretén belül számos olyan lehetőség van a fiatalok számára, amellyel elmehetnek akár 1 hétre, 10 napra, pár hónapra külön tevékenységekre, külföldre, és ez nem az egyetemi áthallgatásos program, mert az egy más kategória, de ebben a ebben az ifjúsági vonalban különböző témák mentén szerveznek ifjúsági cseréket, tréningeket,

0: vagy önkéntességi lehetőségeket. És azoknak a fiataloknak, akik mondjuk az útjukat keresik, ahogy én is voltam annak idején, mert emlékszem, hogy 12. osztály végén nem tudtam, hogy mit akarok az élettől, sőt, még az egyetem elvégzése után is úgy voltam, hogy néztem jobbra-balra, hogy akkor most mi lesz velem. Azoknak a fiataloknak azt tudtam javasolni, hogy keressék azokat a témákat, azokat az ügyeket, amelyek kapcsán azt érzik, hogy úgy igazán hevesen ver a szívük, és úgy igazán szeretnék ezt csinálni. Nézzenek körül az európai portálokon, milyen lehetőségek vannak ifjúsági cserébe, mobilitásba, képzésekbe, és abban a témában megéri elmenni egy hetes, egy tíznapos, de ha az embernek ideje engedi, akár egy 2-3 hónapos gyakornoki programra, vagy önkéntességre, de miért ne egy éves önkéntességre is el lehet menni, különböző közösségekben dolgozni, és azt az adott témát egy kicsit elmélyíteni, megismerni, és megerősíteni önmagukban azt, hogy milyen irányba szeretnének elmozdulni az életben. Azt gondolom, hogy ezek olyan lehetőségek, amelyeket az Európai Unió azért biztosít a számunkra, hogy minél szélesebb körbe tudjuk ezt elmondani a fiataloknak, és minél szélesebb körben tudjanak a magyar fiatalok ezzel élni. Ezért is tartottam nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy ezekről a dolgokról tájékoztassuk a fiatalokat. 2020-tól, amikor a Kolozsvári Ifjúsági Fórum elnöke voltam, akkor egy külön programsorozatot indítottunk, amely a pályázati tájékoztatót vontam maga után. Évig kétszer szerveztünk olyan találkozókat fiataloknak és ifjúsági szervezeteknek, ahol megismerhetik azokat a lehetőségeket, amik éppen aktuálisak az Európai Unióban, de nem csak. A megyei tanács által finanszírozott projekteket is bemutattuk, az önkormányzat, a kolozsvári önkormányzat pályázati kiírását is bemutattuk, de egészen távlatokban is gondolkodtunk, az Erasmus Plus, a Szolidaritás Testület és egyéb finanszírozási rendszert is részletesen bemutattunk, és amennyire engedte az időkeret, mert ugye ez egy 2-3 órás találkozás volt, próbáltunk egy kis gyors talpalót is adni a fiataloknak, fogózó támpontot arra, hogy aki már onnan önszorgalommal el szeretne kezdeni projektet írni, közösséget szervezni, vagy egyáltalán csak élni ezekkel a lehetőségekkel és elutazni, ő már tudja megtalálni azokat a portálokat, azokat a fogózókat, amivel el tud indulni. Majd ezzel párhuzamosan elkezdődött egy kezdeményezésünk, bekapcsolódtunk az Eurodesk hálózatában, amely egy európai platform, amely a tájékoztatást helyezi elsődleges helyre. Az a célja, hogy különböző Eurodesk programirodák vannak és programpontok, ahol a fiatalok tájékozódni tudnak a különböző lehetőségektől. Romániában egyediként, elsőként a KIFOR lett az első magyar nyelvű Eurodesk pont, ahol magyar nyelven online felületen kommunikálunk azokról a lehetőségekről, amelyek adottak a fiatalok mobilitását segítően. Ezt folytatta a következő elnök is, és most is folyamatosan kommunikálunk arról, hogy milyen lehetőségek vannak az Európai Unióban a fiatalok számára.
1: Nagyon sok mindenben részt vettél, de már az elején, amikor mesélted azt, hogy 12-esként nem nagyon tudtad, hogy milyen irányba hozzál egy döntést. Valahogy én is így éreztem, még egyetem ideje alatt is így éreztem, és azt hiszem, hiányzott a bátorság, hogy azokban a lehetőségekben, amik már megvoltak, lépjek bele, és próbáljam ki, és ez számomra egy kihívás volt. Milyen egyéb kihívásokat azonosítasz te a fiatalok részéről? Mi az, amivel küzdenek? Mire van szükségük ahhoz, hogy részt vegyenek ezekben, vagy hasonló lehetőségekben?
0: Azt hiszem, hogy a mai generációs fiatalok számos kihívással néznek szemben, és talán az elmúlt néhány évben olyan világtörténések és globális folyamatok mentek végben, amelyek teljesen megváltoztatják ennek a generációnak a nézőpontját, a világlátását, és bár nekünk sem volt egyszerű annak idején a 12. osztály végén az érettség után eldönteni, hogy merre van az arra, és hogy milyen pályát válasszon az ember, azt gondolom, hogy ez egyre nagyobb kihívás a fiatalok számára, mert ha csak a mesterséges intelligenciára gondolunk, és arra, hogy a fejlődő világ hogyan befolyásolja a hagyományos értelemben vett munkahelyeket, már akkor számos kérdés felvetődik abban, hogy merre merre van az irány, és milyen karriert válasszanak a fiatalok. Azt gondolom, az egyik ilyen problematika, vagy kihívás, amelyel szembenéznek a fiatalok, az a pályaválasztás és a pályaorientáció, és az, hogy tájékozódjanak a világban arról, hogy milyen lehetőségeik vannak. Mert most gyakorlatilag azt látjuk, hogy nem azzal van a probléma, hogy nem jut el az információ a fiatalokhoz, hanem az információ szűrése és annak a szelektálása az ami kihívást okoz, mert hogy ilyen borzasztó, hogy információ dömpi. Élünk, amikor a 30 másodperces videóból ezret elfogyasztanak egy nap, akkor nagyon nehéz számukra ebben az információ dömpingben eldönteni azt, hogy egyrészt mi a valós információ, és mik azok az irányvonalak, amelyeket a saját életükbe kell kijelöljenek. Én azt látom, hogy egyrészt a pályaválasztás és a pályaorientáció. Ha egy picit a korosztályi csoportban odébb lépünk, akkor az egyetem elvégzése után én azt látom, hogy egy jelentős problémát és kihívást okoz a fiatalok számára a munkaerőpiacon való elhelyezkedés. Számos fiatallal beszélgetek, és mindig azt jelzik, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni a szakmában, hiszen minden szakmában azt kérik, hogy legyen tapasztalata a fiatalnak. De hogyha egy fiatal elvégezte az egyetemet, megszerezte a diplomát, és nagyon örül annak, boldog annak, hogy végre sikerült elvégezni az egyetemet, nem tud ugyanabban az időben felmutatni egy 2-3 éves szakmai tapasztalatot, vagy egy előző munkahelyet, amivel megalapozni tudja a szakmai tapasztalatát. Ezért ezekben a helyzetekben beszélgetésekkor a fiatalokkal mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy az egyetem mellett hogyan tudja a fiatal olyan gyakornok programokkal, olyan mobilitásokkal, olyan programokkal kiegészíteni a tanulmányait, amelyek különböző kompetenciákkal segítik őt elő. Bár azt teljesen értem és megalapozott, hogy nagyon nehéz egyetem mellett dolgozni, bár sokan választják ezt Kolozsváron, hogy az egyetem mellett munkát is végeznek, ez valószínű, hogy sok esetben mehet a tanulás vagy a tanulmányok rovására, de az én javaslatom minden esetben az szokott lenni, hogy próbáljunk olyan programokat keresni, olyan közösségeket, olyan szervezeteket, ifjúsági tevékenységeket, amelyek megférnek a közösségi munka, elfér az egyetemi oktatás mellett, és így tudnak olyan transzverzális kompetenciákat szerezni, amelyek a későbbiekben meghatározóak lesznek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés véget. Számomra ilyen volt az ifjúsági szervezetekben betöltött feladat, munka, szerep, a sok-sok rendezvényszervezés, a közösségszervezés, a fesztiválszervezés egyébként ugyanebben a kategóriába tartozott, mert ezeket mind be lehet írni, fel lehet tüntetni az önéletrajzban a fiatalok számára. Számomra is ez egy előny volt akkor, amikor az első élesben történő munkahelyemre jelentkeztem, és interjún elmondtam, hogy bár szakmai tapasztalatom nincsen egyébként, de ifjúsági szervezetben szocializálódtam, rengeteg rendezvény, projekt megvalósításában vettem részt, és kisebb-nagyobb pályázatokat is menedzseltem ebben az időszakban. Ez előnyt jelentett a szakmai elhelyezkedésem a során. És ha egy picit az életkorban haladunk előre, már azt látom, hogy a fiatal felnőtt generáció számára egy másik kihívás, amit egyébként visszaigazolt egy ifjúságkutatásunk, amelyet a tavalyi évben valósítottunk meg, a Magyar Ifjúsági Értekezleten belül egy projektnek a koordinálását vállaltam el, ahol azon túl, hogy kisebbségi fiatal vezetőkkel foglalkozunk, és az ők igényeik alapján egy e-learning kurzusanyagot állítottunk össze, és fizikai jelenléttel történő képzéseket is szerveztünk. Ezt az egész folyamatot egy ifjúságkutatással kezdtük, mert hogy fontos volt számunkra az, hogy még mielőtt mi találnánk ki azt, hogy mire van szükségük a fiataloknak, vagy mi mondanánk meg azt, hogy mik azok a problémák, amelyekkel a fiatalok küzdködnek, bár mi is saját magunk fiatalok vagyunk, és nagyjából érezzük, látjuk ezt a realitást, de fontos az, hogy ezek az információk validálva legyenek, vissza legyenek csatolva, és a fiatalok részéről érkezzenek. A tavalyi évben a Magyar Ifjúsági Értekezlettel ezért ifjúságkutatást végeztünk. Erdélyben számos fiatalt kérdeztünk meg különböző témakörökről, itt több mint 1400 válaszadónk volt, és ezekben a, ebben a kutatásban is az igazolódott vissza, hogy azok a fiatalok, akik már elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, számos új kihívással néznek szemben. Itt felmerül a családalapítás kérdésköre, az itthonmaradás, a stabilitás, valamint a lakhatás egy nagyon élesen kirajzolódó probléma, főképpen a nagyvárosi környezetben, mert azt látjuk, hogy, hogy Kolozsvár és az egyéb nagyvárosok Erdélyben egyre kevésbé tudják befogadni a fiatal családokat, egyre elérhetetlenebb a fiatalok számára az saját lakásvásárlás, és akkor nem beszélünk egy ház vásárlásáról, ami lassan a Kolozsvár és vonzás körzetében már, már viszonylag elérhetetlen a fiatalok számára. És egyébként ez a, ez a lakhatási kérdés, amelyet az erdélyi fiatalok visszaigazoltak, mint egy legitim probléma és kihívás az ők életük számára, számos más európai országban is felmerül kérdésként és problémaként, ezért is kezdett el foglalkozni vele az Európai Unió is, mint közpolitikai szinten, de azt gondolom, hogy a következő időszakban ezzel még részletesebben, még mélyrehatóbban is foglalkoznunk kell, annak érdekében, hogy megoldásokkal jöjjünk a fiatalok számára.
1: Ezek valós gondok, és azt hiszem, hogy sokan tudunk azonosulni velük, és jól kijöttek a felmérésnek az eredményei. Főleg itt Kolozsváron, tehát itt sokan tömörülünk, sokunknak szüksége van állásra és lakhatásra, ahogy mondtad. Mindezekre léteznek már megoldások, vagy vannak már olyan programok, projektek, amelyek próbálják elősegíteni a fiatalokat, hogy ne menjenek el külföldre, vagy próbáljanak valamit vidéken kialakítani, esetleg ott állás lehetőségeket alkotni mások, önmaguknak is, de másoknak.
0: Számos lehetőség van, és mivel a demográfiai mutatók azt jelzik, vagy az elmúlt időszakban azt jelezték, hogy míg a városi populáció az növekvő, addig a vidéki kistérségek, a mikrorégiók sok esetben depopulálódnak, elvándorolnak a fiatalok nagy részt a városok irányában, vagy külföldre. Ennek ugye számos gazdasági oka van. Érthető az, hogy az a fiatal, aki elvégzett egy egyetemet, ő szeretne egy jól fizető munkahelyet találni, és egy anyagi stabilitást kialakítani maga számára. Ezt a közpolitikai szinten is látják a szakemberek, látják az intézmények, és ennek érdekében vannak már olyan programok, amelyek éppen azt segítik, hogy a vidék az fejlődjön, és versenyképes legyen, tudjon lépést tartani a városi agglomerációk fejlődésével, vagy legalább közelítsük a városok szintjéhez. Ezért fontos kiemelni, sok-sok program volt az elmúlt időszakban. Egyrészt vannak olyan programok, amelyek a külföldön élőket szeretnék hazahozni, függetlenül attól, hogy városra vagy vidékre. Volt itt az elmúlt időszakban a Diaspora nevű startup program, de éppen most a hetekben került nyilvánosságra az a program, amelyet az RMDS javaslatára fogadtak el, és lesz egy olyan finanszírozási lehetőség, amely 200 ezer lejjel fogja finanszírozni azokat a fiatalokat, akik külföldről jönnek haza, és itthon fognak vállalkozást indítani, és beindítják a saját vállalkozásukat saját maguk számára, teremtenek egy megélhetést, és a környezetük számára. És ez egy jövőbeli program, amire sor fog kerülni. De mellett a LEADER program keretén belül, amely a mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó program, amelyet a helyi akciócsoportok, ezt a román szövegkörnyezetben a Gruppur de Akcióne Lokál Gálok megnevezés alatt lehet jobban ismerik a nézők és a hallgatók. Ezeknek a programoknak az egyik stratégiai alapköve az a vidék megerősítése és a vidéken olyan szolgáltatás, kutatások, olyan termékek létrehozása, amelyek az ott helyben maradást és a helyben boldogulást segítik elő. Ezért is most jelenleg éppen az implementálási időszaknak a közepén tartunk, ami azt jelenti, hogy már nagyon sok program kifutott, vagy éppen kifutás alatt van. Ezekben a vidéki kistérségekben, amelyek alapvetőleg egy 5 és 10-12 település közötti térséget ölelnek magukban, egy jól meghatározott stratégiai fejlesztési terv alapján az Európai Unió finanszírozott egy 7 éves programidőszakot, amelyben különböző intézkedések, beavatkozások történnek a vidék életében. És amit fontos kiemelni ennek a programnak a kapcsán, az az, hogy az első és legfontosabb alappillére a LEADER megközelítésnek az az, hogy a kezdeményezések alulról építkezzenek. Azaz azok történjenek meg, vagy azok a projektek kerüljenek megvalósításra, amelyek a közösségben megfogalmazódnak igényként. Ezért is már a stratégiai írási folyamat során a helyi közösségek meg vannak kérdezve, rendszeres konzultációkat szerveznek annak érdekében, hogy a helyi igényeket begyűjtve egy olyan stratégiai dokumentum alakuljon ki, amelyre majd a pályázati kiírások fognak alapulni. Most azt is látjuk az elméleti vonalon túl, hogy nekünk a mi szocializáció annyira nincsen beépülve ez, hogy minket megkérdeznek, én elmondom a véleményem, és azt valóban meg is hallgatják. Nyugati országokban ezek kicsit jobban működnek, és az aktív állampolgárság, a bekapcsolódás, a véleménynyilvánítás sokkal erősebben jelen van, de azt gondolom, hogy nekünk is nagyon sokat kell ezen a téren dolgoznunk, hogy elmondjuk azt, hogy ezek a konzultációk azért vannak, hogy az emberek elmondják azt, hogy milyen nehézségekkel, milyen kihívásokkal küzdenek. És ezeket az igényeket összegyűjtve, egy közös stratégiába integrálva, hosszú távon próbáljuk kezelni, és egyrészt az intézményes hálózatban azt kell nekünk, vagy szakmailag intézményes vonalon megérteni, hogy ezek a konzultációk hosszú időszakot ölelnek fel, és akkor, amikor egy helyi közösségben kimegyünk, és egy igényt, vagy egy konzultáció során összesítjük az igényeket, azok ilyen távlatokban vannak. Szóval nem ilyen egyik napról a másikra megoldható, és nincs senkinek varázspálcája arra, hogy megoldja minden közösségnek minden problémáját egyik napról a másikra. Ez egy folyamat, és akkor, hogyha egy ilyen folyamat elindul, egy közösség megkérdezése, bevonása, egy közös gondolkodás azokról a helyi ügyekről, amelyeknek megoldást kell találni, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon minden ügynek, vagy minden problémának, minden kihívásnak meg kell találni azt a programpontot, azt a kihívást, azt a felelőst, aki egyáltalán foglalkozik ezekkel a dolgokkal, mert ezek nem oldódnak meg egyik napról a másikra, akkor, hogyha csak ilyen papírforma éppen kipipálósan letudjuk a konzultációkat, mert éppen kéri az Európai Unió, hogy konzultáljunk a helyi közösségekkel, és éppen csak a minimumot tudjuk teljesíteni, akkor sem tudunk célszerűek lenni, és hosszú távon megoldásokat hozni ebben az irányban. És visszatérve azokra a lehetőségekre, amelyek vannak a vidéki közösségek számára. Ebben a LEADER megközelítésben, ebben a programban, amelyet a helyi akciócsoportok valósítanak meg, nagyon egy másik fontos elem az együtt dolgozás, a közös munka, az együttműködés a különböző szektorok, a különböző entitások között, és nagyon nagy hangsúly van a civil szervezetek, a helyi vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésére, a partnerségre. Ez alapvetőleg maga a LEADER-nek a megvalósítása, az implementálás egy partnerségen alapul, akik megvalósítják ezeket a projekteket. És néhány prioritást kiemelnék, hogy mik voltak, és mik azok a prioritások, amik most ebben a programozási időszakban jelen vannak. Az elsődleges, amely a hallgatókat vagy nézőket érdekelheti, és sokak számára érdekes lehet, ez a vállalkozás indítás, a vállalkozásokat, vállalkozás fejlesztési program. Itt két fontos kritérium és szempont volt ebben a programozási időszakban. Révén a különböző statisztikák elemzésében azt látta az Európai Unió, és egyébként a helyi akciócsoportok is, hogyha megvizsgáljuk a helyi vállalati szférát, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a nők hátrányos helyzetben vannak ebben a szektorban, és nem csak ebben a szektorban, mert a közéletben, a közösségszervezésben és számos más olyan szektorban akár alul reprezentáltak, amelyben azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a nők szerepére. Itt ebben a programban külön olyan pályázati kiírás van, amely a női vállalkozókat támogatta, és egy kritérium volt az, hogy a pályázó nő legyen. Ebben a kategóriában nem számított az, hogy milyen korosztály, viszont a nőkre került a prioritás. Egy másik kategória, amelyet ugyanígy prioritásként lehet megnevezni, az a fiatal generáció, és a fiatalok vállalkozói szellemének az elősegítése. Itt külön kiemelve a 18 és 30 év közötti fiatalokat, akik ebben a pályázati ciklusban előnyt élvezhettek, és a vállalkozás indításban tudtak külön pályázni a nőkkel és a fiatalokkal együtt. Nem mellett prioritást kaptak ugye az önkormányzatok a nagy infrastruktúrális fejlesztések, amelyek ugye szükségesek a vidéki térségben ahhoz, hogy minőségi oktatás legyen, minőségi közösségi élet, legyenek felszereltek a közösségi parkok, a különböző oktatási intézmények, de akár a kultúrotthon és a játszótér, a park, mindenhol korszerű felszerelés várja a vidéken élőket. Néhány más jellegű kiírás, ami még aktuális volt ebben az időszakban, az örökségvédelem, ami hangsúlyosan megjelent itt ezekben a finanszírozási rendszerekben. Bár azt kell tudni erről, hogy itt kisebb típusú finanszírozásról beszélünk. A teljes Románia költségvetésének az 5%-át fedi le a LEADER program, szóval egy viszonylag alacsony költségvetésről beszélünk, viszont olyan örökséget érintő projektek valósulhatnak meg, amelyek nem a nagy felújításokat célozzák, hanem az örökség megőrzését, annak továbbadását és különböző kreatív módon való feldolgozását célozzák. Egy új koncepció, ami megjelent ebben a programozási időszakban, az okos közösségek, az okos faluk koncepciója, amivel nagyon sokan még így nem igazán tudják, hogyan kell megközelíteni, mert amikor elmondjuk azt, hogy okos falu program, akkor mindenki arra gondol, hogy masszívan kell digitalizálni. Okos padra van szükség, okos kamerára, okos táblára, és minden olyan eszközre, ami minket körülvesz, az digitális és okos kell legyen. Na, ebben a megközelítésben egy picit más irányt vesz ennek az értelmezése, hiszen a közösségi intelligenciára és arra, hogy mi az az érték, ami egy közösségben található, és a közösség hogyan tudja ezt okosan felhasználni az ő saját fejlődése érdekében. Most ez egy nagyon elvont és távoli elméleti szint lehet, de hogy kicsit közelítsem a realitáshoz, arról szólna az okos falu megközelítés, hogy a közösség együtt dolgozik az önkormányzattal, az oktatási intézménnyel, a civil szférával, és megnézik azt, hogy mi az ők erős pontjuk. Uh-huh. Mi az, ami őket különlegesség teszi, mi az, amiben ők nagyon erősek, és amire ők tudnak közösségileg építeni, mik azok a közösségi intelligenciák, amivel tudnak élni a jövőben. És akkor azokra a pontokra kitalálni olyan fejlesztési stratégiát, olyan projekteket, amelyek a helyi közösség megmaradását, erősítését tudják elősegíteni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amellyel a helyi közösségek, Kolozs megyében számos közösség fog ezzel élni, és talán majd egy következő interjúban akkor a jó példákat be is tudom majd mutatni, hogy mik voltak azok a Kolozs megyei példák, amelyekkel lehetett élni, és amelyeket megvalósítottak a Kolozs megyei fiatalok, és nem csak.
1: Amivel 10 percünk maradt még hátra, mivel bátorítanád azokat a fiatalokat, vagy érettebb fiatalokat, családosokat, akik vágynának részt venni ilyen lehetőségekben, de félnek, bátortalanok, vagy nem tudják, hogy mire számítsanak a papírmunkát illetően. Ugyebár ezek nagy projektek, vagy nagynak látják őket, megvalósíthatatlan álomnak azt, hogy akár egy vállalkozást indítsanak el, ami a közösséget szolgálja, de elsősorban a családot, a kisebb közösséget. Ezeknek az embereknek mit tanácsolnál, hogy motiválnád őket, hogy mozdjanak ki a komfortzónából, és próbálják meg, adjanak egy esélyt a lehetőségnek, és induljanak el ezen az úton?
0: Teljesen megértem azokat, akik bátortalanok, vagy bizonytalanok ezügyben. Legyen szó egy fiatalról, aki éppen egy Erasmusra szeretne elmenni, vagy egy fiatal felnőttről, aki éppen vállalkozásindításban gondolkodik, vagy bármilyen más projektben, pályázatban. Teljesen érthető és legitim az, hogy az ember ilyenkor bizonytalan. Én azt tudtam mindig javasolni, hogy nagyon jól kell tájékozódni, és több forrásból kell az információt megerősíteni. Látjuk azt, hogy ezen a piacon nagyon sok probléma is megjelenik abból, hogy sok olyan pályázatíró cég van, aki becsapja az embereket, és nem kommunikálja a valós információkat, és ez elősegíti ezt a bizonytalanságot a fiatalok irányában. Én bárki, aki hozzám fordult, szívesen segítek akár egy beszélgetéssel, egy tanácsadással, hogy milyen irányba induljon el az adott ötlettel, az adott kérdéssel, mert azt gondolom, hogy akkor tud egy fiatal jól döntést hozni és mérlegelni, hogyha minden információ a kezében van, és minden információról mérehatóan tudott mérlegelni, és ementén tudja meghozni a döntéseket. És azt gondolom, hogy egy másik fontos dolog még, ami minket és a közösségeinket érinti, az az, hogy én arra bátorítom a fiatalokat és a fiatal felnőtteket, hogy azokkal az ügyekkel, kérdésekkel, problémákkal, amikkel szembesüljenek, azokkal próbáljanak meg foglalkozni, és keressenek minket is annak érdekében, hogy közösen foglalkozzunk, és keressünk közösen megoldást azokra az ügyekre és kérdésekre, amelyek felmerülnek. Egy ilyen példa a Kajántói Magyar Óvoda ügye, amelyen megkeresett a helyi közösség, és aki ismer és követte az elmúlt 2 évben a tevékenységemet, az tudja, hogy az elmúlt 2 évben nagyon részletesen és mélyrehatóan foglalkoztam a Kajántói Magyar Közösséggel, különböző közösségi szervezéssel, közösségi programok megvalósításával, éppen azért, hogy egy picit megszervezzük a helyi közösséget, és a helyi közösség igényei mentén olyan intézkedések szülessenek, és olyan döntések szülessenek a helyi tanácsban, amelyek befolyásolják az ők mindennapjaikat. És az egyik ilyen a magyar óvoda igény, igazából ezzel kerestek meg elsődlegesen a helyi közösség tagjai, hogy szükség lenne magyar nyelvű óvodai csoportot indítani Kajánton. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg intézményesen, politikailag, mindenféle szempontból körbejártuk a témát, és kitárgyaltuk ennek az óvodának a létrehozását, ami most már jelenleg 11 jelentkező van az óvodai csoportban, amely szeptembertől el fog indulni. Itt a bukaresti kollégák, a képviselő úr, valamint a szenátor úr is dolgoztak azért, hogy tudjuk elindítani a magyar nyelvű óvodai csoport. De számos más olyan ügy van, és kérdéskör van a megyében, amellyel foglalkoznunk kell, és engem vagy a tanácsos kollégákat lehet keresni, hogy hogyan tudunk megoldásokat találni ezekre az ügyekre, ezekre a kérdésekre, mert ez a feladatunk végül is, hogy a 4 éves mandátum során azzal foglalkozzunk, és azokra az ügyekre adjunk választ, amelyeken minket a magyar közösség megkeres, és azzal a bizalommal, amelyen minket felruházott a mandátum elején, a végén tudjunk elszámolni, és tudjuk elmondani, hogy mik azok az intézményes eredmények, mik azok a közösségi eredmények, amelyekkel éltünk.
1: Egy utolsó rövid és személyes kérdést teszek fel neked. Mi motivál, hogy ezekben részt vegyél? Az emberek, a közösségek, a sikerek, vagy ezeknek az ötvözése? Mi az, ami energiát ad neked ahhoz, hogy mindezekről ilyen jókedvel beszélj, és kivegyed a részedet ezekből a lehetőségekből?
0: A legnagyobb motiváció számomra az, amikor azt látom, hogy azzal, amit csinálok, függetlenül attól, hogy ez egy projekt, egy pályázat, egy közösségi ügy, egy politikai ügy, azzal, amit csinálok és azzal, amit teszek, valami hatást tudok elérni egy közösségben. Azzal, hogy megvalósítunk egy tevékenységet, elindul egy folyamat, és egy hatást tudunk generálni a helyi közösség életében, ami lehet, hogy nekem csak egy pontszerű dolog volt, egy pontszerű intézkedés, amit megvalósítottam, de olyan folyamatokat tud elindítani egy helyi közösség életében, amelyek hosszú távon meghatározóak egy közösség szervezésében.
1: Nagyon örülök, hogy ma részletesen beszámoltál nekünk, és elmondtad azt, hogy van jövő vidéken is, és a Kolozs megyében számos lehetőség van a fiatalok számára, a családok számára. Örülök, hogy említetted azt is, hogy akár egy második beszélgetésben részletezzük az elmúlt projekteket, és elemezgessük ezeket, megnézzük, hogy melyek azok, amelyek újraindulnak, melyekben vehetnek részt újból a fiatalok, hiszen szükség van arra, hogy bátorítsuk őket. Úgy gondolom, hogy már ez a beszélgetés is számukra egy nagy előny lehet, hogyha végighallgatják, és egy segítség, és egy bátorítás, és hálás vagyok, hogy ebben segítettél minket.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtisztelő volt itt lenni ma veletek is, biztos vagyok benne, hogy részemről nyitottság van arra, hogy folytassuk a beszélgetést is. Bármilyen meghívásnak igyekszem eleget tenni, legyen az közösségi, vagy akár televíziós szereplés. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mi köszönjük, szeretettel visszavárlak.
0: Köszönöm.
1: Talán a mai beszélgetés egyik fontos tanulsága az, hogy a jövő nem valahol máshol kezdődik, hanem ott, ahol ma élünk. Egy közösség akkor marad élő, ha vannak benne emberek, akik nem csak várják a változást, hanem maguk is részesei annak. Köszönöm vendégünknek, Szabó Csorba Zsuzsana Emesének, hogy velünk volt, önöknek pedig a figyelmet, és hogy végigkövették adásunkat. Szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de addig minden jót és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

0: Bibliai ABC.
1: A Mi Atyánk előadás sorozatnak a hetedik témaköréhez értünk, azonban ahogy kezdtük tanulmányozni a Mi Atyánkot, említettük azt, hogy 6 kérelemből áll, és az 5. kérelemnél vagyunk. Nekem lenne egy kérdésem. Megtörténhet-e az, hogy valaki imádkozza a Mi Atyánkot, és a Mi Atyánk imádkozásával áldás helyett átkot kér magára? Igen. És pont ez a kérelem tartalmazza erre a kérdésre a választ, tehát bocsáss meg, mint én. Egy kicsit változtattam, mert Jézus Krisztus többes számba mondja el, hogy magunkra érezzük ezt a kijelentést, vagy ezt a kérelmet, hogy Istenem, úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsátok az én felebarátomnak. Szó szerint a szöveg ezt mondja, az 5. kérelem, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kedveseim, nagyon érdemes ezen a kijelentésen, ezen az 5. kérelmen mélyen elgondolkodni. Általában emberek egymásnak hogyan szoktak megbocsátani? Az első alkalomig. De amikor ezt kérjük Istentől, akkor ugyanazt kérjük szó szerint, hogy Istenem, ahogy én nem vagyok hajlandó tiszta szívből megbocsátani annak, aki engemet megsértett, ugyanúgy kérlek téged, hogy te se bocsáss meg nekem. Miért? Azért, mert mit kérünk? Istenem, úgy bocsásd meg az én vétkeimet, ahogy én is megbocsátok a felebarátaimnak. Én tudom azt, hogy emberek naponta többször elmondják a Mi Atyánkot, de nem élik bele, nem gondolják mélyen át ezt az 5. kérelmet, és haragot, sértődést viselünk szívünkben, mondjuk a Mi Atyánkot, és akkor egyszerűen áldás helyett átkot kérünk magunkra. Miért? Mert azt mondjuk Istennek, Istenem, úgy ne bocsásd meg az én vétkeimet, mint ahogy én sem vagyok hajlandó megbocsátani a szomszédnak, a testvéremnek, az ismerősömnek, a jó barátomnak, és így tovább. Óriási jelentőséggel van ez, és nem véletlen, hogy Jézus Krisztus amint befejezi a Mi Atyánkot, Máté Evangélium a 6. részének a 9-től a 13. versig van fejegyezve az evangéliumban a Mi Atyánk, közvetlenül a 14 és a 15. versben azonnal Jézus Krisztus kitér ennek a magyarázására, a 6 kérelem közül Jézus Krisztus egyetlen egy kérelmet sem közvetlenül a Mi Atyánk elmondása után nem magyarázza meg, de ezt az egyet igen. Miért? Azért, mert ezzel a problémával leggyakrabban találkozunk. Megtörténik az, hogy naponta különböző emberek megsértenek bennünket, talán többször is. És hogy vannak azok lerendezve? Mert hogyha ha eljön az este, és mi elmondjuk a Mi Atyánkot, és mi napközben nem rendeztük el azokat a sértő, viszályos kapcsolatokat, amelyeket történtek, és mi elmondjuk a Mi Atyánkot, akkor az mit jelent számunkra? Az, amit már kétszer eddig is különböző oldalról megfogalmaztam, áldás helyett átkot kérünk magunkra. Ez pedig borzasztó. Borzasztó belegondolni abba, hogy valaki imádkozik Istenhez, és ahelyett, hogy áldást kérne Istentől, átkot kér magára. Az én gyerekeimmel, sorba mindegyikkel először a Mi Atyánkot tanítottam meg fejből. És tudják, hogy mi volt a nagyon különös? Az, hogy amikor ők elmondták a Mi Atyánkot, akkor egy kissé tévesen mondták el. Nem azt mondták, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Most kicsit lassabban mondom. Így mondták el, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát a megbocsátottunk, ez micsoda? Ez múlt idő. A Bibliában Isten ad egy nagyon jó tanácsot a nézeteltérések rendezésére. Le ne menjen a nap a ti haragotok felett. Miért? Azért, mert minél tovább ferdén nézünk egymásra, annál nehezebben mehetünk el és kérhetünk bocsánatot, hogy bocsátunk meg. Mert rendszeresen mi történik? Egyik sértés tetejébe jön a másik, a harmadik, a negyedik, és csak állandóan mélyül a szakadék kettőnk között, és sokkal nehezebb utána elrendezni, a mély szakadékokat betönni, mint csak mindössze a szakadék 1-2 cent is. És ami figyeljük meg, hogy az összes kérések közül Jézus csak ezt az egyet magyarázza sokkal részletesebben, és most itt van előttünk ez a magyarázat, és Jézus Krisztus így mondja el, hogy a Máté Evangélium a 6. részének a 14 és 15. versében, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Egyértelmű kijelentés ez? És természetes, hogy először Jézus Krisztus a pozitív oldalról közelíti meg, és ezt mondja el, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, akkor a ti mennyei atyátok is megbocsát, azonban ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És kedveseim, mi mit szeretnénk? Hogy Isten nekünk megbocsátsa a vétkeinket, vagy ne bocsássa meg. Hát Jézus Krisztus miért tanított bennünket így imádkozni, és miért helyezte ezt a kérelmet is a 6 kérelem közé a mi atyánkban? Azért, mert Isten szeretne nekünk segíteni abban, hogy mi napról napra nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel tegyük fejünket a párnára. Miért lényeges ez? Azért, mert este lefekszünk, ki garantálja számunkra azt, hogy reggel fel is fogunk ébredni? Valaki tudja garantálni azt, hogy este lefekszik, és reggel biztos fel fog ébredni? Nem. Ezért mondja Isten szava, hogy megtörténik a nézeteltérés. Kérem, ha mindannyian emberek vagyunk, és mindannyiunknak vannak sarkaink, igaz? És sokszor olyant is mondunk, amit jó szándékból tesszük talán, és mégis a másik sértődve veszi azt, amit elmondom. Nem egy ilyen eset történt már bizonyára önökkel, velem is egyaránt. Jézus Krisztus tehát összeköti a két dolgot. Ha mi megbocsátjuk a fele barátunk ellen a vétkeket, akkor Isten is megbocsát nekünk. De ugyanakkor az ellenkezőjét is elmondja, és ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, akkor a mi atyánk sem nem fog megbocsátani nekünk. Márpedig, kedveseim, én úgy gondolom, hogy senki sem közülünk nem szeretné azt, hogy Isten ne bocsássa meg a vétkeinket. Azért is

kibékítésén is kell fáradoznom. És tudják, hogy az emberek, amikor ketten összerúgják a port, akkor egyszerint mind mondanak? Én menjek el, és én kérjek bocsánatot? Na ez már nem lesz meg. Jöjjön el ő sértett meg, és ő alázkodjon meg, és ő mondja meg nekem azt, hogy ő igazságtalanul bánt velem, vagy csúnyát mondott rám, és ő kérjen bocsánatot. És kedveseim, rendszerint mindig ki a hibás? Én vagy ő? Ha már én csak nem, ez a másik. És mind a két fél azt mondja, hogy ha az megalázkodik, és ha az bocsánatot kér, akkor én meg fogok bocsátani. De szeretnék a Bibliából egy gyönyörű példát megemlíteni. Nekem olyan kedves és olyan bátorító az a bibliai példa, és ezt a bátorítást szeretném mindannyiunknak elmondani. Amikor Ádám és Éva vétkezett, és amikor szófogadatlanokká lettek, akkor ki kit sértett meg? Isten sértette meg az embert az ember szófogadatlanságával, vagy az ember sértette meg az Istent? Az ember sértette meg az Istent. És ki kit ment el keresni? Az ember ment az Istenhez, hogy bocsánatot kérjen? Vagy pedig Isten volt az, aki eljött és feltette az első kereső szót, hogy hol vagy Ádám? Tehát ki kit jött el keresni? A sértett fél, vagy az, akit megsértett. És kedveseim, ha Isten így járt el, akkor mikor leszünk mi az Isten gyermekei? Mikor mondhatjuk jogosan a mi atyánkban azt, hogy mi atyánk? Akkor, hogyha ugyanúgy járunk el, mint ahogy Isten példát adott nekünk, már ott az Éden kertjében, és nem csak ott. Jézus Krisztus elmondott az ember Istentől való elfordulásáról, és az Istenhez való visszatéréséről egy gyönyörű példázatot földi élete alatt. Ez pedig a tékozló fiúról szóló példázat. Csak a legfontosabb mozzanatokat említem meg. A kisebbik fia azt mondta az apjának, hogy add ki rám eső vagyont. Az apja odaadta neki. Elment, tékozolva élt, mindent elszórt, eltékozolt, és utána végül, mint zsidó gyermeknek el kellett menni, hogy disznópásztor legyen. És Jézus így mondja el a példázatot, hogy abban a moslékból sem kapott eleget, amit a disznók ettek. És ottan éhesen, korgó gyomorral eszébe jut az, hogy az atyának házába pedig a béresek is bővölködnek kenyérbe. És elhatározza, megyek vissza. És amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, és amikor a tékozló fiú megy haza, várta-e az apa a tékozló fiát? És ez mit mutat? Mire val? Mire tanít? Hogy Jézus Krisztus vagy Isten késze bármikor megbocsátani önöknek is nekem, ha mi bűnbánó szívvel visszatérünk. Igen. És olyan drámai Jézus Krisztusnak ez a példázata, így mondja el, hogy amikor meglátta az apa, megesett rajta a szíve, és odafutamodván nyakába borula, és megcsókolgatá őt. Hát kedveseim, ki futott? Ki az, aki futott? A fia hazafelé, vagy az apa a fia felé? Az atya az, tehát az Isten az, aki kész könyörülni, kész visszatérni, kész megbocsátani, és ki kit kezdett csókolgatni? Az apa a hazatérő fiat. Ezért tehát Jézus Krisztus, amikor ezt a kérelmet mondja el a mi atyánkban, akkor az, hogy Isten megbocsát-e nekünk, vagy nem, az Istentől függ, vagy tőlünk? Tőlünk függ. Ezért rendezzük el embertársaink közötti kapcsolatunkat. Bűnös természetünk ezt diktálja, ne bocsáss meg. És ez így van. Talán én nem alázkodok meg, alázkodjon meg a másik. Azonban, ha Krisztusi lelkület hat át bennünket, ahogy tanultuk a sorozatban eddig, hogyha a Szentlélek Isten lakozik bennünk, akkor semmi nem lesz nehéz oda menni embertársainkhoz, és elmondani, hogy nézd, talán zilált állapotban voltam, vagy ideges voltam, vagy siettem, vagy meggondolatlanul tettem. Kérlek téged, bocsáss meg. Most szeretnék valamit megkérdezni.
ha mi megaláztunk,

panaszkodunk, és elmegyünk embertársunkhoz, még ha ő is sértett meg bennünket, és mi bocsánatot kérünk, leesik az aranykorona a fejünkről? Nem leszünk kisebbek azzal, hogyha mi megalázkodunk. Mert végsősorban a megalázkodásban van az igazi nagyság. Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon, és adja az ő életét fel a barátaiért. És Jézus ezt megtette. És csorba esett Jézus tekintélyén azzal, hogy ő meghalt az egész emberiségért a Golgotai kereszten? Nem. Akkor tanuljunk Jézus Krisztusnak ebből a viszonyulásából. Ugyanakkor Péter apostol egyik alkalommal beszélget Jézus Krisztussal, és a zsidó rendszabályok szerint, amelyet természetesen a zsidók írtak, nem Isten, az úgy volt, hogy háromszor elegendő, ha valaki megbocsát egy nap alatt fel a barátjának. Háromszor kötelessége megbocsátani. És Péter apostol oda megy Jézus Krisztushoz, és azt úgy gondolja, hogy hát én egy kicsikét fölemelem ezt a zsidó rendelkezést, és azt mondta, hogy Uram, hányszor kell nekem fele barátomnak megbocsátani egy nap alatt? Még 7-szer is? És Jézus Krisztus azt mondja, hogy 70-szer 7-szer. 70-szer 7, az összesen 490-szer. Mit mondott Jézus Krisztus ezzel a kijelentéssel? Bocsáss meg fele barátodnak, ahányszor megsért. Na most fordítsuk meg ezt a tételt, és másik oldalról nézzük meg. Először is nézzük meg, hogy kit lehet megsérteni. Elmondom, hogy kit lehet megsérteni. Ami bűnös énünket. Ami bűnös énünk sértődik meg bármikor, bárki nem úgy szól, nem úgy jár, rosszat mond rólunk, és így tovább. A bűnös énünket. De hogyha a bűnös énünket már odaadtuk Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztus él bennünk, akkor mi meg fogunk-e sértődni? Akkor nincs kit, hogy megsértsenek emberek. És akkor, kedveseim, melyik a jobb lelki állapot? Ha él bennünk a mi bűnös énünk, aki megsértődik, vagy ha a bűnös énünket odaadtuk Jézus Krisztusnak, és Jézus él bennünk helyette? Melyik a jobb lelki állapot? Második. Most erre a következő kérdésemre nem várok választ. És önöknél ez hogy van? A bűnös énük él önökben, vagy Krisztus? Ezt azért kérdeztem, és azért vetettem fel kérdés formájában, hogy tovább gondolkodjunk együtt. Mi a teendőnk, hogyha arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy a bűnös énünk még mindig él bennünk? Vajon tovább folyik-e életutunk ugyanúgy, mint eddig, vagy pedig a bűnrendezést, mivel látjuk Jézus Krisztus, hogy mennyire halál komolyan veszi, hogyha én nem vagyok hajlandó megbocsátani fele barátomnak, akkor én nem juthatok a mennybe, már pedig én szeretnék oda jutni, hiszem, hogy önök is, akkor azt jelenti, hogy ezt komoly imánk tárgyává kell tennünk, és kérni a Jóistent mindaddig, amíg a mi bűnös énünktől meg nem szabadulunk. Mert egyetlen ember sem bűnös ényével együtt nem fog a mennybe jutni. Senki sem fog üdvözülni azért, mert vallásos ember. Jézus Krisztus az evangéliumban arra tanít bennünket, hogy nekünk nem vallásoskodnunk kell az életben, mert ha semmit sem ér magában, hanem Jézust kell követnünk mindenben. És ahogy Jézus megbocsát nekünk, úgy kell fele barátunknak is megbocsátani mindannyiunknak. Jézus Krisztus egy nagyon szép példát mondott el. A gyermekek gyorsak a megbocsátásra. Elmondok például egy konkrét esetet. Az én fiam szomszédba játszott a barátjával, és valami földet kezdtek éles kapával kapálni. És az ugyanolyan kisfiú, 4-5 éves, a föld helyett a fiamnak a fejébe vágta a kapát. És itt egyszerűen lehasította a fejéről a bőrt. Fiamnak folyt a vér, és sírva szaladt feleségemhez, és azt mondta, hogy anyuci, nem az Oli a hibás, ő nem akarta azt, ne haragudj rá. És ha velünk felnőttekkel tenne valaki ilyesmit, nem tudom, hogy mit csinálnánk.
De nézzük meg, hogy Jézus Krisztus mire tanácsol bennünket Máté 18.3-ban. És ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, mit mond Jézus? Miből látszik az, hogy egy ember meg van térve? És olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mehettek be mennyekországába. Mi bizonyítja azt, hogy egy ember meg van térve? Az, hogy nem él benne a többé a bűnös énje, hanem Krisztus él, azt az embert nem lehet megsérteni. Megsértődött-e Jézus Krisztus valamikor földi élete alatt? Nem. Hát akkor mikor leszünk mi Jézus követők? Mikor leszünk mi igazán keresztények? Hogyha ugyanaz a lelkület hat át bennünket, mint a, ugyanúgy élünk, ahogy Jézus Krisztus. Hogy ez mennyire döntő dolog? Szeretném felhozni Efézus Berekhez írott levél 4. rész 13. versét. Így mondja el, míg eljutunk minnyájan a Krisztus teljességével kornak, teljességével lévő kornak mértékére. Míg eljutunk mindannyian arra a színre. És kedveseim, lehet, hogy a Bibliából hozom egyik idézetet a másik után, amely úgy tűnik számunkra, hogy ó, hát ez olyan magas, hogy ezt nem lehet elérni. Egyedül senki nem fogja elérni. Ezt ki is mondtam nagyon határozottan. De Jézus Krisztussal karöltve mindannyian elérhetjük. Most ez a nagy kérdés, hogy mi hogy akarunk küszködni. Egyedül, na majd mi aztán mától kezdve más emberek leszünk, vagy pedig készek vagyunk Jézus Krisztus előtt is megalázkodni, és azt mondani neki, hogy Jézusom, segíts meg engemet, hogy én ellen tudjak állni Sátán minden kísértésének, és én győző lehessek, ahogyan te is győztél. Tehát Jézus Krisztus ezért mondja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, vajon mi ugyanolyan könnyen meg tudunk-e bocsátani a fele barátunknak, mint ahogy a gyermekek megbocsátanak egymásnak. Nézzük tovább Jézus Krisztus tanácsát. Ha áldozatot mutatsz be, beszéli Jézus Krisztus a zsidóknak, akik az ő bűnükért áldozatot mutattak be, Máté evangélium 5. része, ez is a hegyi beszédhez tartozó rész, ezt mondja. Ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elé békélj meg a te atyád fiával, és azután vidd fel a te ajándékodat. Tehát ezt szóval mit mondott Isten? Azt mondta, hogy ha te neked van haragosod, ezt lefordítva keresztény nyelvre, annyit jelent, addig ne imádkozz, míg el nem rendezed a nézeteltérést. Mert itt is mit mond a zsidóknak? Azt mondja, hogy addig nem mutassátok be a ti áldozatotokat. Meddig nem mutassátok be? Ameddig hagyjátok ott az áldozatot az oltár mellett, és menjetek el, és béküljetek meg a ti felebarátotokkal, akivel nézeteltéréstek van, és ha ti ezt megteszitek, utána mutassátok be az áldozatot. Mi nekünk keresztényeknek nem kell se bárány, se gerlincét, se galambfiókát bemutatni áldozatul, de Isten azt mondja, hogy először menj el, és békülj meg, és azután kezdjél fohászkodni a mindenható Istenhez. Tehát ne menj Isten elé, ha elő fele barátoddal nem rendezted el a különböző nézeteltéréseket. Óriási tanítása ez az evangéliumnak, és magának a mi atyánknak is. A mi problémánk és Isten tanácsa, nézzük egymás mellett. Az emberi természetünk irgalmatlan, igaz? És pláne, ha még valaki megsértett, tudunk-e olyan emberről jót mondani? Nehéz erre a kérdésre válaszolni, igaz? Arról az emberről jót mondani, aki bennünket megsértett. Kedveseim, olyan csodálatos valami van a Bibliában, az evangéliumokban. Tudta-e Jézus Krisztus azt, hogy Júdás fogja elárulni őt? És mégis elfogadta, hogy ott legyen a 12 között. Szólt-e Jézus Krisztus egyetlen egyszer kemény szót Júdás ellen, vagy Júdásnak? Egyetlen egyszer sem. Amikor vezette a csőcseléket Gecsemáné kertjébe csütörtök este, hogy elárulja őt, és azt mondta a katonáknak, hogy azt fogjátok meg, akit majd én megcsókolok. És odament Jézus Krisztushoz, és megcsókolta, és hogyan válaszolt Jézus erre az júdási árulócsókra? Barátom, avagy csókkal árulod el a mestert? Minek szólította? Barátja, pedig ez volt az árulásnak a jele.
Jézus Krisztusnál egyáltalán ez nem találtunk, mert az igazi szeretet tündökölt még ott is, Gecsemáné kertjében. Korintusi levél 13. részében van fejegyezve az úgynevezett szeretet himnusza. Az isteni szeretetről beszél elejétől kezdve végig. És figyeljük meg, hogy mit mond a szeretetről. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Kedveseim, én nem akarok, hogy bárki rosszul értsen meg, de mennyire vagyunk hasonlóak ehhez a kijelentéshez, amely az igazi isteni szeretetről van szó. Megsértődök? Magam hasznát keresem, vagy a másét? De az igazi szeretet mindezt nem teszi. Csodálatos isteni tanács, figyelemre méltó kijelentés az egész Szentírás keretén belül. Teljes szemléletváltásra van szükségünk, hogy a mi atyánknak ezt a kérelmét meg is valósíthassuk. Nem elmondásra van szó, hanem egyszerűen életre kiélni ezt a kérelmet, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Először is hitre kell jutnunk, mert hitre jutás nélkül ne várjunk igazi megbocsátást. Na most mi a hit? Nagyon sok ember azt mondja, hogy nézze, én nem akarok hitet cserélni. Ismerős ez a mondás? Igen. Nem akarok hitet változtatni. Hát kedvesen, nem is lehet hitet változtatni. Meg szeretnénk juttatni mindenkit. Mert a Bibliában azt mondja Isten, hogy hitből csak egy van. Egy az Úr, egy a hit, és egy a keresség. Nincs két hit, nincs öt, még ahán vallás. A vallás az van sok. Vallás senkit sem fog üdvözíteni. Bennünket nem egyházak üdvözítenek, bennünket Krisztus üdvözít, vagyis minden embert. És éppen ezért, mi akkor a hit? Sokan azt mondják, hogy én csak azt hiszek, amit látok. Ismerős ez a mondás? Hát ez alaptalan kijelentés. Sajnos nagyon sok ember hallja a másik embertől is, mondja tovább. De szeretném leellemezni. Én hittem azt, hogy önökkel találkozom. Kell-e most hinnem, mikor látom önöket? Hát nem, hát látjuk egymást. Tehát kell-e hinnünk azt, amit látunk? Azt már nem kell hinnünk. Na akkor mit kell hinnünk? Szeretném Zsidókhoz írt levél 11. rész első verséből a hit definícióját elmondani. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mi tehát akkor a hit? A reménylet dolgoknak valósága. Valamit valaki megígér, és mi reméljük azt, mert a remény és a hit szinoníma, váltófogalom. Tehát a hit a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát mit kell nekünk hinni? Ami még nem teljesedett be, és azt kell hinnünk, amit nem látunk. Azt, amit látunk, azt már nem kell hinni. Tehát a hitre jutásra van mindannyiunknak nagyon fontos szüksége. Nézzük meg, hogy mit lát az igazi hittel rendelkező ember. 2 Korintus 4.18-ban mindenütt nyomorgatatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Miért? Mert az igazán a bibliai hittel rendelkező ember nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Kedveseim, voltunk már olyan problémába, amikor úgy éreztük, hogy semmilyen megoldás nincsen. Biztos, hogy voltunk. Én is nem egyszer voltam. Egy dolgot szeretnék aláhúzni. Akkor, amikor mi olyan súlyos problémákban vagyunk, hogy úgy tűnik, hogy most már minden kötél szakad, akkor ne felejtsük el, amikor nekünk már semmilyen megoldásunk nincs a problémákra, addig Istennek, akkor még Istennek millió megoldása van ugyanarra a problémára, amire mi már semmilyen megoldást nem látunk. Akkor mire van, mikor van nekünk igazán szükségünk hitre? Amikor mi mindent megtettünk, nincs megoldás, de azt, amit mi nem tudunk megoldani, az ki tudja megoldani? Isten. És ha mi ezzel a hittel rendelkezünk, akkor mi könnyen megbocsátunk fel a barátunknak is. A sértegető ember felelős, de áldozat is.
A hátralevő gondolatkörökben és a Biblia versekben egy fő vezérfonalat szeretnék kihangsúlyozni. Nem úgy van, hogy emberek apró dolgon, például házaspárok, férj és feleség, vagy szülőgyerek, apró cseprő dolgon rúgnak össze, és utána végül elefánt lesz belőle. Nem így van. És amikor jól összekaptak már szavakban, és amikor már jól kiabálták egymást, akkor végül azt mondják, hogy ugye, hát mi is csaptunk mi össze, és végül hova jutottunk el. Tehát nem így van, hogy bolhából elefánt lesz végül a veszekedés során? De igen. Azon nézzük a következőt. A hívő ember hogyan gondolkodik? Én károsult vagyok, de másik még inkább. Most egész aprólékosan gondoljuk át. Ha valaki önöket vagy engemet sérteget, hadd kérdezzem, az milyen lelki állapotban van? Magas, erős, hite van neki, vagy pedig a padlón van? A padlón van. És hogyha valaki elkezd rám kiabálni, és hogyha én visszakiabálok neki, akkor én mennyivel vagyok jobb? Semmivel. Én ugyanúgy lealacsonyodok, és ugyanazon a szintre ereszkedem le, várjál, te nekem így, én neked duplán. Nem így szokott ez általában a gyakorlatban lenni? De pontosan. És éppen azért a hívő ember, kedveseim, gondolatváltásra van szükségünk, és arra, hogy igaz, hogy én károsul, vagy megkárosított engemet valamivel, de ki a még sokkal károsultabb? Említettem azt az embert, aki 1500 dinárral tartozott, de ő öngyilkos lett, mert felakasztotta magát. Hát melyikünk szenvedett nagyobb kárt? Én vagy ő? Egyértelmű, igaz? És ami megtanulunk így gondolkodni, és így nézni arra az emberre, aki égbe kiáltóan szitkozódik felettünk, meg hátunk mögött össze-vissza beszél olyan dolgokat, amit el se tudnánk képzelni, akkor jusson eszünkbe a Szentírásnak ez a tanács a Róma 12:21-ből. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Mit mond Isten szava? Ne engedjük meg soha, hogy legyőzzön bennünket a rossz, hanem mi történjen? Mi győzzük meg a rosszat, de mivel lehet a rosszat meggyőzni? Milyen szépen tanácsol itt, hogy a rosszat jóval győzd meg. Nézzük tovább az ígékre és a gyönyörű tanácsokat. A sértegető rosszabb helyzetben van, mint mi. Elhisszük ezt? Ez az igaz. És mi ne ereszkedjünk le az őszintire. Rajta kell segíteni. Közelítsük meg. Vegyük, amikor ő kiabál. Vegyük körül szeretettel. Csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok el. Egy mellék utcából jöttem ki, és egy ember nekem hajtott, de úgy, hogy majdnem felszaladt nálam a patkára. És végsősorban ő volt a hibás, ő be is vallotta. Mind a ketten kiszálltunk, és azt mondja, hogy maga miért nem kiabál? Most mondom, miért kiabáljak? Az azt mondja, általában ilyenkor a hibás sofőre kiabálni szokott a másik. És mondom, akkor azzal el lesz rendezve? Hát el szokott rendeződni a kiabálással a kár, és helyreáll az autón az, ami elgörgült? Igen? Hát akkor miért kell kiabálni? Megtörtént a dolog, nézzük meg, hogy tudjuk megoldani a dolgokat. Tehát rajta kell segíteni a másik embere. Ő az áldozat, és nem az, akit letámadott. Tehát ő neki kell segítenünk. Kedveseim, ezt próbáljuk ki! Nekem ez hosszú éves tapasztalatom, és azért is tudom a Biblia fényében önöknek is ajánlani, hogy ezentúl így cselekedjenek, mert bocsáss meg, amiképpen mi is megbocsátunk, azt mondja a Szentírás. Igen ám, de itt van az az óriási kérdése, szép így most elmondani. De hogy lehet ezt elérni? Hát nézzük tovább. Mit tett Isten azért, hogy mi könnyen hitre juthassunk? Hogyan tanít bennünket Isten arra? Elküldte az ő fiát. Kikért halt meg Jézus Krisztus? Az igazakért vagy a bűnösökért? Bűnösökért. Azokért az emberekért, akik szitkozódnak, akik káromkodnak, akik gyűlölik a másikat, akik lopnak, akik rabolnak, akik megölik a másikat. Hát ezekért halt meg Jézus Krisztus. Hát akkor tanuljunk. Tanította jó élete elveit. Nem csak szóban, hanem gyakorlatban is. Be is mutatta az ő életében, hogyan lehet ezt. Golgotán elénk tehát a szeretetét. Kedveseim, Isten valójában tökéletes példát adott Jézus Krisztusban. Ha megvalósítjuk az első három kérést, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod,
Ez feltétel annak, hogy Isten erőt fog nekünk adni, hogy meg tudjunk bocsátani fel a barátunknak is. Hogyan bocsáthassuk meg, bocsáthassa meg Isten a sok-sok rosszat, amit mi okozunk neki. Mit kellett Istennek tenni, hogy megbocsáthassa bűneinket? Mert mi egyszerűen úgy foglalkozunk vele, hogy jó, rendben van, Jézus Krisztus meghalt és el van intézve. De most tessenek jól figyelni. Jézusnak a bűn büntetését kellett elszenvednie. Igaz, hogy most jogos a kérdés, hogy mi a bűn büntetése? Mi a bűn büntetése? Csak röviden fogok foglalkozni. A bűn büntetése a második halál, vagy az örök halál. Mert a Biblia két halálról beszél, az első halál a bűnnek a következménye, a második halál pedig a bűnnek a büntetése. Na most Jézus Krisztus bennünket nem az első haláltól váltott meg, hanem a második haláltól. Jézus Krisztus lefizette a bűn büntetését. Van valami a Szentírásban, és itt 2 Korintus 4:5-21-ben, amit mi emberek, ami véges agyunkkal nem vagyunk képesek felfogni. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, mivé tette? Tessenek figyelni jól, nem azt mondja az ige, hogy bűnössé, hanem bűnné tette értünk, hogy mi, Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus Krisztus tehát elszenvedte a második halál kínjait, hogy lehetővé tegye mindenki számára, aki megbocsátja fele barátjának, hogy bűnbocsánatot nyerjen Jézus Krisztustól és örök életet. Tehát bűnadósságunkat mi nem tudjuk kifizetni. Valakire át kellett hárítani. Jézus elmondta az adós szolgát. Az adós szolga elment a királyhoz, aki 10 000 talentummal tartozott, egy óriási adóssággal, amit soha életében nem tudott kifizetni, és kérte azt a királytól, hogy engedje el neki, és a király elengedte. És amikor jön ki a királyi palotából, találkozik szolgatársával, aki mindössze egy napi napszámot tartozott neki, és elkezdte verni. És azt mondta, hogy börtönbe dobjátok ezt az én szolgatársamat addig, amíg ki nem fizeti az adósságát. Nem így teszünk mi sokszor? Kérjük Istentől a nagy bűnökért a bocsánatot, de mi nem vagyunk hajlandóak megbocsátani a kis bűnöket fele barátainknak. És utána Jézus azt mondja, hogy visszahívatta a szolgáját a király, és bebörtönöztette, és azt mondta, hogy nem fogsz kiszabadulni addig, amíg meg nem tudsz fizetni, pedig ő soha azt nem tudta megfizetni. Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében figyeljük meg a bűnrendezésének a módját. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérén, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, az pedig a Krisztusé. Kedveseim, mi az egyetlen mód, hogy Jézus vére lemossa önökről és rólam a mi bűneinket? Ha mi készek vagyunk megbocsátani fele barátainknak, amivel megsértettek bennünket. Készek vagyunk-e mi erre? Ha erre igen, akkor Jézus Krisztus vére meg fog bennünket tisztítani a mi bűneinktől. Jézus életével és halálával szabadított meg bennünket a bűntől, de hogyan? János evangélium a 10:18-ban ezt mondja, senki sem veszi azt el én tőlem. Miről van szó? Jézus Krisztus életéről van szó, hogy senki sem veszi el Jézustól az ő életét, hanem én teszem le azt én magamtól. Jézus Krisztus senki sem hajtotta rá arra, senki sem hajtotta rá arra, hogy neki meg kell halni a bűnös emberét a Golgotán. Mi indította akkor Jézus Krisztust arra, hogy ő mégis vállalja ezt? Az ő irántunk való szeretete. És akkor kedveseim, van egy emberi mondás, nem is tudom, hogy merjem-e mondani. Van egy emberi mondás, aki azt mondja, amely így hangzik. Könnyű szeretni azt, aki bennünket szeret. Könnyű jót tenni azzal, aki nekünk jót tesz. Hát igaz ez? Nem mondhatnám. Miért? Vajon Jézus Krisztus bennünket tökéletes szeretettel szeret? És mi? Vesszük észre, hogy vannak szállóigeként jelenlevő fogalmak, emberek között is mondják egyik a másikának, és látjuk, hogy milyen ferde dolgok bújnak ki a zsákból. Épp itt van az, hogy nekünk bezeg nem könnyű
tiszta szeretettel szeretni Jézus Krisztust, aki bennünket isteni szeretettel szeretett, és ezért mondja ő, hogy ő senki nem hajtotta rá arra, hogy ő meghaljon a bűnös emberét, de azt mondja tovább, van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Én önként, én szeretetből vállalom a halált. Vállalom azt, hogy meghaljak a bűnös ember helyett. Elszenvedjem az örök halálnak a kínjait. Elszenvedjem azt, hogy az én mennyei atyám nem fog segíteni nekem az én golgotai áldozat meghozatalankor, hanem egyedül kell vívnom a csatát. És úgy volt ez. Emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus mit mondott, amíg a Golgotán keresztény volt. Eli, Eli, lama sabaktáni, héberül mondta el, ami mit jelent? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Mit jelent Jézusnek ez a kijelentése? Vele volt az atya az ő keresztre feszítésén a legnehezebb küzdelemben? Nem, az atya is elfordult tőle. Figyeljük meg, hogy déltől délután 3 óráig, amikor legjobban kell, hogy süssön a nap, akkor sötétség borult a Golgotára, amelyel az atya kifejezte borzalmas fájdalmát, amíg látta azt, hogy fia egyedül szenved. De vajon kikért? Az igazakért, vagy a bűnös emberekért? Érettünk bűnös emberekért szenvedett és halt meg. Azonban az atya is együtt szenvedett Jézus Krisztussal. Ne éljünk vissza ezzel a végtelen szeretettel, hanem tegyük azt, amit Isten a Szentírásban tovább mond János 16:27-ben. Maga az Atya szeret titeket. Nekem olyan balzsam Jézus Krisztusnak a főpapi, vagyis Jézus Krisztusnak a kijelentésében. Maga az Atya szeret titeket. Mivel, hogy ti szerettek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől vagyok. Kedveseim, mit mond? Mit vár el az Atya a szeretetké gyanánt? Hogy ő szeret bennünket, hogy mi szeressünk kit, szeressük az Atyát. Erre szólít fel, ezt szeretné, hogy Isten, hogy mi elérjük mindannyian. Ha elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát, akkor megbocsátunk fel a barátunknak. De nagyon nehéz az ellenkezőjét kimondani. Ha önök és én nem vagyunk készek megbocsátani fel a barátunknak, akkor azt jelenti, hogy mi nem fogadjuk el Jézus Krisztus Golgotai áldozatát. Ez pedig tragédia. Ez pedig a halálra vezető út valamennyünk számára. Ha visszautasítjuk Jézus áldozatát, akkor nem bocsátunk meg fel a barátunknak. Ez az, ami borzasztó. Ez az, ami annyira fontossá teszi Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Ennek a kérelemnek ez az egyetlen egy szava, a döntő, amiképpen mi is, amiképpen. És Jézus Krisztus hogy bocsát meg? Úgy, hogy hát megbocsátani még valahogy lehet, de felejteni azt már nem. Ismerős ez a kijelentés? És Isten hogy bocsát meg nekünk? Az első alkalomig? Vagy soha többé nem fog megemlékezni róla? És akkor bocsásd meg a mi vétkeinket hogy? Amiképpen mi is. És hogy szeretnénk, hogy Isten nekünk megbocsásson? Hogy soha, úgy, ahogy ő megígérte, soha többet ne emlékezzen róla. Ne hozza fel, felejtse el. Tenger mélyébe veti minden bűnünket például, hogy a Szentírásban Isten ígéri. Ez különben egy nagyon komoly történet fűződik. Egy keresztény embernek volt egy ateista édes testvére. És az ateista nagyon haragudott, hogy az ő édes testvére hithű keresztény ember. És mindenféleképpen át akarta nevelni. És akkor elment hozzá, adott neki egy tanulmányos könyvet, hogy majd megírti, hogy mekkora a tudomány, és majd kiveri a fejéből az Isten hitet, meg az Isten iránti szeretetet. Egyszer a testvére, a keresztény testvére olvassa azt a könyvet, ez csak feláll, és azt mondja, hogy jaj, testvérem, nem is tudtam, hogy ekkora az Isten szeretete. Hol? Itt találtad meg talán ebben a könyvben? Nincs arról szó. De pont ebben a könyvben, amit adtál, ebben van benne. Hát mi az? Azt mondja, itt olvasom, hogy a csendes óceán több mint 9 kilométer mély.
És a Bibliában Isten azt ígéri, hogy a tenger mélyébe veti minden bűnömet. Olyan boldog vagyok, hogy olyan mélyre teszi Isten az én bűneimet. Azt mondja, add ide azt a könyvet, úgy látszik, hogy a Isten hitet te veled nem lehet kiverni. Harmadik dolog, amire szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Ha megbocsátunk fel a barátunknak, akkor Isten is megbocsát, és készségesen segít akarata szerint élnünk. Nekünk, kedveseim, nincs saját erőnk, hogy mi ellenálljunk se Sátán kísértéseinek, se megbocsátani nem vagyunk készek fel a barátunknak, csak Isten segítségével. És ő kész elvezetni bennünket. Azonban mit kockáztatunk azzal, ha nem bocsátunk meg a másiknak? Mi kerül kockára? Milyen problémával találjuk szembe magunkat? Magunknak tesszük a legnagyobb rosszat. Elhisszük ezt. Tehát, ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani, akkor először magunknak tesszük a legnagyobb kárt. Mert elveszítjük az örök életet. Akkor hiába szenvedett Jézus Krisztus a Golgotán, és hiába halt meg. János apostol első levele 3.15-ben ezt találjuk. Aki gyűlöli a testvérét, mind embergyilkos az. Tudják, hogy milyen gyakran találkozunk még mindig ilyen kijelentéssel, hogy tudja mit? Én nem loptam, én nem öltem, én nem paráználkodtam, nekem nincs bűnöm. Miből kell nekem megtenni? Én jó ember vagyok. Én már csak egyszerűen szárnyak hiányoznak, csak nem mondják magukról, és már repülök a mennybe. Most figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus tanítványa János apostol mit mond? Aki gyűlöli a maga atya fiát, az mivel egyenlő? A gyilkossággal. Szeretném ezt egy kicsit részeitre bontani. Gyűlölet. Hány szóból tevődik össze ez, hogy gyűlölet? Vagyis hány szóra lehet szétbontani ezt az egy szót, hogy gyűlölet? Mert aki gyűlöli a testvérét, mind embergyilkos. Tehát hány szóra bonthatjuk szét? Na nézzük meg. Gyűl. Mit jelent az a szó, hogy gyűl? Gyűlik valahol az emberben valamilyen kelés, vagy nem tudni, gyűl össze a genny, és tehát gyűlik össze a rossz, szaporodik. Utána ott van, hogy öl, és a másik része et, vagy pedig ölet. Amikor Ausztráliába meghívtak, hogy tartsak előadást a Bibliából, akkor nekem a kint lévő hazánk fiai azt mondták, hogy Ausztráliában a legolcsóbb emberfej az mindössze $1000, körülbelül fél havi kereset. És ha valakit megsért az az ember, ott nem veszekszenek az emberek, ott nem sértegetik egymást, de ha végül valaki olyat tesz, hogy a szomszéd megsértődik, nem fog rá kiabálni. Lefizeti azoknak az embereknek, hogy ezzel foglalkoznak, az $1000, és ők ígérik, hogy 2 héten belül el fogják intézni. Tehát személyesen nem öl, igaz? Ő becsületes marad, a keze is tiszta, azonban mit csinál? Ölet. Tehát milyen tragédia az, hogy az ember úgy gondolja, hogy én nem vagyok embergyilkos, de azt itt egy kicsit gyűlölni a másikat, azt lehet. Ha meg nem bocsátok, Isten haragját magamon hordozom. Mégpedig hogyan? Mikeás próféta könyvének a 7. rész 9. versét olvasom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Kinek a haragját? Isten haragját. Márpedig senki ne kívánkozzon Isten haragjával találkozni, mert az megsemmisülést. Mindaddig, amíg lepereli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom őt, az ő igazságát. Tehát Isten haragját vonzzuk magunkra, hogyha vétkezünk ellene. Azonban, hogyha mi megvalljuk a mi bűneinket, akkor történik ez az utóbbi, kivisz engem a világosságra. Isten látja mindannyiunk szívét, tudja a mi lelkünk mozzanatát, ismer bennünket nem kívülről, hanem tudja a mi indulatunkat, a mi gondolatainkat. Aki másban kételkedik, az rendszerint magában is. Egy barátom mondta, hogy volt neki főnöke, de mindig ellenőrizte. És kérdeztem tőle, hogy miért ellenőriz téged állandóan a főnököd? Azt mi azért, mert magába sem hisz. És a magában kételkedő ember kiben kételkedik még? Mindenkiben. És ezért ne tegyük azt, legyünk bizalommal egymás iránt. Aki másnak nem tud megbocsátani, az előbb-utóbb magának sem. Ugye ott van az a nagyon szép közmondás, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. Ezekben a közmondások nagy részében találunk igazságot.
És nagyon figyelemre méltók ezek a dolgok. Az ilyen ember gyakran öngyilkos lesz, és figyeljük ezt, kísérjük végig. Én már sajnos néhány ember életét végigkísértem, és azért is tudom ezeket a dolgokat egymás mellé átenni, és egymás után sorolni. De Isten nekem megbocsát. Mikor? Ha én is megbocsátok. Van-e jogom ugyanezt, tehát a megbocsátást visszavonnom fel a barátomtól? Van-e jogom? Elmondok egy történetet. Egy idős hölgyről van szó, akit megkárosított az egyik szomszéda. És amikor ez az idős hölgy át akarta adni szívét Krisztusnak, akkor azt kérdezte, most mit tegyek? A szomszédom károsított meg, anyagiakban károsított meg. És azt tanácsoltam neki, én tudom, hogy ez nagyon kellemetlen, de menjen el a szomszédhoz, és mondja meg neki, hogy ön elereszti azt az adósságot, amely megkárosította, és ön nem haragszik rá. És hatalmas változás történt még a szomszédnál is. Az előbb olvastuk, a gonosz jóval győz meg. Próbáljunk mi lenni mindig a jónak a kezdeményezője. Ne a rosszat. Rosszért rosszal soha ne fizessünk. A rosszért mindig jóval fizessünk. Valóban elfeletté lehet tenni a rosszat? Igen. Azt mondja Mikás próféta könyvében, amit az előbb idéztem. Könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Tessék megfigyelni az első szót, könyörül rajtunk. Isten segíteni akar bennünket. Tudom, hogy az élet olyan, amilyen, de ha valaki megsért bennünket, ne viszonozzuk. A rosszért mindig jót tegyünk. Mindig tegyük azt, amit Krisztus tenne. És még egy nagyon gyönyörű tanács. Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem is tudjuk, hogy most hogy is kellene eljárni, akkor próbálják tenni ezt, ezt saját tapasztalatomat mondom el, és nekem még csodálatos dolgokat tudott segíteni Isten is, ezt szeretném, hogy önök is ugyanezt tapasztalják meg. Akkor így próbáljunk gondolkodni. Most mit tegyek? És kérdezzük meg magunkat, vajon Jézus, ha ilyen helyzetben volna, mit tenne? És amit kapunk erre a kérdésre, hogy Jézus hogy járna el, mi is úgy járjunk el. Mert akkor kik leszünk? Akkor Jézus követői leszünk. Mert mi is úgy járunk el, ahogyan látjuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus hogyan járt el, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Hát ez az utolsó szó nagyon elgondolkodtató. Itt természetes Istenről van szó, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, az meggyógyítja minden betegséget. Kedveseim, milyen lelki állapotban van az az ember, aki haragszik? Hogy még közelebb hozzam ezt az élethelyzetet, ha megyünk az utcán, és találkozunk azzal az emberrel, akire mi haragszunk, mert megsérted. Hogy kezd dobogni a szívünk? Úgy normálisan? Úgy, hogy felgyorsul az ütőért, te felgyorsul a szív. És miért? Miért? Azért, mert harag van a szívünkben. Lehet-e nekünk, kedveseim, ami szívünkben a krisztusi béke mindaddig, amíg el nem rendeztük ezeket a nézeteltéréseket? Nem. Akkor ez az állapot, ami fizikai egészségünkre pozitív vagy negatív hatással van. Tehát most tegyük félre az Isten szolgálatot, tegyük félre az örök életet, nézzük meg a földi életünket. Javunkat vagy kárunkat szolgálja az, hogyha mi valakire haragszunk. Akkor mit teszünk? Ott visszük szívünkben azokat a terheket, amivel eljöttünk? Vagy pedig megengedjük, hogy a Szentlélek olyan döntést hozzon bennünk, hogy nekem vannak rendezetlen dolgaim is, bezeg engem, mert nem csak egy, hanem négy, öt, hatan is megsértettek. Mit fogunk ezután tenni? Tovább visszük magunkban ezeket a sértődéseket, és tesszük tönkre a mi egészségünket, vagy pedig holnap elmegyünk, és azt mondjuk, én úgy határoztam, hogy ezentúl én semmit nem akarok viselni az én szívembe, én nem akarom idegesíteni magamat. Én szeretem a jó Istent, és Isten országának örököse akarok lenni. És eljöttem komám, barátom, testvérem, édesanyám, édesapám, szomszédom, hogy én bocsánatot kérjek tőled, hogy ezt elrendezzem veled. És én kész vagyok tőled bocsánatot kérni. Meg lesz-e ezek után a mi lelkünk nyugodalma? Igen.
És tudjuk azt, hogy a fizikai betegségek 75%-a idegalapon kezdődik. Kezdve a cukorbetegségtől tovább. És akkor már ebben a földi életben is sokkal egészségesebbek leszünk, boldogabbak leszünk, és nem csak ebben az életben leszünk boldogok, hanem elkészülünk Isten országa számára. Szeretnék látni, hogy milyen komoly dolgokkal találkozunk itt. Zsoltárok könyvéből hozom ezeket az idézeteket, a 103. Zsoltárból. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan vessze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedveseim, megtörtént már, szülőkhöz szólok, olyan eset, hogy a gyerek megsértett bennünket. Most gondolok az idős szülőkre, amikor már a gyerekek nem függnek a szülőktől. Megtörtént már olyan, hogy az felnőtt gyerekek megsértették az idős szülőket? Igen, nem is egyszer. És amikor eljöttek hozzánk gyerekeink, és azt mondták, hogy édesapám, vagy édesanyám, bocsásson meg, akkor mit tett az édesapa, vagy az édesanyja? Hát hogy ne bocsátanák meg? És mit mond itt az ige? Amilyen könyörülő az Atya fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Védkeiről többi meg nem emlékezek, Jeremiás 31-34-ben találjuk ezt a kijelentést. Kétféle emlékezés van. Az egyik emlékezést nagyon érdemes megfigyelnünk, aki Isten elé viszi a rosszat, annak életében béke lesz. Tehát van egy emlékezés. Nekem Isten eszembe juttatja, hogy mivel, kivel nincs elrendezve az életem. És én elmentem, és én elrendeztem. És mi Isten elé vittük utána a mi bűneinket, és az én életemben béke lett. Ez az egyik. A másik, aki nem bocsát meg, abban a rossz gyűlöletté fejlődik. Előbb-utóbb. Mert a rosszat rosszal halmozzuk fel, és gyűlöletté fog változni. Kedveseim, itt van előttünk Jézus Krisztusnak ez a nagyon fontos kérelme. Úgy gondolom, vesszük észre, hogy ez mélyen beleszól a mi életünkbe. Nem csak földi boldogságunkba, hanem az örök életünkbe is. Ezért bocsássuk meg fele barátainknak a bűnét, ugyanúgy, mint ahogy szeretnénk, hogy Isten is megbocsásson nekünk. Ebben Isten segítsen és áldjon meg bennünket, hogy eljussunk arra a lelki szintre, hogy mi készek leszünk megbocsátani, mert Isten is megbocsát nekünk. Áldjon meg ebben a törekvésünkben mindannyiunkat az Isten, mert az 1000 év alatt tárja Isten a megváltottak elé, mennyit fáradozott a Szent Háromság az emberért. Isten szeretne bennünket megmenteni. Kitől függ az, hogy mi meg leszünk-e mentve? Saját magunktól. Ezért tegyük meg a mi részünket, mert Jézus Krisztus a Golgotai kereszten már megtette. Segítsen a jó Isten abban, hogy mi őszinte szívvel bocsássunk meg embertársainkat, és éljünk békességben Istennel és embertársainkkal. Isten mindannyiunk barátja, és ő szeretne segíteni. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide a te ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a te kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ezt Jézus követőinek mondta el. És engedjék meg, hogy ezt most ránk vonatkoztatsam. Isten segítsen meg, hogy mi ne legyünk többé hitetlenek, hanem hívő emberek, akik készek leszünk fele barátunknak megbocsátani. Ebben segítsen a jó Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.
1: Találkozás Jézussal.
2: Isten célja a Bibliával. Van ez a könyv, már sokat beszéltünk róla most, az elmúlt előadásokban, de igazából mi is Isten célja a Bibliával? Ez a könyv, ami a kezünkben van, amit a kezünkben vehetünk, azt látjuk, hogy nagyon összetett, nagyon sok információ áll rendelkezésre benne. Szerintem fantasztikus látni a történelmi eseményeket, azokat a hasznos dolgokat, amelyeket olvashatunk a könyvben, azonban mi volt az eredeti célja Istennek a Bibliával? Miért adta azt a mi kezünkbe? Az emberi értelem kutatja az élet nagy kérdéseit. Honnan tartunk, hová megyünk, mi lesz a halál után, lesz-e munkánk, ha nem, akkor mi lesz utána velünk, törődik-e valaki velünk, ha fáj, akkor megvigasztal-e majd bennünket valaki. Rengeteg ilyen kérdés van. És egyik ilyen kérdés az, hogy mit tudhatunk magáról Istenről. Van Isten az égben, vagy pedig nincsen? Néha úgy vagyunk, hogy elkezdjük a válaszokat megadni azokra a kérdésekre, amelyek fájdalmat okoznak, amelyek kínoznak bennünket, amelyeket szeretnénk tisztázni, és elég furcsa válaszokat adunk. Van egy képsorozatom, az a címe a képsorozatnak, hogy Ez Afrika. Amikor írástudatlan emberek írják fel azt, hogy stop az utcára, vagy a kereszteződés elé, akkor ez lesz az eredménye a feliratnak, vagyis a munkának. Tehát ahhoz, hogy valaki felírja az utcára, és az útra fel tudja festeni a feliratot, mit kell tudnia? Legalább írni és olvasni, nem? És milyen sok ehhez hasonló probléma van a világban, hogy olyan emberek válaszolnak meg kérdéseket, akik nem kompetensek a megválaszolásban. Vagy olyan területre tévedünk, ahol tájékozatlanok vagyunk. Hadd mondjuk egy történetet, amikor kikerültünk Tanzániába dolgozni, akkor minden héten elmentünk a piacra vásárolni. És minden héten találtunk egy újfajta gyümölcsöt, amit soha nem láttunk, nem ettünk, azt sem tudtuk, hogy milyen. És minden héten vettünk egyet ebből, és megnéztük, hogy vajon ez milyen. És az egyik héten elmentünk a piacra, és láttunk egy hatalmas sárga gyümölcsöt, ilyen nagy, mint egy dinnye. Vagy még nagyobb, mint egy dinnye, egy jó megtermett dinnye. És mondom a feleségemnek, hogy hú, te, ezt vegyük meg, ez biztos nagyon finom. És akkor beleegyezett, hogy megvegyük, meg is vettük, hazavittük, kérdeztük, hogy hogy hívják. Azt mondják, hogy ez jackfruit. Hát az a neve a gyümölcsnek, hogy jack. És akkor gondolkoztunk rajta, hogy hát, hogy is kell ezt enni. A külseje rapcsos volt, kicsit szúrós, nagyon kemény. Fogtam a nagy kést, felvágtam, azt gondoltam, olyan lesz, mint a dinnye. De teljesen más volt, mint a dinnye. Hús volt belül, benne ilyen jó nagy magházak, a magházon belül pedig ilyen nagy galantojás méretű magvak voltak. És ránézek a Szilvire, kérdezem, hogy melyik részét kell megenni? Azt mondja, nem tudom, mert kóstoljuk végig. Úgyhogy elkezdtük kóstolgatni, a magot néztem, ezt nem lehet megtörni. Magházat néztem, finom, édes, de milyen a hús benne, azt is megkóstoltuk, abból ilyen fehér folyadék jött ki. De azt is megkóstoltuk. Az nem volt olyan finom, és amikor ezt a fehér folyadékot le akartam törölni a kezemről, láttam, hogy nem is olyan egyszerű. Az olyan volt, mint az olvasztott rágógumi. A meleg rágógumi. Az arcunkra, ahogy ráment, a kezünkre, súroltuk vimmel, gyökérkefével, minden, és nem tudtuk leszedni ezt a fehér anyagot a bőrünkről. Úgyhogy szégyen szemre átmentem a szomszédasszonyhoz, Mama Chikingóhoz, úgy hívták, és mondom, Mama Chikingó, hát mi ez a fehér anyag? Hogy kell ezt leszedni? És akkor, amikor meglátott, akkor szinte nevetéstől alig tudott megszólalni, amikor egy fehér idegen, egy muzungó jön, és megpróbál valami afrikait enni. És a végén elmondta, hogy a magházat kell enni, a fehérre ezt a ragasztót, meg étolajjal simán le lehet dörzsölni a bőrről. Nevetünk az ilyenen, de biztosan tudna mindenki ilyen történetet mondani, amikor olyan területre tévedünk, amiben nem vagyunk kompetensek, amikor nem kőműves építi a házat, milyen lesz a ház? Amikor nem autószerelő javítja az autót, amikor nem fodrász vágja a hajunkat, lehetne még a sort folytatni, nem? Mi lesz a végeredménye? A végeredménye rögtön látszik, hogy valaki nem értett ahhoz, amit éppen csinált. És gyakran így vagyunk az élet nagy kérdéseivel. Hányféle választ adnak például az élet értelmére, az élet eredetére nézve az emberek? Rengeteget, nem? Hogy reinkarnáció van, hogy teremtés van, hogy evolúció van, hogy energiák születek, ufók hoztak, meg mindenfélét mondanak róla. Kinek van igaza? Valamelyik válasz biztos, hogy kontár, nem? Hát valamelyik válasz biztos, hogy nem hiteles. Mit tudhatunk Istenről? Sokan azt mondják, hogy ők nagyon sokat tudnak az Istenről. És ezt állítják, de megnézzük a végeredményt, akkor az időnként tragikus. És talán sokkal őszintébbnek tűnik, hogyha megállunk időnként, és azt mondjuk, amit Jób is mondott, ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességeig eljuthatsz-e? Tanástalanságában ott állnak Jób barátai, és felteszik a kérdést egymásnak. Ki tudod-e találni, hogy mi az Isten titka? Ki tudják találni? Hát aligha. Isten nincs itt, nem foghatom meg, nem írhatom le, nem nézhetem meg, nem látom. Hát mit tudhatok az Istenről? Csak annyit és semmi többet, mint amennyit ő magáról kinyilatkoztat. Amit elmond magáról. És különféle útja, módja van annak, hogy Isten az emberrel kommunikáljon. Egy pár ilyen lehetőséget mondanék. Isten az emberhez szólhat a természeten keresztül is. A természet segítségével. Azt mondja a Zsoltár író, az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Maga az, amit alkotott, az a sokszínűség, az a szépség, ez fantasztikus, nem? Az arról beszél, hogy van valaki, aki ezt tervezte. Hogyha nem lenne designer, akkor nem lenne design. Nem lenne tervező, akkor nem lenne tervszerűség. Nem tudom, megfigyelték-e már, hogy milyen sokféle virág van a természetben. Ez a fantasztikus. És bármerre megyünk a világban, megyünk a makrokozmoszba, megnézzük a csillagokat, mit látunk? A végtelenséget, a fantasztikus tervszerűséget. Mozognak a csillagok, és még a Föld is fennmaradt, pedig már hányszor veszélyeztették. Üstökösök meg sok minden, de Isten úgy megalkotta, hogy minden a saját pályáján mozog. Megyünk a mikrokozmoszba, vesszük a nagyítót, vagy a mikroszkópot, és a mikroszkópon, hogy elkezdjük vizsgálni az atomok világát, ott is a végtelenség tárul fel előttünk. Bármilyen irányba megyünk, azt látjuk, hogy a végtelenség van ott, és a tervszerűség, a tervezettség. Az emberi kapcsolatok által is megismerhetjük Istent. Fel lehet tenni az evolúciónak a kérdést, honnan van a szeretet? Ez a legfontosabb emberi szerv az evolúcióban micsoda? Az ember könyöke, nem? Tudjon könyökölni, nem? Sokan használják is, és aki jól könyököl, az mit csinál? Halad előre. Akinek rossz a könyöke, és nagy a szíve, az evolúció szerint. Mire való a szeretet az evolúcióban? Semmire. Teljesen fölösleges, csak akadályozza az embert a könyöklésben. Mert ha szeretek valakit, akkor nem tudom könyökölni. Tehát kettő az ellent mond egymásnak. Honnan van a szeretet? Honnan van a gondoskodás? Ösztön csupán, amit az anya tesz? Hát az anyát, hogyha azt veszük az evolúció által, ha azt veszük, hogy az anyának mi az érdeke, a könyöklés, akkor azt látjuk, hogy azt tenni az anya, amit a természetben gyakran meg is tesz, megeszi a saját utódját, ha nincs más. De a Biblia azt mondja, hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Ha el is feledkezne, én te rólad el nem feledkezem. Mondja, tehát az emberi kapcsolatok által azt látjuk, olyan gazdag az érzelemvilága az embernek, hogy ebből arra következtethetünk, hogy van valaki, aki az embert úgy alkotta meg, hogy tudjon szeretni, és van még egy másik, ami sokkal fontosabb, hogy szeressenek is. Nem ott van bennünk? Milyen jó az, ha szeret valaki? Igényeljük is, tehát az igény a vágy bennünk. És ha bennünk van ez a vágy, akkor feltevődik a kérdés, hogy került az oda, ez a vágy. Igazából a szeretet az, ami értelmessé teszi az életünket. Az az ember, aki úgy érzi, hogy senki nem szereti, az nem akar tovább élni. És Magyarországon ez egy nagyon komoly probléma. Magyarország az első helyen állt, és áll sokáig gyakran az öngyilkossági statisztikában. Azért, mert az emberi kapcsolatok nagyon gyengék. De a Biblia azt mondja, hogy az emberi kapcsolat rávilágít arra, hogy van egy teremtő, aki kapcsolatra teremtette az embert. Jézus Krisztus által. Az ember sokféleképpen gondolkodott Istenről, Jézus lejött a földre, hogy be is mutassa, milyen az Isten. Azt mondja, hogy Jézus, aki engem látott, látta az atyát. Vagyis megismerhetjük Jézuson keresztül magát, Istent is. Ezért jött le a földre, hogy eloszlassa a tévedéseket Istennel kapcsolatban. A személyes tapasztalat segítségével. Hadd kérdezze meg, van itt valaki, aki már tapasztalta, hogy van gondviselés? Szerintem mindenki jelentkezik. A legnagyobb ateistát is, ha megkérdezem, hogy tapasztaltad már, hogy van gondviselés, akkor mit mondanak? Igen, valahol, mintha éreztem volna. Tehát érezhetjük, hogy van valaki, aki gondot visel rólunk, mintha Isten a tenyerén hordozna időnként. Mint a körülvenne, és azt mondaná, hogy most kicsit megszeretgetlek téged. És milyen jó érzés, amikor érezzük, hogy van gondviselés. Ez is arra világít rá, hogy van valaki, aki törődik velünk. A Szentlélek munkáján keresztül. Például itt ez a kanibál, akiről hallottunk az előző előadásban. Egy ember, aki szereti az emberhúst. Ki kell ahhoz, hogy meggyőzze az kanibált, hogy ne fogyasszon tovább embereket? Ember fölötti hatalom. Mert hiába győzködni a törzsfőnök, alig ha mondana le a finom pecsenyéről. Ismertem egy embert, aki hirtelen haragú volt. De olyan, hogy amikor látták, hogy pirosodik az arca, akkor menekültek az emberek. De amikor hirtelen harag rájött, akkor egyszer nem tudta fékezni magát. Pár év múlva, amikor találkozok vele, a legbékésebb ember volt a világon. És kérdezem, hogy mi történt veled? Azt mondja, megtértem. És mondom, a temperamentum? Azt mondja, kértem Istent, vegy el tőlem. Ezt elvette tőlem teljesen. És nézem a feleségét, ez már évek óta nem volt ilyen kitörésen.

látja a természetet, hisz Istenben, mert érzi, hogy van valaki, aki törődik velünk, többnyire olyan, mint egy ember, aki jót akar, de nincs iránytűje. És nem tudja, hogy hogyan is kell tájékozódni a világban. Megvan a jó szándéka, de igazából önmagában kevés ahhoz, mert nem tanulta meg Istentől, hogy mi az igazán jó, mi az igazán helyes. Elég a jó szándék csupán ahhoz, hogy jót is tegyünk? Voltak már úgy, hogy jót akartunk és rosszul sült el? Biztos volt már egy mindenki. Tehát fontos, hogy sokkal direktebb, érthetőbb, egyszerűbb tanítást kapjon az ember, mint csak érzelmeket csupán, vagy megérzéseket. Az kevés. Isten egy levelet adott a kezünkbe, amin keresztül bemutatkozik. Levelezést én sosem szerettem. Életemnek egyetlen fázisa volt, amikor én rákényszerültem, hogy levelezzek. És még élveztem is, hát melyik volt az? Igen, amikor én Németországban tanultam az egyetemen, amikor megismerkedtem a Szilvivel, a feleségemmel, és hát nem tudtam mindig hazajönni, ezért elkezdtünk levelezni. Előtte én senkivel tartósan nem leveleztem. Én nem szeretek levelet írni. De akkor évente olyan 120-130 levelet írtunk egymásnak. Mellette még ott volt, hogy kazettára is felvettük a mondani valót, mert már nem bírtuk írással, kivettük a kazettának a szalagrészét, azt beraktuk a levélbe, ugye levél költségen elment, 90 perc, ugye mire azt leírtam volna, amit elmondtam 90 percbe, úgyhogy ezt küldtük egymásnak. És tulajdonképpen egy jó másfél éven keresztül mi így ismerkedtünk meg egymással. Rengeteget írtunk egymásnak. Levelek, kazetták mentek, telefonok, amikor lehetett, bár a telefon az nagyon drága volt. És így ismerkedtem meg a feleségemmel. Akit nem látunk, azzal többnyire levelezünk, vagy most már e-mailezünk. Ugye? Isten egy levelet írt az embernek, és ez a levél, ez a Biblia, amin keresztül nagyon konkrétan bemutatkozik. Tehát rajta keresztül, a Biblián keresztül ismerhetjük meg az Istent. Továbbá elmondja azt, hogy mi az ő akarata, mi az ő szándéka, kicsoda ő valójában. Megismerhetjük azt, hogy ő mit tett eddig, és mi a terve, arra nézve, hogy mit akar ezután tenni. A Biblia által kerülhetünk kapcsolatba Istennel. Ezért van az, hogy a Biblia nélkül nagyon nehéz Istenben hinni. Ha találkozok valakivel, és azt mondja, hogy nem hisz Istenben, megkérdezem, hogy szoktad a Bibliát olvasni? Azt mondja, nem szoktam. Hát akkor természetes, hogy nem hiszel Istenben. És nézzem, hogy miért. Biblia nélkül nagyon nehéz igazából Istenben úgy hinni, hogy az egy letisztult hit legyen. Ezért mondja a Biblia Róma 10. fejezet 17. versében, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Vagyis a Bibliának, ennek a levélnek hit teremtő ereje van. Ha valaki tehát kételkedik önök közül, mit kell tennie? Keressen a Bibliában Istent, az ő akaratát, az ő személyét. Mert a Bibliának hit teremtő szerepe van. Egyszer egy fiatalasszony megkeresett, még Békés Csabán voltam lelkész, és akkor azt kérdezte, hogy én szeretnék hinni az Istenbe, de nem megy. Mit tegyek? És a következőt mondtam neki. Minden este, amikor lefekszel, térdelj le az ágyad mellé, és mondd el az Istennek, hogy te keresed őt. Szeretnél vele kapcsolatba kerülni, szeretnéd őt megismerni. És utána, amikor lehetőséged van, vedd a kezedbe a Bibliát, vagy Bibliáról szóló nagyon jó könyveket, a legjobb a Biblia, és olvassad. Találkoztunk egy hét múlva, azt mondja, hogy hát még mindig nem hiszek Istenben. És mondom, hogy imádkozol? Azt mondja, igen, szoktam. Olvasod a Bibliát, és igen. Akkor mondom, csak csináld tovább, és majd jön az eredmény. Találkozunk két hét múlva, azt mondja, még mindig nem történt semmi. Mikor történik már valami? Hát mondom, Isten teszteli a kitartásodat is, azért jó, hogyha kitartasz. Három hét múlva találkozunk, azt mondja, hát még mindig nem történt semmi. Mondom, nem baj, ne add fel, adjál két hónapot magadnak. És a negyedik, ötödik héten azt mondja, hogy mintha megmozdult volna valami. Azt mondja, valami, mintha történt volna. És kérdezem, mi volt az? Azt mondja, nem tudom leírni, de úgy éreztem, mintha nem egyedül olvasnám a Bibliát. 5-6 hét elteltével azt mondja, hogy találkoztam Istennel. A kitartó keresésnek megvan a jutalma. Azt mondja az Isten, aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik. De a keresés az nem olyan, hogy hopp, keresek, már találtam is. Nem? Meddig kell dolgozni egy havi keresetért? Egy hónapot, többnyire. Többnyire egy hónapot, bár ha valaki jókor van jó helyen, akkor kevesebbet is. Ugye? Tehát aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik. Mi Isten célja a Bibliával? Egy igét olvasnék a Bibliából, ami már ma is elhangzott utalásképpen. Timóteus 2. levele, 3. fejezet, 15. versétől a 17. verséig terjedő szakaszt. Itt azt mondja Isten, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. Ezt mondja Pál apostol Timóteusnak,
Szóval gyermekségettől fogva tudod a Bibliát, ismered a Bibliát.

Biblia szövegét, ami bölcsé tud téged tenni. Ez az élet nagy kérdéseiben a Biblia bölcsé teszi az embert. Ezért adta az Isten az embernek a kezébe a Bibliát. És továbbá azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos, tehát a Bibliának mi az egyik célja? Hasznot hajt az emberek, szeretik a hasznot. Ki az, aki nem szereti a hasznot? Nem? Senki sem jelentkezik. Ki az, aki szereti a hasznot? Most csak teszem, hogy alszik-e valaki. Azt mondja, hasznos, de nem a magasabb keresetnek a megszerzésére, hanem a következő célokra. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát Isten azért adta az embernek a Bibliát, mert az hasznos, az segít tájékozódni, az segít tanítani, időnként fedd is. Jó az, hogyha fedd, vagy nem jó az, hogyha fedd. És képzeljük el a szituációt. Mi lehet, hogy nem szeretjük, hogyha valaki bennünket fedd? De amikor a házastársunk már századszor csinálja ugyanazt a hibát, és nem hallgat ránk. Milyen jó érzés, ha valaki más is megfeddi őt, nem? Így van? És milyen jó, hogy az embert, az Isten szava formája, engem is, őt is, a harmadikat, a negyediket is, formálja az ige, és ezáltal Isten átalakít bennünket. És mi az átalakítás célja? Azt is leírja a Biblia, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a tökéletesség a célja, az ember tudja, hogy mi a helyes, mi a jó, és azt cselekedni tudja. Ezért adta Isten a Bibliát az ember kezébe. Isten célja tehát a Bibliával az, megismerik őt, megismerik az ő akaratát a Biblián keresztül, választ kapunk az élet nagy kérdéseire. Honnan jöttünk, hová tartunk, mi az élet értelme, mi történik akkor, amikor szenvedünk, és mi a megoldás a szenvedésre, valamint formálja mi jellemünket, ami akaratunkat tanít, fed bennünket, átalakít, és a végeredménye pedig az, ha valaki figyelmesen olvassa a Bibliát, hallgat Isten szavára, hogy tökéletes lesz az ember azáltal, hogy Istenre figyel. Tehát a Bibliát érdemes kézbe venni mindenképpen, fő célja az, hogy megismerjék jobban a Bibliát, hogy valahol közel kerüljünk ehhez a könyvhöz, mindenki közelebb kerülhet ehhez a könyvhöz, akár milyen szinten tanulmányozta eddig azt, egymásnak ebben segíthetünk és partnerek lehetünk. Én azt kívánom mindenkinek ezt a könyvet, egyre jobban megismerje, megszeresse, és valahol el tudjon indulni Isten felé a könyv segítségével még jobban.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább tanulmányozzuk Isten igéjét. Jézus példázatait tanulmányoztuk ebben a sorozatban. Igaz, hogy nem tudtunk minden példázatot megbeszélni, több mint a fele a példázatoknak még hátra maradt, azonban ma estére választottam egy olyan példázatot, amely úgy gondolom, hogy igen közismert példázat, Jézus Krisztusnak a 10 szűzről szóló példázata. Azonban én azt figyeltem meg elmúlt fél évszázadi lelkészi pályafutásom ideje alatt, hogy sohasem lehet a Bibliát teljesen kimeríteni. Mindig találunk újabbnál újabb dolgokat, és mindig megfigyelhetünk csodálatos igazságokat, és sokszor úgy vagyunk, hogy hát én ezt olvastam. Már fejből is tudom legalább 20-25 éve egy-egy Biblia szöveget, és hogy nem láttam eddig benne azt, amit látok mostan. Tudjátok, testvéreim, itt szeretném idézni Jézus Krisztusnak szavait, hogy eljön a vigasztaló Szentlélek, és az elvezérel titeket minden igazságra. És ha mi nyitottak vagyunk az Isten igazsága felé, akkor ő vezet bennünket napról napra, inkább elmélyedünk, azonban egy dolgot szeretnék mondani. Ne gondolja senki se közöttünk azt, hogy újabb kinyilatkoztatást kap Istentől csak azért, hogy a kíváncsiságát kielégítse Isten. Ezért Isten nem ad újabb kinyilatkoztatásokat. Ha azokat az igazságokat, amelyeket megértettünk, azt elfogadjuk és gyakoroljuk, megvalósítjuk az életben, akkor igen, újabb igazságokat ad Isten, és mindinkább elmélyedünk az igazság ismeretében. Azonban megint egy negatív mondatot elmondok, senki sem fog üdvözülni azért, mert mélyen ismeri a Biblia igazságokat. Amikor Jézus Krisztus eljön, ahogy a mai témakörben is látjuk, a jellemnek lesz egyedül értéke. Ha szeretnénk mélyen megérteni a 10 szűzről szóló példázatát Jézus Krisztusnak, akkor legalább 2-3, vagy ha lehet 4, de leginkább 2 vagy 3 dolgot, ha tudunk, akkor sokkal közelebb kerül hozzánk egy-egy példázat. Úgy kell tanulmányoznunk a 10 szűz példázatát, mint soha eddig. Ez Ellen Gould White-nak a felhívása, és én azt mondom, drága testvéreim, hogy ma este is, amikor áttanulmányozzuk, ki tudja, hogy hanyatszor a 10 szűzről szóló példázatot, még utána is próbáljunk elmélyedni benne, mert ez isteni felhívás, hogy úgy kell tanulmányoznunk a 10 szűz példázatát, mint soha eddig. Annál inkább, kedves testvéreim, mert a 10 szűz példázata nem egy elméleti igazságot tartalmaz. A 10 szűz példázata rólad és rólam szól. Azokról szól, akik Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt élnek közvetlenül. Ezért egy néhány fontos kérdést. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Hol? Az olajfák hegyén. Másik kérdés, mikor mondta el? Mindössze 2 nappal húsvét előtt, ha pontosítani akarunk, pénteken meghalt, és kedden mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot az olajfák hegyén, és Jézus Krisztus ettől számítva 3 nap múlva meg lett feszítve. Ami azt jelenti, hogy a 10 szűzről szóló példázat Jézus Krisztusnak egyik utolsó példázata az életében, amit elmondott a 40 példázat közül. Kinek mondta el? A 4 tanítványának. Nem a 12-nek. Hangsúlyozni szeretném, Azért, mert Márk evangéliumában név szerint elmondja az evangélium azt, hogy Péternek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak, ők voltak négyen, a négy tanítványa volt Jézus Krisztussal együtt, akkor, amikor délelőtt Jézus Krisztus megtartotta utolsó prédikációját a jeruzsálemi templomban. Ha akartok gyönyörű dolgokat megérteni a Bibliából, akkor melegen ajánlom, hogy Máté evangélium a 21. részének a 17. versétől kezdjétek olvasni, egészen Máté evangélium a 23. rész utolsó 38. verséig. Ezt Jézus Krisztus mind kedden mondta el a jeruzsálemi templomba. Ehhez hozzátartozik az úgynevezett jajbeszéd is. Azonban az, ami le van írva Máté evangélium a 24. és 25. részében, a 26. rész második versével bezárólag, ezt Jézus Krisztus ennek a négy tanítványnak, Péternek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak mondta el az olajfák hegyén. Példázat a tíz szűzről. A példázatot nem fogjuk egyszerre elolvasni, hanem versenként fogjuk átgondolni, tanulmányozni. Olvasom tehát Máté evangélium a 25. részében az első verset. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tíz szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Kedves testvéreim, a 40 példázat közül 12 példázatot Jézus Krisztus így kezd el, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Először azt szeretném megbeszélni veletek, hogy hány országa van az Istennek? 2. Így van. Tehát hány országa van Istennek? 2 van. Melyik az a 2? A dicsőség országa és a kegyelmi országa. Mikor állította fel a kegyelmi országát Jézus Krisztus? Az ő első eljövetelekor, amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, biztosította a kegyelmet. És meddig járulhatunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, zsidókhoz írt levél 4.16 alapján, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül, addig, amíg Jézus Krisztus közben jár értünk a mennybe. Ez az egyik válasz. A másik válasz addig, amíg élünk. Mert senki sem tudja közülünk, akik most itt vagyunk, hogy ma este elmegyünk haza, és lefekszünk, és holnap felkelünk el. Megbékélni Istennel csak addig tudunk, amíg élünk, és addig tudunk, ameddig Jézus Krisztus közben jár értünk. Jézus Krisztus világosan beszél az ő dicsőséges országáról, a dicsőséges országáról Máté evangélium a 25. rész 31. versében. Jézus azt mondja, amikor eljö az embernek fia, beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Melyik országról mondja Jézus Krisztus ezt, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tíz szűzhöz? Kegyelmi országáról, vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról, vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról. Honnan tudjuk, hogy kegyelmi országáról? Azért, mert tíz szűz kimegy várni a vőlegényt. Ki a vőlegény? Jézus. Kimegy várni. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy a tíz szűzről szóló példázatnak mi nem szemlélői vagyunk, nem tanulmányozói vagyunk, mi részvevői vagyunk. Mi várjuk Jézus Krisztust. Kik a szűzek? Már megadtuk a választ. Mi a lámpás? Isten igéje, erre még később külön kitérek, ki a vőlegény, Jézus Krisztus, és már is teljes a kép. Mert azt mondja, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a tíz szűzhöz, tíz szűz mi vagyunk emberek, akik Jézus Krisztus második eljövetele előtt virasztunk, vagyis várjuk, a lámpás Isten igéje, a vőlegény pedig, akit várunk, nem más, mint Jézus Krisztus. Itt hozom ezt a meghatározást, ami világosan rávilágít. Bibliában Isten két országról beszél, Lukács evangéliumának 17. részében 20 és 21. vers. A farizeusok megkérdezték, mikor jön el az Isten országa. Jézus ezt felelte nékik. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt, vagy imé amott van, mert az Isten országa közöttetek van. Károli azt mondja, hogy ti bennetek van, de az Isten országa közöttünk van, és ez egy nagyon jellegzetes kifejezés, majd később elmondom, hogy mit jelent a görög eredeti szerint. Tehát az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Ez késztetett sok embert arra, hogy elfogadja azt, hogy Jézus Krisztus nem nyilvánosan, nem láthatóan jön el, azonban Jézus Krisztus ebben a kijelentésben, amikor azt mondta, hogy nem szemmel láthatóan jön el, akkor kegyelmi országáról beszélt. Annál is inkább, mert sem azt mondják, hogy íme itt, vagy íme amott van, az Isten országa közöttetek van. Miért mondta Jézus Krisztus így, hogy az Isten országa közöttetek van? Azért, mert ő volt közöttük. És ki az Isten országának a megjelenítése? Személyesen Jézus. Van egy nagyon különös kijelentés János evangéliumának az első részében, nem tudok erre több időt szentelni, csak egyszerűen szeretném felhívni mindannyiatok figyelmét, hogy az ószövetségi időben, Jézus Krisztus golgotai haláláig, hol lakozott Isten? Akármikor szó van erről, két igét hozok, talán az egyiket fellapozzuk Mózes második könyvében, a második könyvének a 25. részében, és a 25. rész 8. versében. És készítsetek nékem szent hallékot, hogy ő közöttük lakozzam. Ő közöttük, nem bennük. Ő közöttük. És ha olvassuk János evangélium első részének a 14. versét, ezt az igét rendszerint azért, hogy itt Jézusról van szó, most pedig figyeljünk meg még egy dolgot ebből az igéből. És az ige testé lett, Jézus Krisztusról van szó, és lakozék közöttünk.

Keresztelő János ezekkel a szavakkal kezdte el nyilvános szolgálatát, melyet Máté evangélium a 3. rész 2. versében találunk. Ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Melyik mennyek országáról beszél Keresztelő János, amikor kezdi hirdetni az evangéliumot? A kegyelmi országról, vagy a dicső országról? Melyikről? Kegyelmi országról. Mert ott mondja az embereknek, akkor, amikor kezdte a szolgálatát, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, kegyelmi országa. De kedves testvérem, ne felejtsük el, hogy először szeretném megfogalmazni egy nagyon fontos dolgot, ami ehhez az eddig felsoroltakhoz tartozik. Mit jelent az, hogy a szívünkben felállította Isten az ő kegyelmi országát? Honnan tudom én, keresztény ember, megállapítani magamnak azt, hogy felállította-e, vagy nem állította fel? Arról tudjuk megállapítani, hogy számunkra Isten országának keresése áll az első helyen. Hogy megtanulunk úgy gondolkodni, mint Jézus, megtanulunk úgy beszélni, mint Jézus, és megtanuljuk azt, hogy az az indulat legyen bennetek, idézem Filippi beliekhez írott 2. levél 5. versében, amely volt a Krisztus Jézusban is. Teljesítettük ezeket a feltételeket? Ha nem, akkor gondolkodjunk el. Ha igen, akkor adjunk hálát. Mert a Krisztus követés, a keresztény élet nem csak abból áll, hogy én imádkozom, Bibliát olvasok, Isten tiszteletre járok, hanem jelen változásom. És abban benne van a gondolkodás, benne van az indulat, benne van az életmód, és benne vannak a szavaim. Ha én olyan dolgokról beszélek, amiről Jézus Krisztus előtt nem mernék beszélni, akkor el kell gondolkodnom, hogy fel van-e állítva a kegyelmi ország az én szívemben. De ez az egyik óriási üzenet. Már a példázat tanulmányzása kezdetén, a másik hatalmas üzenet, csak akkor leszek, legyek én a szenvedő alany, vagy a példa alany, csak akkor leszek Isten dicső országának örököse, ha Jézus Krisztus felállította a kegyelmi országát bennem, és éli a maga életét. Mert ez már az új szövetséghez tartozott. Visszatérek, Keresztelő János, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, és azt mondta, térjetek meg, nekem is szükségem van megtérésre, nem egyszer megtérni, örökre megtérni, hanem naponta, és azért, hogy ez a napontkénti megtérés megvalósuljon, bődben és imában kell kérnünk az Istent, hogy segítsen meg jelen változásra. Kegyelmi országról beszél Keresztelő János. Milyen üzenettel kezdte Jézus Krisztus nyilvános szolgálatát? Olvasom Máté 4:17-et. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ugyanazokkal a szavakkal kezdte el Jézus Krisztus is nyilvános szolgálatát? És nem is foglalkozok vele, csak hogy lássuk, ugyanazt jelenti. Kegyelmi országot akarja felállítani mindannyiunk szívében. Jézus Krisztus nem közöttünk akar lakni, mint a golgotai haláláig, hanem bennünk akar élni. Milyen üzenetet adott Jézus Krisztus tanítványainak ajkára? Máté evangélium 10 rész 7. verse, elmenvén pedig prédikáljátok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Ugyanaz. És kedves testvéreim, ez mind a három esetben Jánosnál is, Jézus Krisztusnál is, meg tanítványainál is a felhívás az, hogy térjetek meg, mert elközelített annak az ideje, hogy Jézus Krisztus fel akarja bennünk állítani az ő kegyelmi országát, és Jézus Krisztus nem csak közöttünk akar lakozni, hanem bennünk akar lakozni. És most kérdezzük meg magunktól, bennünk lakozik-e Jézus Krisztus? Hivatkoztam az előbb, és elmondtuk azt, hogy mi a lámpás Isten igéje, azonban azért hozom a 119. Zsoltár 105. versét, mert kedves testvéreim, itt is egy komoly tanítást találunk. Elolvasom az igét először, Zsoltár.

119.105-ből, az én lábamnak, szövétnek a te ígéd és ösvényemnek világossága. Kedves testvéreim, egyértelmű a szöveg alapján, hogy a lámpás micsoda? A Biblia, a te ígéd, ahogy hozza. De kedves testvéreim, mikor lesz számunkra a Szentírás a lámpás, az igazság lámpása? Ha olvasom, vagy ha elfogadom és gyakorlom azokat az igazságokat, amelyek benne van írva. Elég csak olvasni, vagy gyakorolnunk is kell. Gyakorolnunk is kell. Másik dolog, kedves testvéreim, a keresztény világban olyan sok keresztény egyház van, és mindegyik azt mondja, hogy az övé az igaz. Azonban mindegyik igaz? Hány igazság van? Ahány keresztény egyház, vagy egy igazság? Egy igazság van. A Zsoltáros azt mondja, és az én lábamnak, szövétnek a tégét, és ösvényemnek világossága. Legyen a Biblia az eligazító mindannyiunk számára. Említettük, hogy ki a vőlegény, most szeretnék Biblia szöveget is olvasni Máté 9.15-ből. Mondanék ki Jézus, szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, és akkor bőtölni fognak. Kit nevez Jézus Krisztus vőlegénynek? Önmagát. Mert mit mond? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük. El lett véve Jézus Krisztus tőlünk, amikor megfeszítették a Golgotai kereszten? Igen. Tehát ebből az igéből látjuk, hogy Jézus Krisztus a vőlegény. Másik dolog, amit szeretnék a Tisztus példázatából kiemelni, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban világosan elmondja, hogy a tíz szűz, vagyis a Krisztus várók között, és nem véletlen, felezi. Általában abban a veszélyben kerülhetünk, hogy mi soha nem tartjuk magunkat balga szűzeknek. Rendszerint azokat tartjuk balga szűzeknek, akik bennünket megsértettek. Lehetek-e én balga szűz? És mi határozza meg, hogy okos vagy balga szűz? Visszamegyünk Máté 25.2-höz, öt pedig közülük eszes, öt pedig bolond, így mondja Jézus, vagy balga. Mi jellemző erre a két csoportra? Olvassuk ott a 25. résznek a harmadik és negyedik versét. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Itt kezdődnek a problémák. Mit jelképez az olaj? A Szent Lelket jelképezi. És most figyeljük meg, mit mond Jézus a bolond szüzekről, a balga szüzekről, hogy szebben fejezzük ki, és mit ment Jézus Krisztus az okos szüzekről, vagy az eszes szüzekről. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővettek, nem vittek magukkal olajat. Mit jelképez a lámpás? Az előbb megbeszéltük. A Szentírást. És most figyeljük meg, hogy hol nem vittek a balga szüzek, hol nem volt olajuk a balga szüzeknek. A lámpásban, vagy az edényben, bizony az edényben. És miük volt az eszes szüzeknek? Olajuk hol? A lámpásban is, meg az edényben is. Most akkor felvetődik az első kérdés, miért van két helyen? Miért van két helyen? Mert ha figyelmesen olvassuk az egész példázatot, amikor felébred a tíz szűz, akkor kérnek olajat az balga szüzek, az okos szüzektől, hogy nehogy a lámpásuk kialudjon. Ami azt jelenti, hogy tud-e égni a lámpás, az a kis mécses, ami akkor gyakoroltak, vagy még mi, akik nagy részünk emlékezünk a petróleum lámpákra, tud-e égni a petróleum lámpa, ha nincs benne petróleum? Nem. Tudott-e égni az a mécses, nem volt benne olaj? Ami azt jelenti, hogy ne felejtsük el, mind a tíz szűznek milyen volt? Lámpása volt, és a lámpásban volt olaj.
Csak hol nem volt olaj mind a 10 szűznek? Az edényben. És azért térek vissza, olaj a szent lelket jelképezi. Miért van két helyen a szent lélek? Nem férte? Bocsássatok meg, hogy ilyen nagyon egyszerű szavakkal kötöm össze, nem volt hely, elég hely az egyik helyen, hanem csak másik helyen kellett lenni. Az tény is való, hogy abba a kis mécsesbe nagyon kevés olaj fért. És azért kellett vinni magukkal az edényt, és abban olajat, hogy utána tudják tölteni. Ezt én láttam, amikor Görögországban jártam, több száz ilyen mécsest, amit akkor használtak. Hogy megértsük ezt az üzenetet. Megértsük azt, hogy Jézus Krisztus mit akart az olaj két helyen való létével tanítást adni. Először nézzünk meg egy dolgot. A balga és az okos szüzek közös vonásai. Közös vonásai. Azért foglalkozom ezzel így, hogy mi a közös vonásuk, és mi az, ami jellemző a balga szüzekre. És kedves testvéreim, én arra kérlek benneteket, hogy amíg olvassuk ezeket a jellegzetességet, ezeket a jellemtulajdonságokat, keressük meg magunkat. Keressük meg magunkat. Mind a 10 szűznek van lámpása. Mind a 10 szűznek van edénye. Mind a 10 szűz ismeri a Bibliát. Itt nem Biblia ismeret hiányról beszél a Jézus Krisztus ebben a példázatban. Mindegyik kereszténynek várja magát. Mindegyik várja Jézust. Honnan tudjuk? Ki megy a balga szűz is várni a vőlegényt? Azt jelenti, hogy mindannyian advent reménységben élnek. Mindegyik advent hívőnek várja magát. Mindegyik? Vagy nem? Igen, mert mindegyik kimegy várni a vőlegényt. Tehát mindegyik advent reménységben él, és advent hívőnek várja magát. Mindegyik kiszi Jézus eljövetelét. Honnan tudjuk? Hát kimentek várni, igaz? És az utolsó, mindegyik a történelem estén viraszt. Földünk történelmén alkonyán. Akkor kiről szól ez a példázat? Rólad és rólam. Rólunk keresztényekről, akik elimádkozzuk, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat, és itt megállunk. Vagy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és ott is megállunk. A balga szüzekre jellemző, és most itt is, itt sokkal több jellemtulajdonsággal találkozunk. Nem képmutatók, tehát a balga szüzek nem képmutatók. Azonban az a problémájuk, hogy nem estek a sziklára, nem ismerik Istent, nem tükrözik a jellemét, nem bíznak Istenben, nem volt élő kapcsolatuk Istennel, nem engedtek a Szentlélek vezetésének, nem élt bennük az igazság, és nem igazodtak a Biblia elvekhez. 9 felsorolás, de még nincs vége. Kedves testvéreim, találunk-e olyan dolgot, ami rám is vonatkozik, vagy ránk is vonatkozik? Azért tartom a képet magam előtt. Engedjetek meg, hogy néhány szót szóljak ezzel kapcsolatban. Nem képmutatók. Miért? Mert mindegyik várja Jézust. Szájjal mindenki vallja az igazságot. Azonban a második dolog, emlékeztek, hogy a zsidók is várták a Mesiást? És amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy jó annak, aki áldott állapotban az, aki a sziklára esik, de jajanak, akire a szikla esik rá. Megértették a főpapok, hogy Jézus Krisztus kiről beszélt. Azt olvassuk, hogy igen. Nem ismerik Istent. Tudjátok, ez az ismeret szó egy nagyon általános szó. A bibliai szóhasználatban az, hogy valaki nem ismeri az Istent, ezt pozitív irányban fogalmazom meg. Mi, akik ma itt vagyunk, mindannyian olyan mértékben ismerjük Istent, amilyen mértékben jellemünk hasonló az övéhez. Tudok-e gyűlölködni, tudok-e haragudni, le tudom-e kiabálni a másikat, pletykázni tudok-e a másikról. Ha ezek jelen vannak, akkor azt jelenti, hogy én még nem ismerem Jézust. Bízni Istenben. Tudjátok, mikor kezdődik az igazi bizalom? Amikor a mi bölcsességünk csődöt mond.
és azt mondja, hogy nem volt élő kapcsolatuk. Ők vallásosak, de nem volt élő kapcsolatuk. Nem engedik meg, hogy a Szentlélek elvezesse minden igazságra. Nem elméleti síkon, gyakorlati síkon. És nem él bennük az igazság, mert ahogy a bennünk él az igazság, akkor látszik, hogy bennünk él. És nem igazodnak a bibliai elvekhez. Menjünk tovább. Nem alakult át jellemük. Nem gondoltak a veszélyre. Nem ismerték fel valódi állapotukat. Nem volt tartós az ige hatása. Nem látták a veszélyt. Isten szolgálatuk formaias volt. Úgy gondolták, minden rendben van. Szerették hittestvéreiket. Párfogolták az igazságot. Testvéreim, ez a második képen a következő 9 még inkább elgondolkodható. Tizediknél hadd kérdezzek meg, minek lesz egyedül értéke, amikor Jézus eljön? Jellemnek. Nem gondolták azt, hogy annyit fog késni a vőlegény. És kedves testvéreim, most tanultuk ezekben a hetekben a szombatiskolában Pál apostolt, az ő maga véleményét. Hogyan gondolkodott Pál apostol önmagáról, amíg nem találkozott Jézussal? Farizeusból való, farizeus törvény tekintetében fethetetlen, hogy ne soroljam az egészet. És ugyanez az apostol, miután találkozott Jézus Krisztussal, a római levél 7 rész 24 versében azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halál testéből. Hol történt változás? Milyen volt a véleménye önmagáról Pálnak, mielőtt találkozott Jézussal? Én elég jó vagyok. Én jobb vagyok, mint te. Bocsássatok meg ezért a szavamért. Én jobbnak vélem magamat. Tehát nem ismerték valódi állapotukat. Figyeljétek meg, hogy miért vetették el a zsidók Jézus Krisztust, és miért feszítették fel. Pont ezért. Nem látták a veszélyt. Más szóval, a 15. Isten szolgálatuk formaias volt. Vitték az áldozatot. Kedves testvéreim, micsoda tragédia van leírva a Bibliában, hogy naponta bemutatják a zsidók az áldozatot, amely Jézus Krisztus halálát jelképezi, és ugyanazok a zsidók tervezik Jézus Krisztus meggyilkolását. Milyen az Isten szolgálat? Formaias. Azt gondolták, hogy minden rendben van. 17. is elgondolkodtak. Szerették hittestvéreiket. Párfogolták az igazságot. 18 elgondolkodható jellemrajzok. Azonban mi már megbeszéltük, de én újból visszatérek, minek a jelképe az olaj. A királyokat az Ószövetségben olajjal kenték fel. Az az újszövetségi meghatározás apostolok cselekedete 10 rész 38. versében egyértelmű. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent lélekkel, és hatalommal, ki széllyel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Kedves testvérem, beszélgessünk el egy kicsit. Mióta viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet? Nagyon jó, mondjad bátran testvérem. Tehát születésétől kezdve viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet. Mióta viseli Jézus Krisztus a Krisztus nevet? Krisztus nevet csak keressége óta. Mert mit jelent a Krisztus név? Felkent. Na most testvéreim, felkente bennünket a Szentlélek? Vajon mi is betöltjük-e ezt a szolgálatot, amiről is szó van? És azt mondja tovább, hogy Jézus Krisztus hogyan tette ezt? Széllyel járt jót tévén is, meggyógyítva mindenkit. Teszem-e én ezt? Ki az ördög hatalma volt, mert Isten volt ő vele. Miért van az olaj két helyen? Ugye ezt a kérdést vetettük fel, és nem adtuk meg rá a választ. Nagyon egyszerű. Testvéreim, a Biblia igazságai olyan egyszerűek. A proféták két esős időről beszélnek, vagyis írnak. A korai és a késői esőről. Így olvasom Joel próféta könyvében a 2. rész 23. versben, ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai
és késői esőt hullatnak néktek az első hónapban. Kedves testvéreim, miért volt két helyen az olaj? Miről beszél Jézus Krisztus? Először beszélgessünk arról, hogy mi a fizikai esőnek a feladata, és mi volt a fizikai késői esőnek a feladata. Mi volt a fizikai korai esőnek a feladata? Az ez ősszel hullott, szeptember-októberben, én most voltam Feketetón, és ott láttam, ilyen vastag repedések vannak, mert nem esett az eső. Azt a földet nem lehet felszántani, csak akkor, miután megázik a föld. A korai esőnek az volt a feladata, mert szárazság volt nyáron, és megáztassa a földet, hogy megművelhető legyen. És a korai lelki esőnek a feladata az, hogy a bűntől megszáradt emberi szív, hogy éljek ezzel a jelképpel, megázzon, hogy az igazság ekéje fel tudja szántani, hogy alkalmassá váljon az emberi szív a Isten igéjének, a magnak a bevetésére, hogy az kikeljen. És kedves testvéreim, mit mond el Jézus Krisztus ebben a példázatban? Mind a 10 szűz melyik esőben részesült? Csak a korai esőben. Az 5 szűz, balga szűz, csak a korai esőben. Félő, hogy nagyon sok keresztény ember ma a korai esővel megelégszik. Mert Jézus azt mondja, hogy a balgák nem vittek az edényeikben olajat. Az okosak az edényeikbe vittek olajat. Most akkor a 10 szűz közül hány részesült a késői esőben? 5. És hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor még egy hatalmas igazságra döbbenünk rá. Ez az egész esemény a késő eső kiárasztása előtt, vagy után zajlik? Után zajlik. Nem említettem még, mi volt a késői esőnek a szerepe? Késő esőnek a szerepe az volt, hogy tavasszal, március-áprilisban hullott, hogy a buza, amely kikelt ősszel és egész télen növekedett, jól megáztassa a földet, szárba szökött már a buza, és a magot kifejlessze, a jellemet átformálja. Ez volt a késői esőnek a feladata. Hozzunk még Jeremiástól is egy ígét, az 5. rész 24. verséből. Még szívünkben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, mi szívükben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak heteit megőrzi számukra. Mit jelent ez, hogy az aratásnak heteit megőrzi számukra? Nincs most időnk arra, hogy részletesen foglalkozzunk vele, de azt mondja, hogy az aratásnak heteit megőrzi számunkra. Kedves testvéreim, Isten úgy fejezte ki szeretetét gyermekei iránt, a zsidó nép iránt az Ószövetségben, hogy az aratás heteiben, amely 7 hétig tartott, ismétlem, 7 hétig tartott, eső nem esett. Van egy ilyen kimutatás, hogyha ez alatt, az aratás ideje alatt esett az eső, akkor azt Isten csapásának tartotta a zsidó nép. Ez Krónikánál valahol találunk erről beszámolót. De mivel nem a korai és késő esőről beszélek, csak ide tartozik, mert a két helyen való olaj szeretném bemutatni. Próbáljuk összegezni és végére vezetni lassan a mai elmékedésünket. Mind a 10 szűz kiment várni a vőlegét. Azt jelenti, hogy várta Krisztust. Miben volt a láthatatlan különbség? Nem a látható különbség. Mert a látható az az, hogy mindegyik kiment várni a vőlegét. És mi is mondjuk, hogy várjuk Jézust. De mi a láthatatlan különbség? Tudták-e az okos szüzek azt, hogy a balga szüzeknek
az edényük üres. Nem tudták. Tudták-e a balga szüzek, hogy az edényük üres? És kedves testvéreim, itt a tragédia. Nagyon sok hívő ember megelégszik a korai esővel, és azt gondolja, hogy az elég. És a balga szüzek nem részesültek a késői esőbe. Itt már állításként hozom, lehet, hogy kérdést kellett volna feltenni, hogy mind a 10 szűz elaludt? Igen, mind a 10 szűz elaludt. És most nézzük meg, hogy hogyan írja le Máté evangélium a 25.5. Késvén pedig a vőlegény minnyáján elszunnyadának és elaluvának. Nem csak elszunnyadtak, el is aludtak. Hányan? Mind a 10. Miért? Jézus elmondja. Azért, mert késett a vőlegény. Milyen üzenete van ennek számunkra, drága testvéreim? Én elmondom nektek saját tapasztalatomat. Én 1957 tavaszán itt voltunk egy szombat délután Horgoson. Prédikátor testvér szombat délután beszélt, hogy fel kell készülnünk Jézus eljövetelére, és azt kérdezte, szeretné-e valaki a szívét átadni Jézus Krisztusnak is követni őt? Én felálltam. Amikor felkészültem a keresztségre, engedélyt kellett kérnem édesanyámtól, édesapámtól, mert kiskorú voltam. És azt mondtam édesanyámnak, hogy én szeretnék megkeresztelkedni. Azt mondta, hogy majd, ha 30 éves leszel. Mert Jézus is 30 éves korában keresztelkedett meg. És én azt mondtam neki, garantálja-e édesanyám azt, hogy én megérem a 30 évet. Azt mondta, ezt nem merem garantálni, menj és keresztelkedj meg. Nagyon nyíltan beszélek mindig, és most is. Amikor én megkeresztelkedtem 57. szeptember 23-án, ez évben lesz 60 éve, soha sem mertem gondolni azt, hogy 60 évvel később is még élek. Én tapasztalatomból szemlélve más hívő emberek életét, ti hogy gondoltátok, hogy megértek-e ennyi évet, miután megkeresztelkedtetek? Általában nem. Mi úgy gondoltuk, hogy a közeljövőben 5-10, maximum 15 év, múlva Jézus eljön. És figyeljétek meg, kedves testvéreim, miért állt be a laodíciai állapot gyülekezetünkben is? Egy szó, miért aludt el mind a 10 szűz? Mert késett a vőlegény. Ha ezt figyelemmel kísérjük azt, amit Péter apostol az ő második levelében így fogalmaz meg, és így mond el, azért keresem ki, hogy szeretném szó szerint olvasni, a második levél harmadik rész 9. versében, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, csak ezt olvasom. Akkor most késik az Úr, vagy nem késik? Hosszantúr életünk nem akarja, hogy némelyek elveszenek. Azt mondja, hogy na most akkor késik, vagy nem késik? Akkor miért mondja Jézus Krisztus, hogy azért alszik el a 10 szűz, mert késik a vőlegény? Azért, mert a mi számításunk szerint késik. Én is azt gondoltam fiatalkoromban, hogy nem érem meg a 30 évet, most meg 76 vagyok. És ez a veszély fenyeget mindannyiunkat, akik várjuk Jézust, hogy nem jött el arra az időre, amelyre mi vártuk. És ennek következtében beáll az a szunnyadás, és utána az alvás. Van egy másik nagy dolog. Ki ébresztette fel az alvó szüzeket? Hányan aludtak el a 10 közül? Akkor a 10 szűz közül valamelyik felébredt és felébresztette a többit? Nem. Mert figyeljük meg, hogy mondta el Jézus tovább Máté 25, 6 és 7. versébe. Éjfélkor pedig kiáltásra, nímhol a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. Figyeljük meg 2-3 dolgot. Éjfélkor kiáltásra jön. A bűn legmélyebb sötétségében valakik kiáltanak.
de kik azok, akik felébresztik a Krisztust váró embereket? Angyalok. Isten angyalokat küld el, és felébreszti a Krisztust várókat, és elmondja, ime, itt van, jöjjetek elébe. És most figyeljük meg, hogy mi történik. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, mind a tíz felébredt, és mivel voltak elfoglalva? A lámpások elkészítésével. Miért? Nem a jellemváltozással, mert a lámpás mit jelképez? Hogy lehet a szentírást készíteni? Kezd kifogyni az olaj lámpásból, és utána kell önteni. De ki tudta utána önteni az olajat? Akik el voltak pecsételve az örök életre. Akik részesültek már korábban a késői esőben. Mit mondtak a szüzek? Olvassuk a 8. és a 9. versek. A bolondok pedig mondának az összeseknek, adjatok a ti olajotokból, mert a mi lámpásunk kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk is néktek, menjetek inkább az árusokhoz is, vegyetek magatoknak. Máté 25:8-9. Kedves testvéreim, először is, szent lelket lehet pénzen vásárolni? Miért nem adhattak az elpecsételt szüzek azoknak, akik nem voltak elpecsételve az örök életre? Mert ezt nem lehet adni, nem lehet eladni, nem lehet ingyen sem adni. A jellemet nem lehet átadni egy másik embernek. És a okos szüzek azt mondják, hogy menjetek is vásárolni, de ne felejtsétek el. Mikor van ez az egész esemény? Éjfélkor. Kedves testvéreim, van-e Jézus Krisztus eljövetelekor közben járó? Nincs. Akkor lehet-e olajat vásárolni? Van-e kegyelem idő a megtérésre? Nincs. És a készekről azt olvastuk, a 10-11. versben, hogy bementek. Mikor pedig venni járnak, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ővel a menyezőre, és bezáradott az ajtó. Kedves testvéreim, a 10 szűzből hányan mentek be a menyegzőre, amikor Jézus megérkezett? Kik, akik el voltak pecsételve az örök életre, akiknek megvolt a tartalék olajuk, akikben kiábrázolódott a Krisztus, ahogy az eheti tanulmányunkban is tanultuk, bizonyára jól megbeszéltétek szó. És mi történt, amikor bementek a készek? Bezáratott az ajtó, és olvasom tovább 12. verstől. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvé mondva, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Mit jelent ez a kijelentése Jézus ajkáról elhangozva? Van egy másik kijelentése Jézus Krisztusnak, majdnem szó szerint ugyanaz, Máté evangéliumának a 7. részében, 23. vers. Akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Ugyanaz a szó, ugyanaz a mondat. Itt azt mondja, nem ismerlek titeket. A hegyi beszédet Jézus Krisztus majdnem ezzel zárja le. Sohasem ismertelek titeket. Mit jelent ez? Valóban van olyan ember a Földön, akiről Jézus nem tud? Akkor mit jelent Jézusnak ez a kettős kijelentése? Sohasem ismertelek titeket. Elmondom, testvéreim. Jézus néz rájuk. Látja őket? Hát beszélget velük. Néz rájuk, és azt mondja, nem ismerlek titeket. Ez azt jelenti, a bibliai szóhasználatban az ismeret szó, hogy én sohasem ismertem az én jellemem visszatükröződését bennetek. Ti vallásos emberek voltatok, ti hívő embereknek tartottátok magatokat, ti kijöttetek várni engemet, de egyet elmulasztottatok, jellemépítését Krisztus képmására. Kedves testvéreim, mire tanít bennünket ez? Tovább olvasom, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amely az embernek fia eljön.
Nem kell messze menni, néhány héttel ezelőtt tudjátok, hogy egy fiatal Mohajon nekihajtott autóval a fának is szörnyet halt. Nem kell szörnyű halál. Hol halnak meg legtöbben? Az ágyban. És mégis odafekszünk. Ma este lefekszünk, biztosak vagyunk, hogy reggel fel fogunk kelni. Megismerje a jellemünkben Jézus Krisztus a jellemének visszatükröződését, amikor eljön. Ez a nagy kérdés. Én úgy érzem, drága testvéreim, hogy sehol ilyen egyszerűen, ilyen világosan Jézus Krisztus nem mondta el, mint az utolsó példázatok között a tízszűzről szóló példázatban. Szívből kívánom, segítsen a Jóisten! Mindannyiunkat ne elégedjünk meg a külső vallásos formálsággal, mert annak semmi értéke nincs. Segítsen bennünket, hogy a jellemünk az ő jelleméhez változzon, hogy készek legyünk és bemehessünk a kapukon a városba. Amen.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa

haditták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk, és feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat! Örülök, hogy ma is velünk tartanak itt, a Láthatárban. Sokunk életében van egy hely, amelyre otthonként gondolunk. Egy utca, egy falu, egy közösség, ahol ismerősök az arcok, ahol történetek és emlékek kötnek bennünket egymáshoz. Mégis azt látjuk, hogy számos település egyre inkább kiürül, a fiatalok pedig gyakran máshol keresik boldogságukat. Így felmerül a kérdés, vajon lehet-e ma is vonzó és élhető jövőt építeni vidéken? Mitől marad életben egy közösség, és mi adhat reményt azoknak, akik a szülőföldjükön szeretnének tervezni? Mai beszélgetésünkben a fiatalokról, a közösségekről, a vidék lehetőségeiről és a jövőépítésről gondolkodunk együtt, vendégemmel, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban, Szabolcs Orba Zsuzsanna Emese megyei tanácsost. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy együtt beszélgethetünk ebben a témában.
1: Üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket, és üdvözlöm a hallgatókat is egyaránt.
0: Amikor valaki a megyei tanácsos titulust hallja, akkor a hivatalokra gondol könnyen, és a nagy döntésekre, ami városokat illet, vidéket illeti. Téged viszont a közösségépítés is jellemez, és így a beszélgetés elején arra gondoltam, hogy ismerjük meg egy picit az életutadat, a pályafutásodat, és mesélj nekünk arról, hogy miért ebbe az irányba indultál el az életben, a hivatásban, miért a megyei tanácsságot választottad, és hogy jutottál el idáig?
1: Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és ahogy az előzetes beszélgetésben jeleztem, hogy ez mindig egy ilyen nagyon nehéz indító kérdés, amikor saját magamat kell bemutatnom és jellemeznem, hiszen számos kalapot viselek a hétköznapokban, de elsősorban édesanya vagyok, és egy 3 éves csodálatos kislánynak vagyok az anyukája, és emellett jönnek a többi fontos szerepek és titulusok, amelyeket a hétköznapokban magunkra akasztunk. Ahogy elmondtad, a megyei tanácsban első mandátumomat töltöm, az idei év a második éve ennek a mandátumnak. Emellett számos más feladatköröm és szerepem is van. Számomra alapvetőleg a közösségszervezés az alapfontosságú dolog, és azt gondolom, hogy minden olyan tevékenység, amelyet végzünk, csak akkor legitim és akkor célszerű, amennyiben az a közösséget szolgálja. Legyen szó bármilyen titulusról vagy pozícióról, ez nem önmagunkért értem, vagy bárki másért szól, hanem ez egy eszköz arra, hogy a közösségért tudjunk tenni, és olyan ügyekkel foglalkozzunk, amelyek hasznosak tudnak lenni a közösségeink számára, az itthon maradásért, a fiataljaink számára. És hogy egy picit magamról, az életemről, az önéletrajzomról is meséljek, bár nem fogom nagyon messziről indítani. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Széken születtem és Széken nőttem fel. Nagyon erős helyi identitással ruházott ez fel, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam a helyi közösségtől, és folyamatosan tanulok a helyi közösségtől, és az egyik célom az, hogy nem csak Székért, de hogy az összes magyar megyei közösségért tudjak hasznosan tenni. 9. koromban a középiskolát azt Kolozsváron kezdtem, a Bátor István Elméleti Liceumban, majd ezt követően maradtam a városban, és az egyetemi tanulmányaimat is itt végeztem, alapképzésen a bölcsészkar magyar-angol szakon, majd a következőkben a mesterképzésen, az már az Európa tanulmányokon végeztem. Emellett kiemelném azt, hogy tanulmányai mellett mindig nagyon aktív voltam a közösségi szempontból. Vagy tábort szerveztem, vagy cserkészfoglalkozást, vagy kirándulásokat szerveztem, ifjúsági szervezetet vezettem. Ez mindig meghatározó volt az életemben, hogy a tanulmányok mellett valahogy mindig kapcsolódtam a közösség szervezésbe. Az egyetemi éveim alatt kapcsolódtam be a Kolozs megyei ifjúsági fórum tevékenységébe, kezdetben önkéntes másként a rendezvényszervezésbe csatlakoztam be, majd később ennek a szervezetnek, a megyei ifjúsági szervezetnek voltam 4 évet az elnöke, ami nagyon meghatározó volt a számomra. Majd ezzel párhuzamosan elkezdett kialakulni a szakmai vonalam, amely egy nagyon erősen Európai Uniós finanszírozás projektmenedzsment irányba kezdett elmozdulni. Dolgoztam különböző nagyobb típusú Európai Uniós projektekben, de egyesületekkel, civil szférával dolgoztam a legtöbbet az elmúlt időszakban, és ami meghatározó volt ugyancsak a projektmenedzsmentben, a pályázati világban, az a vidékfejlesztés, és azok a finanszírozások, amelyek konkrétan a vidék fejlesztésére, a vidék fellendítésére és megerősítésére szólnak. Erről szól gyakorlatilag az elmúlt 3-4 évben a munkám, és hogy miért választottam azt, hogy Kolozs megyei tanácsos szerepben is dolgozzak. Én azt gondolom, hogy valahol a közösségszervezés és a közösségért való tenni akarás találkozik a döntéshozatallal és az értek képviselettel. Mert közösséget szervezni nagyon fontos helyben, közösségekben, civil szervezeti vonalon, együttműködve a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal, és valahol távlatokban ez mindig találkozik a döntéshozatallal, az érdekképviselettel és a politikummal, és én azt gondolom, hogy ez a szerep számomra azt szolgálja, hogy tudjak ügyeket vinni, és olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek hatást tudnak gyakorolni a közösségek életében vidéken és városon egyaránt, de én vallom magam egy vidéki lányként, és mindig a vidéket próbálom egy kicsit reflektorfényben helyezni, és azokkal az ügyekkel foglalkozni, amik főképp a vidéket érintik.
0: Fiatal diákként elképzelted, hogy a te életed ide fog jutni egy szép nap, vagy ki volt tervezve, volt gondolva, vagy csak egyszerűen a lehetőségek után mentél, és fejlődtél, növekedtél, és úgy gondoltad, hogy amikor nyílt a kap, akkor úgy gondoltad, hogy tenni tudsz a vidékért és a magyar közösségekért többet, és így lettél megyei tanácsos.
1: Soha nem terveztem egyébként, hogy majd, ha nagy leszek, akkor politikával fogok foglalkozni, vagy megyei tanácsos leszek. Ez a civil szervezeti munkából adódott, és abból, hogy nagyon mély beágyazottságom volt a megyében. Nagyon sokat jártam ki a megyei településekre, fiatalokkal találkoztam. Számos olyan kezdeményezésünk volt, ahol fiatalokat vontunk be közösségi programokba, táborokba, és valahogy a következő lépés az, hogy amennyiben részemről is hajlandóság van, akkor erre a szerepre jelentkezzek. Már egyébként 2020-ban volt egy próbálkozásom, akkor voltam először megyei tanácsos jelölt, ekkor a vonal alatt maradtam, 6. voltam a listán, és csak 5 megyei tanácsos jutott be a tanácsba. Majd 2024-ben, amikor újra választások voltak, akkor jutottam be a megyei tanácsba, itt már 5. helyen voltam a listán, és könnyebben jutottam be.
0: Milyen projektekkel foglalkoztál a pályafutásod idején? Ugyebár ma beszélni fogunk a lehetőségekről, ami a fiatalokat érinti, itt Romániában, Erdélyben, vidéken, annak érdekében is, hogy szemeket nyissunk, kapukat nyissunk nekik, de ugyanakkor érdekelne már az, hogy neked milyen lehetőségeid voltak a múltban, és így megérthessük azt, hogy milyen lehetőségek vannak a jelenben, mert gondolom azóta már nagyon sok minden fejlődött, és sok mindent bele lehet kezdeni egy fiatalnak, hogyha szeretne fejlődni, és szeretne valamit vidéken elérni.
1: Így van, szét fogom választani a válaszomat 2 részre. Az egyik, hogy lehetőségek a fiatalok számára, és akkor a második részében fogok kitérni különböző olyan projektekre vagy kezdeményezésekre, amiket az elmúlt időszakban folytattam, vagy megvalósítottam. Elsőként, amit lehetőségként látok most a fiatalok számára, azok a különböző gyakornoki programok, és azok az áthallgatások, vagy a rövidtávú mobilitások és a nemzetközi tréningek, amelyek az én időmben még viszonylag limitáltak voltak. Én az egyetem elvégzése után egy rövid gyakornoki programon vettem részt Brüsszelben, Winkler Gyula Európa Parlamenti Képviselő kabinetjében. Az volt számomra egy ugródeszka, vagy igazából egy ilyen megerősítés abban, hogy szakmailag milyen irányba szeretnék elmozdulni, valamint megerősített abban, hogy a közösségszervezésnek igenis van jövője, és ebben a szakmában lehet nagyon sok mindent tenni. És azt gondolom, hogy ahhoz képest, amikor én 2016-ban voltam gyakornok, ahhoz képest nagyon-nagyon sok lehetőség van most a fiatalok számára. Olyan kontextusban vagyunk most az Európai Unióban, ahol nagyon jó helyzetben vannak a fiatalok a mobilitást illetően. Rengeteg olyan program van, ahova elmehetnek akár egy rövidebb időszakra, vagy egy hosszabb időszakra. Beszéljünk csak a Discover EU programról, amely 18-19 éves fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy megismerjék Európát. Ez egy olyan kedvezményes csomag, amellyel pályakezdőként vagy fiatal végzettként te eltölthetsz 2-3 hetet abban, hogy tanulsz, látsz, világot látsz, és interkulturális környezetben szocializálod. De emellett az Erasmus Plus program keretén belül számos olyan lehetőség van a fiatalok számára, amellyel elmehetnek akár egy hétre, 10 napra, pár hónapra külön tevékenységekre, külföldre, és ez nem az egyetemi áthallgatásos program, mert az egy más kategória, de ebben az ifjúsági vonalban különböző témák mentén szerveznek ifjúsági cseréket, tréningeket, vagy önkéntességi lehetőségeket. És azoknak a fiataloknak, akik mondjuk az útjukat keresik, ahogy én is voltam annak idején, mert emlékszem, hogy 12. osztály végén nem tudtam, hogy mit akarok az élettől, sőt, még az egyetem elvégzése után is úgy voltam, hogy néztem jobbra-balra, hogy akkor most mi lesz velem. Azoknak a fiataloknak azt tudtam javasolni, hogy keressék azokat a témákat, azokat az ügyeket, amelyek kapcsán azt érzik, hogy úgy igazán hevesen ver a szívük, és úgy igazán szeretnék ezt csinálni. Nézzenek körül az európai portálokon, milyen lehetőségek vannak ifjúsági cserébe, mobilitásba, képzésekbe, és abban a témában megéri elmenni egy hetes, egy 10 napos, de ha az embernek ideje engedi, akár egy 2-3 hónapos gyakornoki programra, vagy önkéntességre, de miért ne egy éves önkéntességre is el lehet menni, különböző közösségekben dolgozni, és azt az adott témát egy kicsit elmélyíteni, megismerni, és megerősíteni önmagukban azt, hogy milyen irányba szeretnének

0: finanszírozott projekteket is bemutattuk, az önkormányzat, a kolozsvári önkormányzat pályázati kiírását is bemutattuk, de egészen távlatokban is gondolkodtunk, az Erasmus Plus, a Szolidaritás Testület és egyéb finanszírozási rendszert is részletesen bemutattunk, és amennyire engedte az időkeret, mert ugye ez egy 2-3 órás találkozás volt. Próbáltunk egy kis gyors talpalót is adni a fiataloknak, fogózó támpontot arra, hogy aki már onnan önszorgalommal el szeretne kezdeni projektet írni, közösséget szervezni, vagy egyáltalán csak élni ezekkel a lehetőségekkel és elutazni, ő már tudja megtalálni azokat a portálokat, azokat a fogózókat, amivel el tud indulni. Majd ezzel párhuzamosan elkezdődött egy kezdeményezésünk, bekapcsolódtunk az Eurodesk hálózatában, amely egy európai platform, amely a tájékoztatást helyezi elsődleges helyre. Az a célja, hogy különböző Eurodesk programirodák vannak és programpontok, ahol a fiatalok tájékozódni tudnak a különböző lehetőségektől. Romániában egyediként, elsőként a KIFOR lett az első magyar nyelvű Eurodesk pont, ahol magyar nyelven online felületen kommunikálunk azokról a lehetőségekről, amelyek adottak a fiatalok mobilitását segítően. Ezt folytatta a következő elnök is, és most is folyamatosan kommunikálunk arról, hogy milyen lehetőségek vannak az Európai Unióban a fiatalok számára.
1: Nagyon sok mindenben részt vettél, de már az elején, amikor mesélted azt, hogy 12-esként nem nagyon tudtad, hogy milyen irányba hozzál egy döntést. Valahogy én is így éreztem, még egyetem ideje alatt is így éreztem, és azt hiszem hiányzott a bátorság, hogy azokban a lehetőségekben, amik már megvoltak, lépjek bele, és próbáljam ki, és ez számomra egy kihívás volt. Milyen egyéb kihívásokat azonosítasz te a fiatalok részéről? Mi az, amivel küzdenek? Mire van szükségük ahhoz, hogy részt vegyenek ezekben, vagy hasonló lehetőségekben?
0: Azt hiszem, hogy a mai generációs fiatalok számos kihívással néznek szemben, és talán az elmúlt néhány évben olyan világtörténések és globális folyamatok mentek végben, amelyek teljesen megváltoztatják ennek a generációnak a nézőpontját, a világlátását, és bár nekünk sem volt egyszerű annak idején a 12. osztály végén az érettség után eldönteni, hogy merre van az arra, és hogy milyen pályát válasszon az ember, azt gondolom, hogy ez egyre nagyobb kihívás a fiatalok számára, mert ha csak a mesterséges intelligenciára gondolunk, és arra, hogy a fejlődő világ hogyan befolyásolja a hagyományos értelemben vett munkahelyeket, már akkor számos kérdés felvetődik abban, hogy merre van az irány, és milyen karriert válasszanak a fiatalok. Azt gondolom, az egyik ilyen problematika vagy kihívás, amelyel szembenéznek a fiatalok, az a pályaválasztás és a pályaorientáció, és az, hogy tájékozódjanak a világban arról, hogy milyen lehetőségeik vannak. Mert most gyakorlatilag azt látjuk, hogy nem azzal van a probléma, hogy nem jut el az információ a fiatalokhoz, hanem az információ szűrése és annak a szelektálása az ami kihívást okoz, mert hogy ilyen borzasztó nagy információ dömpi. Élünk, amikor a 30 másodperces videóból ezret elfogyasztanak egy nap, akkor nagyon nehéz számukra ebben az információ dömpingben eldönteni azt, hogy egyrészt mi a valós információ, és mik azok az irányvonalak, amelyeket a saját életükbe kell kijelöljenek. Én azt látom, hogy egyrészt a pályaválasztás és a pályaorientáció. Ha egy picit a korosztályi csoportban odébb lépünk, akkor az egyetem elvégzése után én azt látom, hogy egy jelentős problémát és kihívást okoz a fiatalok számára a munkaerőpiacon való elhelyezkedés. Számos fiatallal beszélgetek, és mindig azt jelzik, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni a szakmában, hiszen minden szakmában azt kérik, hogy legyen tapasztalata a fiatalnak. De hogyha egy fiatal elvégezte az egyetemet, megszerezte a diplomát, és nagyon örül annak, boldog annak, hogy végre sikerült elvégezni az egyetemet, nem tud ugyanabban az időben felmutatni egy 2-3 éves szakmai tapasztalatot, vagy egy előző munkahelyet, amivel megalapozni tudja a szakmai tapasztalatát.

0: Ezért ezekben a helyzetekben beszélgetésekkor a fiatalokkal mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy az egyetem mellett hogyan tudja a fiatal olyan gyakornok programokkal, olyan mobilitásokkal, olyan programokkal kiegészíteni a tanulmányait, amelyek különböző kompetenciákkal segítik őt elő. Bár ezt teljesen értem és megalapozott, hogy nagyon nehéz egyetem mellett dolgozni, bár sokan választják ezt Kolozsváron, hogy az egyetem mellett munkát is végeznek, ez valószínű, hogy sok esetben mehet a tanulás vagy a tanulmányok rovására, de az én javaslatom minden esetben az szokott lenni, hogy próbáljunk olyan programokat keresni, olyan közösségeket, olyan szervezeteket, ifjúsági tevékenységeket, amelyek elférnek, megférnek a közösségi munka, elfér az egyetemi oktatás mellett, és így tudnak olyan transzverzális kompetenciákat szerezni, amelyek a későbbiekben meghatározóak lesznek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés véget. Számomra ilyen volt az ifjúsági szervezetekben betöltött feladat, munka, szerep, a sok-sok rendezvényszervezés, a közösségszervezés, a fesztiválszervezés egyébként ugyanebben a kategóriába tartozott, mert ezeket mind be lehet írni, fel lehet tüntetni az önéletrajzban a fiatalok számára. Számomra is ez egy előny volt akkor, amikor az első élesben történő munkahelyemre jelentkeztem, és interjún elmondtam, hogy bár szakmai tapasztalatom nincsen egyébként, de ifjúsági szervezetben szocializálódtam, rengeteg rendezvény, projekt megvalósításában vettem részt, és kisebb-nagyobb pályázatokat is menedzseltem ebben az időszakban. Ez előnyt jelentett a szakmai elhelyezkedésem a során. És ha egy picit az életkorban haladunk előre, már azt látom, hogy a fiatal felnőtt generáció számára egy másik kihívás, amit egyébként visszaigazolt egy ifjúságkutatásunk, amelyet a tavalyi évben valósítottunk meg, a Magyar Ifjúsági Értekezleten belül egy projektnek a koordinálását vállaltam el, ahol azon túl, hogy kisebbségi fiatal vezetőkkel foglalkozunk, és az ők igényeik alapján egy e-learning kurzusanyagot állítottunk össze, és fizikai jelenléttel történő képzéseket is szerveztünk. Ezt az egész folyamatot egy ifjúságkutatással kezdtük, mert hogy fontos volt számunkra az, hogy még mielőtt mi találnánk ki azt, hogy mire van szükségük a fiataloknak, vagy mi mondanánk meg azt, hogy mik azok a problémák, amelyekkel a fiatalok küzdködnek, bár mi is saját magunk fiatalok vagyunk, és nagyjából érezzük, látjuk ezt a realitást, de fontos az, hogy ezek az információk validálva legyenek, vissza legyenek csatolva, és a fiatalok részéről érkezzenek. A tavalyi évben a Magyar Ifjúsági Értekezlettel ezért egy ifjúságkutatást végeztünk. Erdélyben számos fiatalt kérdeztünk meg különböző témakörökről, itt több mint 1400 válaszadónk volt, és ebben a kutatásban is az igazolódott vissza, hogy azok a fiatalok, akik már elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, számos új kihívással néznek szemben. Itt felmerül a családalapítás kérdésköre, az itthonmaradás, a stabilitás, valamint a lakhatás egy nagyon élesen kirajzolódó probléma, főképpen a nagyvárosi környezetben, mert azt látjuk, hogy Kolozsvár és az egyéb nagyvárosok Erdélyben egyre kevésbé tudják befogadni a fiatal családokat, egyre elérhetetlenebb a fiatalok számára az saját lakásvásárlás, és akkor nem beszélünk egy ház vásárlásáról, ami lassan a Kolozsvár és vonzás körzetében már viszonylag elérhetetlen a fiatalok számára. És egyébként ez a lakhatási kérdés, amelyet az erdélyi fiatalok visszaigazoltak, mint egy legitim probléma és kihívás az ők életük számára, számos más európai országban is felmerül kérdésként és problémaként, ezért is kezdett el foglalkozni vele az Európai Unió is, mint közpolitikai szinten, de azt gondolom, hogy a következő időszakban ezzel még részletesebben, még mélyrehatóbban is foglalkoznunk kell, annak érdekében, hogy megoldásokkal jöjjünk a fiatalok számára.
1: Ezek valós gondok, és azt hiszem, hogy sokan tudunk azonosulni velük, és jól kijöttek a felmérésnek az eredményei. Főleg itt Kolozsváron, tehát itt sokan tömörülünk, sokunknak szüksége van állásra és lakhatásra, ahogy mondtad. Mindezekre léteznek már megoldások, vagy vannak már olyan programok, projektek, amelyek próbálják elősegíteni a fiatalokat, hogy ne menjenek el külföldre, vagy próbáljanak valamit vidéken kialakítani, esetleg ott állás lehetőségeket alkotni mások, önmaguknak is, de másoknak.
0: Számos lehetőség van, és mivel a demográfiai mutatók azt jelzik, vagy az elmúlt időszakban azt jelezték, hogy míg a városi populáció az növekvő, addig a vidéki kistérségek, a mikrorégiók sok esetben depopulálódnak, elvándorolnak a fiatalok nagy részt a városok irányában, vagy külföldre. Ennek ugye számos gazdasági oka van. Érthető az, hogy az a fiatal, aki elvégzett egy egyetemet, ő szeretne egy jól fizető munkahelyet találni, és egy anyagi stabilitást kialakítani maga számára. Ezt a közpolitikai szinten is látják a szakemberek, látják az intézmények, és ennek érdekében vannak már olyan programok, amelyek éppen azt segítik, hogy a vidék az fejlődjön, és versenyképes legyen, tudjon lépést tartani a városi agglomerációk fejlődésével, vagy legalább közelítsük a városok szintjéhez. Ezért fontos kiemelni, sok-sok program volt az elmúlt időszakban. Egyrészt vannak olyan programok, amelyek a külföldön élőket szeretnék hazahozni, függetlenül attól, hogy városra vagy vidékre. Volt itt az elmúlt időszakban a Diaspora nevű startup program, de éppen most a hetekben került nyilvánosságra az a program, amelyet az RMDS javaslatára fogadtak el, és lesz egy olyan finanszírozási lehetőség, amely 200 ezer lejjel fogja finanszírozni azokat a fiatalokat, akik külföldről jönnek haza, és itthon fognak vállalkozást indítani, és beindítják a saját vállalkozásukat saját maguk számára, teremtenek egy megélhetést, és a környezetük számára. És ez egy jövőbeli program, amire sor fog kerülni. De mellett a LEADER program keretén belül, amely a mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó program, amelyet a helyi akciócsoportok, ezt a román szövegkörnyezetben a Gruppur de Akcióné Lokál Gálok megnevezés alatt lehet jobban ismerik a nézők és a hallgatók. Ezeknek a programoknak az egyik stratégiai alapköve az a vidék megerősítése, és a vidéken olyan szolgáltatás, olyan termékek létrehozása, amelyek az ott helyben maradást és a helyben boldogulást segítik elő. Ezért is most jelenleg éppen az implementálási időszaknak a közepén tartunk, ami azt jelenti, hogy már nagyon sok program kifutott, vagy éppen kifutás alatt van. Ezekben a vidéki kistérségekben, amelyek alapvetőleg egy 5 és 10-12 település közötti térséget ölelnek magukban, egy jól meghatározott stratégiai fejlesztési terv alapján az Európai Unió finanszíroz ott egy 7 éves programidőszakot, amelyben különböző intézkedések, beavatkozások történnek a vidék életében. És amit fontos kiemelni ennek a programnak a kapcsán, az, hogy az első és legfontosabb alappillére a LEADER megközelítésnek az, hogy a kezdeményezések alulról építkezzenek. Azaz azok történjenek meg, vagy azok a projektek kerüljenek megvalósításra, amelyek a közösségben megfogalmazódnak igényként. Ezért is már a stratégiai írási folyamat során a helyi közösségek meg vannak kérdezve, rendszeres konzultációkat szerveznek annak érdekében, hogy a helyi igényeket begyűjtve egy olyan stratégiai dokumentum alakuljon ki, amelyre majd a pályázati kiírások fognak alapulni. Most azt is látjuk az elméleti vonalon túl, hogy nekünk a mi szocializációnkban annyira nincsen beépülve ez, hogy minket megkérdeznek, én elmondom a véleményem, és azt valóban meg is hallgatják. Nyugati országokban ezek kicsit jobban működnek, és és az aktív állampolgárság, a bekapcsolódás, a véleménynyilvánítás sokkal, sokkal erősebben jelen van, de azt gondolom, hogy nekünk is nagyon sokat kell ezen a téren dolgoznunk, hogy elmondjuk azt, hogy ezek a konzultációk azért vannak, hogy az emberek elmondják azt, hogy milyen nehézségekkel, milyen kihívásokkal küzdenek. És ezeket az igényeket összegyűjtve, egy közös stratégiába integrálva, hosszú távon próbáljuk kezelni, és egyrészt az intézményes hálózatban azt kell nekünk, vagy szakmailag intézményes vonalon megérteni, hogy ezek a konzultációk hosszú időszakot ölelnek fel, és akkor, amikor egy helyi közösségben kimegyünk, és egy igényt, vagy egy konzultáció során összesítjük az igényeket, azok ilyen távlatokban vannak. Szóval nem ilyen egyik napról a másikra megoldható, és nincs senkinek varázspálcája arra, hogy megoldja minden közösségnek minden problémáját egyik napról a másikra. Ez egy folyamat, és akkor, hogyha egy ilyen folyamat elindul, egy közösség megkérdezése, bevonása, egy közös gondolkodás azokról a helyi ügyekről, amelyeknek megoldást kell találni, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon minden ügynek, vagy minden problémának, minden kihívásnak meg kell találni azt a programpontot, azt a kihívást, azt a felelőst, aki egyáltalán foglalkozik ezekkel a dolgokkal, mert ezek nem oldódnak meg egyik napról a másikra, akkor, hogyha csak ilyen papírforma éppen kipipálósan letudjuk a konzultációkat, mert éppen kéri az Európai Unió, hogy konzultáljunk a helyi közösségekkel, és éppen csak a minimumot tudjuk teljesíteni, akkor sem tudunk célszerűek lenni és hosszú távon megoldásokat hozni ebben az irányban. És visszatérve azokra a lehetőségekre, amelyek vannak a vidéki közösségek számára. Ebben a LEADER megközelítésben, ebben a programban, amelyet a helyi akciócsoportok valósítanak meg, nagyon egy másik fontos elem az együtt dolgozás, a közös munka, az együttműködés a különböző szektorok, a különböző entitások között, és nagyon nagy hangsúly van a civil szervezetek, a helyi vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésére, a partnerségre. Ez alapvetőleg maga a LEADER-nek a megvalósítása, az implementálás egy partnerségen alapul, akik megvalósítják ezeket a projekteket. És néhány prioritást kiemelnék, hogy mik voltak és mik azok a prioritások, amik most ebben a programozási időszakban jelen vannak. Az elsődleges, amely a hallgatókat vagy nézőket érdekelheti, és sokak számára érdekes lehet ez a vállalkozás indítás, a vállalkozásokat, vállalkozás fejlesztési program. Itt két fontos kritérium és szempont volt ebben a programozási időszakban. Révén a különböző statisztikák elemzésében azt látta az Európai Unió és egyébként a helyi akciócsoportok is, hogyha megvizsgáljuk a helyi vállalati szférát, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a nők hátrányos helyzetben vannak ebben a szektorban, és nem csak ebben a szektorban, mert a közéletben, a közösségszervezésben és számos más olyan szektorban akár alulreprezentáltak, amelyben azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a nők szerepére. Itt ebben a programban külön olyan pályázati kiírás van, amely a női vállalkozókat támogatta, és egy kritérium volt az, hogy a pályázó nő legyen. Ebben a kategóriában nem számított az, hogy milyen korosztály, viszont a nőkre került a prioritás. Egy másik kategória, amelyet ugyanígy prioritásként lehet megnevezni, az a fiatal generáció, és a fiatalok vállalkozói szellemének az elősegítése. Itt külön kiemelve a 18 és 30 év közötti fiatalokat, akik ebben a pályázati ciklusban előnyt élvezhettek, és a vállalkozási indításban tudtak külön pályázni a nőkkel és a fiatalokkal együtt. Nem mellett prioritást kaptak ugye az önkormányzatok a nagy infrastrukturális fejlesztések, amelyek ugye szükségesek a vidéki térségben ahhoz, hogy minőségi oktatás legyen, minőségi közösségi élet, legyenek felszereltek a közösségi parkok, a különböző oktatási intézmények, de akár a kultúrotthon és a játszótér, a park, mindenhol korszerű felszerelés várja a vidéken élőket. Néhány más jellegű kiírás, ami még aktuális volt ebben, ebben az időszakban, az örökségvédelem, ami hangsúlyosan megjelent itt ezekben a finanszírozási rendszerekben. Bár azt kell tudni erről, hogy itt kisebb típusú finanszírozásról beszélünk. A teljes Románia költségvetésének az 5%-át fedi le a LEADER program, szóval egy viszonylag alacsony költségvetésről beszélünk, viszont olyan örökséget érintő projektek valósulhatnak meg, amelyek nem a nagy felújításokat célozzák, hanem az örökség megőrzését, annak továbbadását és különböző kreatív módon való feldolgozását célozzák. Egy új koncepció, ami megjelent ebben a programozási időszakban, az okos közösségek, az okos faluk koncepciója, amivel nagyon sokan még így nem igazán tudják, hogyan kell megközelíteni, mert amikor elmondjuk azt, hogy okos falu program, akkor mindenki arra gondol, hogy masszívan kell digitalizálni. Okos padra van szükség, okos kamerára, okos táblára, és minden olyan eszközre, ami minket körülvesz, az digitális és okos kell legyen. Na, ebben a megközelítésben egy picit más irányt vesz ennek az értelmezése, hiszen a közösségi intelligenciára és arra, hogy mi az az érték, ami egy közösségben található, és a közösség hogyan tudja ezt okosan felhasználni az ő saját fejlődése érdekében. Most ez egy nagyon elvont és távoli elméleti szint lehet, de hogy kicsit közelítsem a realitáshoz, arról szólna az okos falu megközelítés, hogy a közösség együtt dolgozik az önkormányzattal, az oktatási intézménnyel, a civil szférával, és megnézik azt, hogy mi az ők erős pontjuk. Uh-huh. Mi az, ami őket különlegesség teszi, mi az, amiben ők nagyon erősek, és amire ők tudnak közösségileg építeni, mik azok a közösségi intelligenciák, amivel tudnak élni a jövőben. És akkor azokra a pontokra kitalálni olyan fejlesztési stratégiát, olyan projekteket, amelyek a helyi közösség megmaradását, erősítését tudják elősegíteni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amellyel a helyi közösségek, Kolozs megyében számos közösség fog ezzel élni, és talán majd egy következő interjúban akkor a jó példákat be is tudom majd mutatni, hogy mik voltak azok a Kolozs megyei példák, amelyekkel lehetett élni, és amelyeket megvalósítottak a Kolozs megyei fiatalok, és nem csak.
1: Amivel 10 percünk maradt még hátra, mivel bátorítanád azokat a fiatalokat, vagy érettebb fiatalokat, családosokat, akik vágynának részt venni ilyen lehetőségekben, de félnek, bátortalanok, vagy nem tudják, hogy mire számítsanak a papírmunkát illetően. Ugyebár ezek nagy projektek, vagy nagynak látják őket, megvalósíthatatlan álomnak azt, hogy akár egy vállalkozást indítsanak el, ami a közösséget szolgálja, de elsősorban a családot, a kisebb közösséget. Ezeknek az embereknek mit tanácsolnál, hogy motiválnád őket, hogy mozdjanak ki a komfortzónából, és próbálják meg, adjanak egy esélyt a lehetőségnek, és induljanak el ezen az úton?
0: Teljesen megértem azokat, akik bátortalanok, vagy bizonytalanok ezügyben. Legyen szó egy fiatalról, aki éppen egy Erasmusra szeretne elmenni, vagy egy fiatal felnőttről, aki éppen vállalkozás indításban gondolkodik, vagy bármilyen más projektben, pályázatban. Teljesen érthető és legitim az, hogy az ember ilyenkor bizonytalan. Én azt tudtam mindig javasolni, hogy nagyon jól kell tájékozódni, és több forrásból kell az információt megerősíteni. Látjuk azt, hogy ezen a piacon nagyon sok probléma is megjelenik abból, hogy sok olyan pályázatíró cég van, aki becsapja az embereket, és nem kommunikálja a valós információkat, és ez elősegíti ezt a bizonytalanságot a fiatalok irányában. Én bárki, aki hozzám fordult, és szívesen segítek akár egy beszélgetéssel, egy tanácsadással, hogy milyen irányba induljon el az adott ötlettel, az adott kérdéssel, mert azt gondolom, hogy akkor tud egy fiatal jól döntést hozni és mérlegelni, hogyha minden információ a kezébe van, és minden információról mérehatóan tudott mérlegelni, és ementén tudja meghozni a döntéseket. És azt gondolom, hogy egy másik fontos dolog még, ami minket és a közösségeinket érinti, az, hogy én arra bátorítom a fiatalokat és a fiatal felnőtteket, hogy azokkal az ügyekkel, kérdésekkel, problémákkal, amikkel szembesüljenek, azokkal próbáljanak meg foglalkozni, és keressenek minket is annak érdekében, hogy közösen foglalkozzunk, és keressünk közösen megoldást azokra az ügyekre és kérdésekre, amelyek felmerülnek. Egy ilyen példa a Kajántói Magyar Óvoda ügye, amelyen megkeresett a helyi közösség, és aki ismer és követte az elmúlt 2 évben a tevékenységemet, az tudja, hogy az elmúlt 2 évben nagyon részletesen és mélyrehatóan foglalkoztam a Kajántói Magyar Közösséggel, különböző közösségi szervezéssel, közösségi programok megvalósításával, éppen azért, hogy egy picit megszervezzük a helyi közösséget, és a helyi közösség igényei mentén olyan intézkedések szülessenek, és olyan döntések szülessenek a helyi tanácsban, amelyek befolyásolják az ők mindennapjaikat. És az egyik ilyen a magyar óvoda igény, igazából ezzel kerestek meg elsődlegesen a helyi közösség tagjai, hogy szükség lenne magyar nyelvű óvodai csoportot indítani Kajánton. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg intézményesen, politikailag, mindenféle szempontból körbejártuk a témát, és kitárgyaltuk ennek az óvodának a létrehozását, ami most már jelenleg 11 jelentkező van az óvodai csoportban, amely szeptembertől el fog indulni. Itt a bukaresti kollégák, a képviselő úr, valamint a szenátor úr is dolgoztak azért, hogy tudjuk elindítani a magyar nyelvű óvodai csoport. De számos más olyan ügy van, és kérdéskör van a megyében, amellyel foglalkoznunk kell, és engem vagy a tanácsos kollégákat lehet keresni, hogy hogyan tudunk megoldásokat találni ezekre az ügyekre, ezekre a kérdésekre, mert ez a feladatunk végül is, hogy a 4 éves mandátum során azzal foglalkozzunk, és azokra az ügyekre adjunk választ, amelyekkel minket a magyar közösség megkeres, és azzal a bizalommal, amelyel minket felruházott a mandátum elején, a végén tudjunk elszámolni, és tudjuk elmondani, hogy mik azok az intézményes eredmények, mik azok a közösségi eredmények, amelyekkel éltünk.
1: Egy utolsó rövid és személyes kérdést teszek fel neked. Mi motivál, hogy ezekben részt vegyél? Az emberek, a közösségek, a sikerek, vagy ezeknek az ötvözése? Mi az, ami energiát ad neked ahhoz, hogy mindezekről ilyen jókedvel beszélj, és kivegyed a részedet ezekből a lehetőségekből?
0: A legnagyobb motiváció számomra az, amikor azt látom, hogy azzal, amit csinálok, független attól, hogy ez egy projekt, egy pályázat, egy közösségi ügy, egy politikai ügy, azzal, amit csinálok és azzal, amit teszek, valami hatást tudok elérni egy közösségben. Azzal, hogy megvalósítunk egy tevékenységet, elindul egy folyamat, és egy hatást tudunk generálni a helyi közösség életében, ami lehet, hogy nekem csak egy pontszerű dolog volt, egy pontszerű intézkedés, amit megvalósítottam, de olyan folyamatokat tud elindítani egy helyi közösség életében, amelyek hosszú távon meghatározóak egy közösség szervezésében.
1: Nagyon örülök, hogy ma részletesen beszámoltál nekünk, és elmondtad azt, hogy van jövő vidéken is, és a Kolozs megyében számos lehetőség van a fiatalok számára, a családok számára. Örülök, hogy említetted azt is, hogy akár egy második beszélgetésben részletezzük az elmúlt projekteket, és elemezgessük ezeket, megnézzük, hogy melyek azok, amelyek újraindulnak, melyekben vehetnek részt újból a fiatalok, hiszen szükség van arra, hogy bátorítsuk őket. Úgy gondolom, hogy már ez a beszélgetés is számukra egy nagy előny lehet, hogyha végighallgatják, és egy segítség, és egy bátorítás, és hálás vagyok, hogy ebben segítettél minket.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtisztelő volt itt lenni ma veletek is, biztos vagyok benne, hogy részemről nyitottság van arra, hogy folytassuk a beszélgetést, és bármilyen meghívásnak igyekszem eleget tenni, legyen az közösségi, vagy akár televíziós szereplés. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mi köszönjük, szeretettel visszavárlak. Köszönöm. Talán a mai beszélgetés egyik fontos tanulsága az, hogy a jövő nem valahol máshol kezdődik, hanem ott, ahol ma élünk. Egy közösség akkor marad élő, ha vannak benne emberek, akik nem csak várják a változást, hanem maguk is részesei annak. Köszönöm vendégünknek, Szabó Csorba Zsuzsana Emesének, hogy velünk volt, önöknek pedig a figyelmet, és hogy végigkövették adásunkat. Szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de addig minden jót és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

0: A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
1: 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

0: Élet és egészség.
1: A mai témánk, ha címet kellene adni, akkor a következőképpen hangzana. A természetgyógyászat a Biblia mérlegén, vagy a Biblia fényében. Először is szeretném megemlíteni azt, hogy keresztény szemszögből vizsgáljuk ezt a dolgot. Lehet, hogy nem mindenki keresztény itt, és akkor az nem ért velünk egyet. Nincs is semmi baj ezért. Tehát mindenkinek szabad akarata és döntési joga van, mert ha valaki nem keresztény, akkor a Biblia nyelvezetét nem úgy érti, vagy nem érti. És azzal nem tudunk érvelni, tehát annak nem tudunk érvelni a Bibliából. Ha pedig valaki keresztény, akkor én hiszem, hogy egy közös nyelvet beszélünk, és e közös nyelv révén megértjük egymást. De lehet, hogy valaki keresztény, és mégsem ért velem egyet. Nincs semmi baj. Majd utána még beszélgethetünk, lehet, hogy akkor sem ért vele egyet, de mindenképpen tudnia kell, hogy a keresztény ember, a keresztény teológusok, a keresztény orvosoknak van egy meglátásuk. Ezt a meglátást szeretném, ezt az irányvonalat átadni önöknek, és ha nem lesz több haszna ennek az estének, de hogy majd később egyéni döntéseinkben, életünkben, majd ennek fényében tudjuk alakítani a mi életünket, vagy döntést hozni, akkor már hasznos volt. Nem lesz könnyű dolgunk a következő okok miatt. Egy 40-50 perc, ami rendelkezésünkre áll, egy ilyen óriási témát megbeszélni, mint maga a természetgyógyászat, ezt nem lehet. De én mindenképpen szeretném, hogyha a leglényegesebb pontokra úgy rávilágítanánk, úgy egy villanó fényben megkeresnénk ahhoz, hogy majd a továbbiakban saját magunk erről tudjunk gondolkodni és döntést hozni. Nem lesz könnyű dolgunk azért sem, mert ez a téma, hogy természetgyógyászat egy szomorú téma. Tehát én úgy is mondanám, hogy sötét dolgokról kell beszélni, mert nem könnyű dolog kimondani azt, hogy ez vagy az nem helyes, vagy tévelygés, talán még akkor sem, ha ezt keresztényi alázattal tesszük, és a Biblia alapján, a Biblia fényében. Nem könnyű dolog azért sem, mert a természetgyógyászatnak egy része az elfogadható. Elfogadható lenne, akkor mondjam így feltételes módban, ha nem lenne összezavarva, összekeverve, kavarva az elfogadhatatlan dolgokkal. Tehát egy egészséges gondolkodású embert egy hamis dologgal, eleve egyértelmű hamis dologgal becsapni nem lehet, ugye? De ha az úgy van megvegyítve, vagy úgy van előadva, hogy abban árnyalati igazság is van, akkor ez már sokkal elfogadhatóbbnak tűnik, és sokkal inkább be lehet csapni engem és önöket. Azt is mondhatnánk, hogy vannak határterületek a természetgyógyászat berkeiben, és sokszor nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most a jobb vagy a bal oldalra tartozik. A mi feladatunk az lenne, hogy még ezeket a határterületeket is próbáljuk megközelíteni. De vigyázzunk arra, hogy a határterületeknél, a gazdasági, politikai, államközi életben ott aknákat rejtenek. És nekünk úgy kell megközelítenünk értelmileg és lelkileg ezeket a dolgokat, hogy ne aknára lépjünk, hogy ne robbanjon ez a mi lelkünkben és egymás ellen, hanem úgy közelítsük meg ezeket a dolgokat, hogy ezzel gazdagabbak legyünk, és ez eligazítást tudjon nyújtani nekünk a következő napokban. Mivel a Biblia mérlegén, Biblia serpenyőjére tesszük, a természetgyógyászatot. Ezért hadd kezdjem Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében az 5. fejezet 21-22. versével. Pál apostol a következőket írja itt. Tesszalonika beliekhez írott levél, 5. fejezet, 21-22. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Mindent megpróbáljatok. Ez azt jelenti, hogy hát én megpróbálok egy kicsit hazudni, aztán látom, hogy nem jó, akkor abban hagyom. Megpróbálok lopni, aztán látom, hogy ez nem a legjobb dolog, mert hát nyomoznak, meg stb., akkor abban hagyom. Az új fordítás nagyon helyesen és sokkal helyesebben adja vissza Pál apostolnak ezt a szövegét, amikor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok. Tehát megvizsgálni először valamit, vagy megpróbálni, az egészen más jelent. Tehát mielőtt valamit kipróbálnánk, vagy megpróbálnánk, azelőtt vizsgáljuk meg. Tehát akkor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg. Ami pedig gonosz, azt vesétek el magatoktól. Így mondja? Nem. Ami csak gonosznak látszik. Tehát, hogy nem is biztos, hogy egészen gonosz, de ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Ahhoz, hogy a természetgyógyászat buktatóit megérthessük, én egy kicsit mélyebbről és távolabbról próbálok indulni. A jelent, amelyben élünk, politikai, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és vallási zűrzavar jellemez. Ugye ebbe egyetértünk. És ennek következtében nagyon sok embert a kíváncsiság az élet spirituális dimenziói felé vezetnek. És miért? Valahol, ha ennyi bizonytalanság van az életben, akkor valahol az ember próbál egy kapaszkodót szerezni magának, egy megbízható valamit. Ilyen alternatív spirituális mozgalom a New Age, magyarul az új korszak, amelyet nevezhetünk mi egy szocióvallási mozgalomnak. Mi a New Age? Egy meghatározás. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a neopaganizmus és az emberi potenciális pszichológia keveréke. Tehát 4 elemnek a keveréke. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a pogánytanok és az emberi potenciális pszichológiának a keveréke. Eredete visszavezethető a teoszofikális társaság kezdetére, melyet egy Helena Blavatsky nevezetű hölgy alapított 1875-ben. Ő telepátiás kommunikációba került felsőbb, magasabb rendű szellemi lényekkel, és vallotta, hogy ezek a lények irányítják őt. A teoszófia az panteista és monista, ami magyarul annyit jelenti, azt jelenti, hogy nincs semmi természet feletti, mert minden a természetben van. Tanítása 2 irányú, a reinkarnáció és a hinduista karma. Helena Blavatsky kimondta, figyeljük meg most keresztényi szemszögből, célunk nem a hindu vallás megreformálása, hanem a kereszténység eltörlése a föld színéről. Tehát ez a New Age. A Times magazin szerint az amerikaiak 42%-a állítja, hogy már volt valamilyen kapcsolata halállal. 1/3 az amerikaiaknak hisz a reinkarnációban. Gondoljunk csak bele. 1/3. 50 millió amerikai engedi, hogy döntéseit nap mint nap az asztrológia befolyásolja, a csillagjóslás. Amerika 500 vezető üzlete már belesodrodott a New Age, azaz az emberi potenciák tréningjébe, ilyen, mint a NASA, a Ford, a General Motors, a Bell, a bankok, stb. A New Age tanítása elfogadhatatlan mind a keresztényi hit, mind a tudományos gondolkodás részéről, mindkettő részéről. Tehát a New Age-et nem tudja elfogadni sem a tudományos gondolkodás, sem a keresztényi hit. Hogy mi minden tartozik ide a New Age-hez, talán felsorolni is nehéz. Elég sok könyvet hoztam magammal, azért is tettem, hogy ne az legyen, hogy hát tisztelt klubtársaim, hát én lehet, hogy nem fogadom el, mert jött egy házi orvos, és ezt mondta. Hanem én próbálok idézni könyvekből, amelyeket maguk a természetgyógyászok, vagy pedig amelyeket keresztény emberek, legyen az katolikus vagy református, írt. Gál Péter a New Age keresztény szemmel című könyvéből, a bevezetőből szeretnék idézni. Már a bevezetés. Azt mondja, ki gondolta volna a 70-es években, hogy az ezredforduló kereszténységének nagy ellenfele nem az Isten hipotézis nélküli kutató természettudomány, és nem is a szekuláris állam, hanem maga a vallás lesz. A vallás, ez a szociovallás, tehát, amit már mondtam, ez a mozgalom. A kereszténység, amely annyira igyekezett tetszetőssé tenni magát egy vallástalan kor szemében, most, mintha kissé tanácstalan lenne. Tehát amikor a vallástalan kort értük a szocializmusban, amikor nem lehetett megvallani az embernek, hogy kiben hisz, akkor mintha bátrabb, mintha egyértelműbb lett volna a kereszténység. És most a New Age-gel szemben mintha tanácstalan lenne. Hogy miért kell nekünk beszélnünk a New Age keretén belül a természetgyógyászatról a következők miatt. Hogy mi minden tartozik a New Age-hez, mert ugye mit nem ad meg az ember, amikor az egészsége oda van? És akkor szalad fűhöz, fához, orvostól orvosig, és nem csoda, ha olyan dolgokhoz is elszalad, olyan helyre is, ami keresztényi szemszögből nem a legáldásosabb. Mi az önök véleménye, hogy világviszonylatban a természetgyógyászat milyen helyet foglal el? Én úgy is kérdezném, hogy körülbelül 6 milliárd ember él ezen a világon. Hány százalékát gyógyítják orvosok, és hány százalékát gyógyítják nem orvosok? A Magyar Természetgyógyászok könyvéből ki, mit, hol, hogyan gyógyít. A bevezetésből az első mondatot olvasom. Tehát nem én mondom, tehát azért próbálok idézni, tehát hogy nyilatkoznak maguk a természetgyógyászok. Figyeljük meg a csoportosítást, mert ez is érdekes.

Egyiptológus az mindent tud, mindent csinál, de már későn. A természetgyógyászok pedig így nyilatkoznak saját magukról, a második bekezdés. A csodadoktorok, természetgyógyászok, akik az európai és a keleti népi gyógyászat hagyományait felhasználva, vagy különleges képességeiket latba vetve, olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Módszert is figyeltük, hogy a keleti saját különleges képességeiket latba vetve. Ez így nagyon szépen hangzik, hogy olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Hadd mondjak egy statisztikai adatot. 28 vastag és végbél daganatos beteg visszautasította a műtétet, mondván, hogy természetgyógyászhoz mennek. Végül egy 6 hónap és 1 év között körülbelül 2/3 a betegeknek visszajött a sebészetre. A másik 1/3-ával nem tudjuk, hogy mi lett, de a 2/3-ánál vagy nem tudtunk egyáltalán műtétet végezni, mert már annyira előre haladott lett az állapota a betegnek, vagy azt a típusú műtétet, amit még akkor, ezelőtt hónapokkal vagy egy évvel meg lehetett volna csinálni, azt már nem lehetett megcsinálni. Tehát a természetgyógyászatnak mondjuk úgy a sikertelenségei nálunk a sebészeten meg a hagyományos orvostudomány berkeiben csapódik le. Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy imit amott, vagy nincsenek sikerek, majd erről is beszélni fogunk. Tehát én nem az egyáltalán hatástalan természetgyógyászatról akarok beszélni. Természetgyógyászat, a fogalom tisztázása. Ha egy rövid meghatározást, elég sok meghatározást átolvasgattam, de ez sem fedi a valóságot, de talán ez a legfrappánsabb és a legközérthetőbb, ezért ezt olvasom. A hagyományos klinikai orvoslástól eltérő, divatossá vált gyógymódok összessége. Ez egy nagyon nagy közös kalap, amelybe beletartozik minden, a gyógynövények szélsőséges használatától, a koplaló és ivókúrákon keresztül, a relaxációs metodikák, a keleti gyógymódok, a parapszichológiai módszerekig, minden. És ezeknek nagyon, de nagyon népszerűsítő irodalma van. Olyannyira, ha ma már egy könyvstandot látunk a városban, annak biztos, hogy egy jó 20-25%-a már a természetgyógyászatnak valamilyen árnyalatával foglalkozik. Na most, amint említettem már a bevezetőben, ez meg van vegyítve, mert én nem azt akarom elmondani itt önöknek, hogy a gyógyteják használata az káros. Igen, a gyógyteákat használni kell, mert használhatjuk a betegség megelőzésére, használhatjuk a más kezelés kiegészítésére, vagy használhatjuk egy krónikus betegség szinten tartásában, amikor azt mondjuk, hogy nem gyógyszerhez folyamodunk. De a gyógynövényeknek, vagy a gyógyteáknak olyan használata, amikor többet bízunk rá a gyógynövényekre, mint amit tudnak, vagy a gyógynövényeket úgy használjuk, hogy Mariska néni a szomszédban azt mondta, ha iszod a csalánteját, a végbéldaganatod elmúlik. Ezt kicsit sarkítva mondtam el az egészet, ezt így nem szabad. Ez nem természetgyógyászat, ez egyszerűen egy kis butaság, tehát én akkor így mondanám. De ugye a gyógynövények is benne vannak a természetgyógyászatban. Vagy a vízterápia nagyon hasznos, ha a szakember kezében van, és olykor használjuk, amikor az kell, és annyit bízunk rá a vízterápiára, mint amennyit el tud. Tehát nem ruházzuk fel többel.
én akkor ezekre azt mondom,

mondom, hogy a természetgyógyászat ez egy nagy kalap. Most csak két példát említettem meg, tehát ami egyszerű. De ebbe a nagy kalapba, ebbe a bűvös nagy kalapba vannak olyan egyszerű természetes gyógymódok, amelyek használhatók, kell használjuk betegség megelőzésére, kezelés kiegészítésére, vagy különböző krónikus betegségeknek a szinten tartása véget. De akkor, hogy ne legyen egy zűrzavar, és azt mondom, hogy hát a természetgyógyászat keresztény szempontból ez egy negatív valami, akkor én azt mondom, hogy beszélek az egyszerű természetes gyógymódokról, ami elfogadható, a természetgyógyászattal pedig majd meglátjuk mindenki a végén, hogy hogy dönt. Kérdésem az, hogy miért olyan népszerű az alternatív gyógymódok összessége. Tehát ezt így is lehet nevezni, hogy alternatív, tehát egy más lehetőség. Miért olyan népszerű? Egy, amint említettem a bevezetőben. Megnőtt az emberek érdeklődése a természetfeletti dolgok iránt. Ugye a 18. században azt mondta az ember, hogy hiszem s elfogadom azt, amit az eszemmel utolérek. Az ész a ráció. Ezt neveztük a racionalizmus korának. Ezt követően jött az ateizmus, a materializmus. Aztán az emberek rájöttek, hogy az ateizmus, a materializmus sem ad megfelelő kérdést az ember minden problémáira, nehézségére. És ahogy ez a kemény ateizmus megszűnt, szinte az ellenhatás törvénye értelmében létrejött az emberek érdeklődése a természet feletti dolgok iránt. Tehát ami a természet felett áll, tehát a spirituális dolgok iránt. Ez egy természetes dolog, hogy ugye megszűnt, addig nem volt szabad gondolkodni, hát addig nem engedtek imádkozni, addig nem lehetett elmondani, hogy hát én még nem csak, nem tudom, nem csak emberekbe bízom, de bízom azért Istenbe is. Na most, igen ám, nem is lenne baj, hogyha az embereknek lenne egy, én úgy mondanám, hogy egy teljes körű, egész szemlélete a természet feletti erőkről. Ugyanúgy, ahogy a mágneses térnek két pólusa van, egy negatív és egy pozitív, ahogy az elektromosságnak két pólusa van, ugyanúgy a természet feletti erőknek is két pólusa van. És egyáltalán nem mindegy, hogy én, mint ember, melyiknek a vonzás körébe kerülök bele. Jó, és pozitív dolog, hogy megnőtt az emberek érdeklődése a természet feletti dolgok iránt. De vajon a jó irányba tudok tekinteni, vagy pedig belekerülhetők, belesodródhatom az olyan természet feletti erőknek a vonzás körébe, ami egyáltalán nem az épülésemet szolgálja. Második szempontot szeretnék ki, még egy szempontot kiemelni. Az egészség, mint fogalom, a természetes, mint fogalom bálvánnyá vált mai ember számára. Annak ellenére, hogy az egészség a mindennapi értékrendünkben, mit gondolnak, hányadik helyen áll? Negyedik, ötödik. Tehát annak ellenére, hogy az egészségünk mint értékrend a magyar ember életében, tehát ugye mindenki azt gondolja, hogy ez első helyen. Nem. Első helyen tudják, hogy mi áll a pénz. És második helyen a hatalom, a karriervágy. Ma már az emberek az egészséges karrierüket is feláldozzák a pénz oltárán. Aztán a harmadik helyen a szórakozás és a hát mondjuk úgy, hogy a szabadság. Petőfi úgy fogalmazott, hogy szabadság, szerelem, ez a kettő kell nekem. És akkor elmondja, hogy mit, miért áldoz fel. De még a szerelmét is feláldozza a szabadságért, mert nála értékrendjében a legelső a szabadságért való küzdelem volt. És akkor valahol
negyedik és ötödik helyen jön az egészség és a család. Kinél az egészség, kinél a család? Ma már a család is válságban van. És legutoljára a vallás. Én ennél egy szebb szót mondanék, én mondanám úgy, hogy Isten. A Biblia azért egészen másképp fogalmaz. Aki keresztény emberek és Biblia forgatók, azok biztos, hogy ismerik ezt a szöveget, amikor azt mondja, hanem keressétek először Istennek országát. Tehát ha az ember elsőnek keresné, első helyre tenné Istennek országát, szóval többi mind megadatik néktek. És akkor nem baj, ha az embernek pénze van. Nem baj, ha hatalma és karrierje van. Mert azt egy keresztény ember, egy igazi keresztény ember, aki nem csak mondjuk úgy a papíron keresztény, akkor az értelmesen tudja a társadalom részére felhasználni. Tehát onnan indultunk ki, hogy az egészség az egy mozdulatlan bálvány. Bálvány annak ellenére, hogy a negyedik, ötödik helyen van, mert mit mond a magyar ember? Hogy fő dolog az egészség. De vajon a keresztény ember életében ez a fő dolog? Mert a Biblia egy másik megfogalmazást mond. Azt mondja, a dolgoknak summája pedig ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatát megtartsd. Na most ez nem azt jelenti, hogy az egészség az nem fontos. A magyar ember azt mondja, hogy fő az egészség. Igen, nagyon jó lenne, ahogy mondja, ha úgy is lenne, ha tényleg legalább annak megfelelő módon keresni az egészséget. De mit gondolnak önök? Azért kellene nekünk egészségesnek lenni itt ezen a földön, keresztény emberekről, akik nem keresztények, elnézést kérek, hogy még 4-5 évvel vagy 7 évvel többet éljünk ebben a szörnyűségben, nyomorúságban, bizonytalanságban. Szóval ez lenne csupán egyedüli motivációja annak, hogy én egészségesen éljek, táplálkozzak, hogy én még 4-5 vagy 7 évvel együtt még többet éljek? Én azt mondanám, hogy ez nagyon sovány vigaszt lenne valamennyünk részére. Van ennek is egy motivációja. Mert esetleg szeretném még látni az unokáimnak, hogy sikerül a pályája. Még esetleg vallási szempontból is meg tudnám magyarázni, mert azt mondom, hogy akkor számomra Isten 7 évvel hosszabb időt, kegyelmet adott ahhoz, hogy megismerjem őt és megtérjek hozzá. De ennek van egy sokkal lényegesebb motivációja. Isten azt akarja, hogy mi, ha egészségesek vagyunk, akkor az ő teremtői rendje bennünk megnyilvánuljon, és így épp testben, épp lélek jobban fel tudom fogni Isten akaratát, amit közölni akar velem és általam a másik ember részére. Nem tudom, hogyha megértettük ezt, hogy mi az egészségnek a lényege a keresztény ember szempontjából. A másik dolog, a magyar ember szintén úgy fejezi ki, hogy imádom a természetet. Tehát ez is egy bálmány lett ma már, minden, ami természetes, a természet, tehát maga ez a fogalom, hogy természet. Ez nem baj, de vigyáznunk kell arra, hogy a természetben és az egészségben Istent és annak törvényeit fedezzük fel, annak törvényszerűségeit, és őt imádjuk. Én inkább helyesnek tartanám, hogy szeretem a természetet, természetben való sétálás, járást, de imádom az Istent, aki teremtette ezt a természetet, aki létrehozta. A Biblia azt írja, hogy nem csak az ő könyvéből, az Isten szavából, hanem magából a természetből is meg lehet Istent ismerni.
és a természet azért van, mert az egy nagy biblia. Isten kinyilatkoztatja magát a természetben, hogy az emberek egyre jobban megismerjék az ő hatalmas erejét és csodálatos voltát. Aztán van egy másik jellegzetes dolog a magyar társadalomban. Ha már elveszítettük egészségünket, akkor a gyógyulást a lehető legrövidebb úton szeretnénk és próbálnánk visszaállítani. Hőrkorúttal hozzák a gyereket. Felírom a gyógyszert, az antibiotikumot, a köptetőt, a lázcsillapítót, és 3 nap után visszajön az édesanyja. Doktor úr, úgy köhög ez a gyerek. Hát persze, hogy köhög. Mert a hőrkorútot én nem tudom meggyógyítani, de senki nem tudja 3 nap alatt, mert annak a gyógyulási ideje 7-10 nap. De nincs időnk kivárni. Hát szedi ezt a drága gyógyszer, doktor úr, hát hogy nem gyógyult még meg? Hát akkor Nobel-díjas lennék, ha 3 nap alatt meg tudnám gyógyítani a hőrkorútot minden tünetével. Vagy a baj az, hogy a magyar ember és a magyar társadalomban van egy nagyon rossz szokás, hogy mindent gyógyítani gyógyszerrel. Anélkül, hogy valamit is az életmódomból leadnék. Szedem a koleszterin csökkentőt, a vérnyomás csökkentőt, de ugyanúgy élek, mintha mi sem történt volna. Van ennek értelme? Az életmódból, a rossz életmódból semmit le nem adok, és gyógyszerrel, a gyógyszertől csodát várok, hogy ez aztán meggyógyít engem. Egymás semlegesíti, kiüti, tehát én úgy mondanám. Hadd egy idézetet olvassak White Helentől, aki a következőket mondja. Nagyon szépen fogalmaz, lassan olvasom, mert úgy tetszik nekem ez a mondat, amit idézek. Azt mondja, Jézus megváltása nem ment fel minket a törvény érvénye alól, és ez igaz testi életünk törvényszerűségeire is. Tehát Jézus azért, mert meghalt a Golgotán, az nem vált fel engem, nem ment ki attól, hogy én a testi törvényszerűségeket ne tartsam be. Azt mondja, a gyógyulás nem misztikus csoda, hanem Isten teremtői rendjének újra megvalósulása az én életemben. Ezek után ne várjuk azt, hogy a gyógyulás csodájával Isten szentesíteni fogja a mi életünkben a természet törvényeinek áthágását, az egészségtelen életmód bűnét. Tehát Isten nem szentesítheti a mi rossz életvitelünket azzal, hogy ő csodát művel, meggyógyít bennünket, de élj ugyanolyan rosszul, ahogy akartál eddig, és ahogy áthágtad a természet törvényeit. Aztán van egy másik dolog a magyar ember életében. Szeretne sokszor még rövidebb úton meggyógyulni. A csoda révén. Ne szedni gyógyszert sem, ne hagyni le, semmit le az életmódból sem. Egyszerűen csoda által meggyógyulni. Jézus idejében is az emberek csodát vártak. Állandóan követték, hogy hol mutat az Jézus valamilyen csodát. És ez érdekelte őket. Elámultak. Na ez aztán igen, ez egy tudós ember, ez egy jó orvos. Nagyon érdekes, hogy a Betesda tavánál is, tudjuk, a Bibliából ismerjük ezt a történetet, a 38 éve már béna ember esetében is, ahol Jézus őt meggyógyította, az emberek csodát vártak, és mitől várták a csodát? A víz megmozdulásától. Egy néphiedelem értelmében. Tessék elmenni a bioenergetikushoz, tessék elmenni a spirituális sebészhez, és majd akkor ő meggyógyít. Én hiszem azt, hogy, és tudom, hogy nagyon sokat hallottunk a manilai sebészek tevékenységéről. Tehát olyan spirituális sebészek, akik szikkel, kés nélkül, csipeszek nélkül műtenek.
Nagyon sok emberben ez úgy csapódott le, hát kérem, az semmi, nem is kell vele foglalkozni, mert az egy trükk volt. Valahol a kabátja alatt volt egy vérrel telt szivacs, azt aztán leengedte, és akkor megcsavarta, és akkor nekünk bemutatta, hogy ime. Nem így van. Angol, francia és német kutatócsoport kiment, és tényleg rájöttek arra, hogy a daganat szike és kés nélkül eltűnik a hasból. Na most itt érdemes figyelni, mert én az előbb elmondtam, hogy milyen sikertelenség volt, hogy a 28 végbélrákos embernek nagy része visszakerült, és nem tudtunk mit kezdeni velük. De itt eltűnik a daganat a hasból. Na most nem mindenki tudja ezt a spirituális sebészek közül, hanem csak egyesek. Egyesek meg csak a divatos szakma, vagy a pénzhajhászás, vagy a zsebmetszés szempontjából gyakorolják, de náluk nincs eredmény. Na most a gond ott volt, hogy az orvosok nem tudtak semmilyen magyarázatot találni arra, hogy ez hogyan történhetett. Mert manapság az orvosi gyakorlatban van egy ilyen szó, hogy hatásmechanizmus. Ez mindenre érvényes. Tehát ha én odaadom a betegnek az algopirin tablettát, akkor azt tudom, hogy az algopirin tabletta lenyelés után a gyomorba élve hol bomlik, hol szívódik fel, hogy kerül a vérkeringésbe, mihez kötődve megy tovább, hol hat, miért csillapítja a fejfájást, és hol ürül ki. Vizelet, széklet, verejték, tüdő, stb. Tehát én az algopirin tablettának ismerem a körforgását, ezt szakmai szóval úgy nevezzük, hogy a hatásmechanizmusát, tehát így lefordítva egyszerűen. Na most nem tudták, de nem csak ennek, és általában a természetgyógyászattal itt van a gond, hogy nem lehet megfogni, utolérni, hogy hol van a hatásmechanizmusa. Hogy hat? Alex Orbito, ez a híres spirituális sebész, egyik magyar betegét is megműtötte. Ő írta a Gyógyulásom hihetetlen története című könyvet. A meggyógyult a következőket mondja, idézem, tevékeny nőből gondolkodó nővé alakultam át. A betegség által rám kényszerített kötelező megálló arra késztetett, hogy tekintetemet a más világ felé fordítsam. Ez nagyon szépen hangzik, tehát a természet feletti erők felé fordítsam. Ezt azért jegyezzük meg ezt a gondolatot, mert később majd erre visszautalunk. Tehát tevékeny, gyakorlati nőből egy gondolkodó nővé váltam, és a tekintetemet ezután ez a megálló arra késztetett, hogy a más világ felé fordítsam. Ha most arról kellene beszélnünk, amit mondtam, tehát nem tudunk mindenről beszélgetni, most egy dolgot érintettünk, aztán erre még visszatérünk. Ugye itt nagyon sok mindent fel kellene sorolni. Testkontroll, jóga, hipnózis, masszázs, akupresszúra, akupunktúra, homeoterápia, zavaró mezőterápia, ózonterápia, frissejterápia, asztrológia, bioenergia, itt mind sorolhatnánk. De nekünk keresztényeknek azt kell tudni, hogy mi a közös ebben. Matematikában úgy szoktuk kifejezni, hogy van egy legkisebb közös nevező. Tehát mi az a legkisebb közös nevező, amely valamennyinél megtalálható? Első, a gyökerek. Annak ellenére, hogy ilyen szinte felsorolhatatlan sok az alternatív gyógymódok száma, de a közös gyökerük, a közös világképük, a világszemléletük, és ez nem más, mint a panteizmus, amelyre a keleti természetvallások épülnek. És mit mond a panteizmus? Hogy van egy mindenható teremtő,
amely azonos az egész világ mindenséggel. Ez a személytelen Isten, tehát egy személytelen Isten jelen van mindenhol. Jelen van az egész nagy kozmoszban, de bennem is jelen van, és azért egy sejtemben megtalálható az az nagy Isten. És az ember minden egyes alkotó eleme, az a kicsi sejt is, ennek a mindenütt jelenlévő személytelen Istennek egy része. És így én egészen kivetíthető vagyok a talpamra. Kivetíthető vagyok, ha kell, a fülkagylómra. A másik dolog, hogy a természet és az ember között van egy alapvető harmónia, egy egység, és azt mondják, egy elfogadhatónak tűnő magyarázat, hogy a betegség nem más, mint a harmónia megbomlása, a gyógyulás célja pedig a harmónia helyreállítása. Az aura az nem úgy van, hogy megszakadt, akkor ott az be kell foltozni, és akkor már mindjárt egészséges lehetsz. Akkor van egy másik érdekes gyökere, a pozitív gondolkodás, hogy az ember önmegváltó, öngyógyító lehetőségeinek szinte a tárházát mutatja be. És hívei azt tanítják, hogy ha valaki hívő, akkor az nem lehet beteg. És fordítva, ha nem vagy hívő, akkor meg téged aztán minden betegség sújthat. Drága keresztény testvéreim, írja valahol a Biblia azt, hogyha Krisztust követed, akkor nem leszel sosem beteg? Nem írja, ugye? Bennünket megkísért Sátán, és megpróbálhat Isten is, épp egy betegséggel, azért, hogy figyelmeztessen. És azt meg tudod dolog, ahogy mondja Dávid, hogy az ember élete 60-70, legfeljebb 80, és az is tele van küzdéssel, betegséggel, szomorúsággal, stb. Ami szintén közös valamennyi természetgyógyászatban, hogy azt mondja, hogy természetes tapasztalatok eredménye. Legyen az az okkultizmus nyugatról, vagy a keleti miszticizmus keletről, tehát természetes tapasztalatoknak a következménye, mert úgy ismerték fel a kínaiak, hogy hol vannak azok a pontok, meg a meridiánpontok, stb. Kérdezem én, hogy vajon a régi, a hagyományos orvostudomány, a klinikai orvostudomány honnan meríti a gyógyítás módszereit és lehetőségeit? Vajon nem a sok emberi, népi és szakmai tapasztalatoknak az összességéből? Én úgy mondanám, hogy egy göröngyös, véres út vezetett mindaddig, amíg kimondhatjuk ma, hogy ez a betegség gyógyítható vagy sem. Mert ha gyógyítható Budapesten is, New Yorkban is, ugyanúgy meggyógyítják. Ha pedig nem, akkor a tudomány jelenlegi állása szerint ez gyógyíthatatlan még. Lehet, hogy a tudomány egy-két éven belül feleletet ad, vagy gyógyulási lehetőséget. Gondoljunk csak abban bele, hogy ha egy statisztikát készítettünk volna az ezred forduló idején, akkor első helyen a fertőző betegségek álltak, ami a halálozási sorrendet illeti. Legtöbben a fertőző betegségekben pusztultak el. És ma már fertőző betegségek harmadik, negyedik helyen állnak. Miért? Tudomány segített a vakcináció révén, hogy már a fertőző betegségek nem olyan súlyosak. Jól lehet, most az utóbbi időben, ha járványos májgyulladást vesszük, az agyhártyagyulladást, a vírusbetegségeket, vagy esetleg az AIDS-t, akkor ismét úgy érezzük, hogy feljövőben vannak, de még mindig első helyen van a szív- és az érrendszeri megbetegedések, a daganatok és a balesetek, és ezután következnek a többiek. És kérdezem én, hogy amíg Fleming nem fedezte fel az antibiotikumot a 40-es években, addig ugye egy tüdőgyulladásban nem egyszer meg kellett halni egy
édes kisgyereknek. Felfedezte, és ezzel meglehetett. Igen ám, de még az antibiotikumokkal való gyakorlat kialakult. Addig vagy nem adott az orvos annyi antibiotikumot, vagy többet adott, és abban is belehalhat. Hát ez nem véres és göröngyös tapasztalat, hogy tudni kell, hogy mennyi antibiotikumot és melyikből kell adni? Vagy 1882-ben Langenbusch elvégzi az első epehólyag műtétet. 1882-ig minden epehólyag perforációval meghaltak az emberek. És ő az elsőnek 1882, 100 évvel ezelőtt elvégzi, azt mondja, hogy próbáljuk meg, kiveszük az epehólyagot, és mi lesz. Na de ő az első volt. És amíg a többi sebész begyakorolt, addig hány embernek kellett a műtőasztalon meghalni, mert nem tudták jól csinálni, amíg ebből iskola lett. Hát ez nem volt véres és áldozatokkal teli út a hagyományos orvostudomány részére? És ma már eljutottunk oda, hogy a szervátültetések meg az immunbetegségek korát éljük. És ugye ez a hagyományos orvostudomány, és most ide akartam kijutni, nem előlegez egyelőre nagy bizalmat a természetgyógyászatnak. Miért? Nem érti, nem látja, hogy mi van a függöny mögött. Nem tudja, hogy hol a hatásmechanizmus. Beszéltünk erről. Tehát a természetgyógyászatnak még azokon a területein is, ahol bizonyos eredmények vannak, tehát nem az eredményeket tagadjuk, nem. Lehetnek eredmények, ideiglenes, vagy talán még hosszabb időre is, de hol a hatásmechanizmus? Tehát tudományosan nem lehet megmagyarázni, de ha tudományosan, akkor vallási szempontból sem, mert egészen egy más panteista világnézeten alapul, mint a keresztény, elvek, hitelvek, ahol nyugszanak. És a hagyományos orvostudomány keresi a trükköt. Vajon ezek hogy csinálják, ezek a természetgyógyászok? Hogy tűnt el az a daganat onnan? Biztos valami trükkel. De nem értik. És azt el kell mondani, hogy a jelenlegi orvostársadalom nagy része nem tanult egyszerű természetes gyógymódokról sem. Természetgyógyászatról akkor egyáltalán még nem is hallottunk. Tehát, ha nem tanultunk, tehát a fogalmak is zavarosak, akkor világos, hogy a hagyományos orvostudomány egy kicsit, és ez a közös, nagy közönség is érzi, elzárkózik. Nem érti az orvostudomány a hatásmechanizmusát, nem tudja, hogy mivel dolgoznak, meg olyan zavarosak a fogalmak is. Na most egyesek épp az orvostársadalomban érzik, hogy itt valami kiugra, de divatossá vált. Jó pénzkereseti lehetőség. És ezt meglátja a hagyományos orvostudomány, hogy épp az orvosok berkeiből tehát kiugornak egyesek. És lehet egy kicsit a pénzszagát érezni. Na most teljesen őszintén. A másik dolog pedig, hogy a természetgyógyászatnak nincsenek egyértelmű eredményei. Mert mi azt fogadjuk el, tudományos szempontból ennyi beteget kezeltünk ilyen eredményekkel, ez volt a diagnózis, utána ez meg ez meg ez meg ez lett az eredménye. Ha Mária Trében könyvét valaki elolvassa, csodálatos gyógyulások vannak, csak senki nem tud eljutni a nyomára, hogy léteztek egyáltalán azok a betegek. Körülbelül 4-5 évvel ezelőtt az egyik betegem lábgangrénával került be a kórházba, cukorbeteg révén, és két nap után vettem azt a bátorságot, hogy elmondtam, hogy hát tetszik tudni, itt úgy néz ki, hogy valószínű, hogy amputálni kellene a nagylábúját, mert nem tudjuk másképp megmenteni, magas cukorértékek, kór, stb. Ja, doktor úr, én akkor inkább az emeletről ugrom ki, de azt nem. Hát láttam, hogy egyből elzárkózik, tehát műtétet semmiképpen sem akar, és két nap után kérte azt, hogy engedjük haza a kórházból, mert természetgyógyászhoz megy. El is ment, egy olyan 3 hét után tért vissza, amikor már egészen bokáig szinte le volt rohadva a lába. Megmenteni az életét már csak úgy lehetett, hogyha combközékből amputáltuk. Tehát ilyen konkrét eredményekről tudunk sajnos beszámolni,
És én szeretném megerősíteni azt a dolgot, hogy a hagyományos orvostudomány nagy része, tehát az orvostársadalom nagy része szeretné megérteni, hogy mi van a természetgyógyászat függőnye mögött, de nem érti. Na most itt van egy csoport, a keresztény orvosoknak a csoportja, akik egy kicsit másképpen látják, mert más a Biblia kultúrájuk, más a hitük. És ezért vállalták fel a keresztény orvosok, hogy útjelző táblák legyünk emberek részére, mert egy keresztény ember, aki a Bibliát forgatja és hitét Istenbe veti, akkor más szemüvegen keresztül láthatja meg, hogy mi van a függöny mögött. Tehát, hogy természet feletti erő ugyan, de melyik oldalról kapjuk az energiát?

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világot.